Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci. Most a dal 2026 zenéi közül érkezik Zabos Regina és KT közöse, a Rád vártam. A zene szerintem nagyon megkapó lett, és még egy remek videóklip is készült hozzá, amit én ajánlok mindenkinek. Nálunk azonban most a hangzóanyag következik.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most zenél az Ocho Machu, ami hosszú évek óta itt van velünk a magyar könnyű zenei életben, és mindig jobbnál jobb zenékkel kényeztet minket. Itt nálunk most idei 2026-os Lazulj Bele című zenéjük szól.

0: zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Most hazamegyek, hazavallanok. Ismerős utak, ismerős zajok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál Fekete Laci. Most szintén egy olyan zene jön, amit a Dal 2026-ban is hallhattál korábban. Ez Pál Balázs, Carmen és Patocska Olivér közös dala, a régi szép mesék, ami eredetileg szlovák nyelven jelent meg, ám itt most nálunk a magyar verzió következik.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában sokunk kedvence a Dreamflow zenekar következik, akiktől most a 2025-ben debütált műanyag lakosztály című lemezről érkezik a Semmi Komoly. A dalhoz egy remek videóklip is készült, amit én ajánlok mindenkinek, nálunk most azonban a dal következik.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra,

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Én

0: Kint leszek.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Most Szakó Judit dal 2026-os alkotásra következik, amit már nálunk is többször hallhattál. Ez az érzelem dús és játékos Uni Univerzum, aminek zenéjét Péli Barnamik, szövegét Szarka Tamás írta. Most ezzel a dallal folytatjuk.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben a KFT klasszikusa szólt a Ne menj el, amit most már is a Gimes követ és sokunk bohém kedvence, a Csillagregény.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most egy idei zene következik méghozzá egyenesen a Dal 2026 színpadáról. Ez az Abbaházi RT idei zenéje, az Eldobott kő, most a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és a mikrofonnál most Fekete Laci, míg az éjszakában pillanatokon belül a Mayfly zenél. Érdekesség, hogy a csapat eredetileg angol nyelvű dalokat készített, ám a Távolodom egy magyar nyelvű alkotás lett, amit már is én hozok neked itt a Petőfin.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt a Csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: Dani Rolanddal.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma még napos, száraz időnk lesz. A közszféra több ágazatában is megkezdődhet a béremelés. Nem érintik a győri Audit, a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Még az este aszfaltozás miatt lezárták az M1-es Budapest felé vezető oldalán a 39-es kilométernél lévő bicskei felhajtóágat, aki bármi rendkívül itt lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630-3030-380 a számra. És most jöjjenek a híreink részletesen. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök tegnap a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek. Megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és honvédelmi állománynál. Reagáltak a miniszterelnök napi rendelőti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Mi Hazánk pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. A Tisza frakció vezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érintik a győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések. Az Audi Hungária közleményében hangsúlyozta, nincs napirenden a gyár kapacitás kihasználásának módosítása. Ezt megerősítette az Audi AG német vezérigazgatója is, aki a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítési tervekről Párizsban, az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Befejezte Finnország a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkező kerítést. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határa, hogy zavargásokat szítsanak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Dunántúl a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, másutt derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, a közben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 24-34 fok lehet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 8-án, kedden. Természetesen ma is sok-sok érdekességgel, kulturális információkkal és a magyar zenei kedvencekkel kezdés. A Zaporozseccel jön a Movie Star.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép jó reggelt kívánok. Tegnap megkezdődött a Hajrá Magyarok újabb évada, minden hétköznap délután 13 órától élő stúdiókoncertet hallhatsz a Petőfi Rádióban, illetve láthatod is Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon. Ma Farkas Zsombor érkezik hozzánk, aki kiskora óta énekel, gitározik és ír dalokat. Első zenekarát a gimnáziumban alapította, azóta a zeneiparban dolgozik, mellette pedig szóló zenei karrierjét építi. Dalait nem csak ő írja, hanem ő hangszereli, és az utómunkát is maga csinálja. A zenékhez tartozó klippeket és kreatív tartalmakat is ő álmodja meg és rendezi. Az operatőri és vágói feladatokat pedig öccse Unor végzi. Egy valódi családi projektről van tehát szó. Délután egy órától bővebben is ismerkedhetsz Zsomborral, illetve zenei munkásságával itt a Petőfi. A következőkben pedig az Iron Mafia segíti az ébredést. Hands in the air, ezzel ugrasztanak ki az ágyból.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az időjárásra nem mondhatjuk, hogy nem lesz jó, hiszen a friss reggelt követően majd nyáriasnak ígérkezik ez a nap is. No, de már is jönnek a részletek, hiszen fél héthez érkeztünk, úgyhogy jönnek a hírek, sporthírek, időjárás, aztán pedig az Ivan and the Parazol csapata, akik ma este a Hollywood Vampires előtt lépnek fel itt a fővárosban. Hogyha ott leszel a koncerten, akkor jó szórakozást, bár most hangolódunk. Together, hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Miki a György. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma még nyári meleg lesz, majd holnap hideg fronthoz lehűlést és esőt. Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízel tankolókat a magas üzemanyagárak miatt. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt a 22-es úton a Dejtári elágazás közelében. Félpályás korlátozás mellett zajlik a baleset vizsgálata. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, így az M3-as bevezetőjén, a 31-es úton Mendétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszülés szakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek. Megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól.
3: A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
2: Reagáltak a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszánt, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Boka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és 2-szer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Toroczkai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A Tisza frakció vezetője, Bújdosó Andrea, a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, mondta az M1 híradónak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból lesz majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Nem érintik a győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések. Az Audi Hungária közleményében hangsúlyozta, hogy nincs napirenden a gyár kapacitás kihasználásának módosítása. Ezt erősítette meg tegnap az Audi AG német vezérigazgatója is. Gernot Döllner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott a Volkswagen csoportnál bejelentett tervezett leépítésekről Párizsban. Az Audi új elektromos modelljének bemutatóján a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. A győri székhelyi Audi Hungária ZRT csak nem 12 ezer embert foglalkoztat, és az Audi, valamint a Volkswagen központi motorszállítója. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárca vezető emlékeztetett, Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy fenntartja a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítja az állami finanszírozásukat. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff ex oldalán közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Tegnap a Kreml közölte, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé nem támadják meg.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közút hálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban. Erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a magyar vízgazdálkodás az árvíz elleni védekezésre állt be, pedig napjainkban már az asszály okozza a legnagyobb gondot. A tárcavezető hangsúlyozta, a vízgazdálkodási törvényt úgy módosítják, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása álljon a középpontban. A tavalyihoz hasonló nyári szezont zárhatnak a Balatonnál, ha teljes nyárról még nincsenek számok. A Magyar Turisztikai Ügynökség most összesíti az augusztusi adatokat. A turisztikai szakemberek beszámolói szerint a Balaton nem veszített népszerűségéből, az alacsony vízállás ellenére sem, bár a szolgáltatók komoly kihívásokkal néztek szembe. Sokan panaszkodtak kevesebb vendégre, hiányzó munkaerőre és az időjárásra. Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint a tapasztalatok településenként változhatnak, de a tanulságokat mindenhol érdemes levonni.
4: Hogyha az egész nyarat nézzük, akkor nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy körülbelül ugyanazt produkálta a balatoni turizmus az idén nyáron, mint amit tavaly. Egy átalakulást, egy átrendeződést látunk. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb az olyan vendég, aki egy hétre, 10 napra, 2 hétre érkezik a Balatonhoz. Ezzel szemben egyre több, aki 2-3 napra, tehát rövidebb kiruccanásokra választja ezt a turisztikai desztinációt. Ez egyébként nem balatoni jelenség, ez országos és világszintű jelenség, és a balatoni szolgáltatók egyébként nagyon jól reagálnak erre, vagy nagyon jól alkalmazkodnak ehhez.
2: A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölt a Hungaromat ZRT. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Az ország legnagyobb részén 60 milliméternél kevesebb eső esett.
0: Thank you.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon fátyol, felhős, másutt derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet. Napközben túlnyomóan derült napos idő várható. Eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 34 fok is lehet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
0: Petőfi Rádió. Sport.
1: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videóton a Diós Győr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videóton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Keresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban, 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyén álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A 3. fordulójában Cagliari Lecce 1-0 és Udinese Lazio 1-2. A budapesti Cselgáncs Grand Slam versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő eseményen. Iszák Hadzsár felépülése jól halad, ennek ellenére a Zandvoorti és Monzai futamhoz hasonlóan a Formula 1-es világbajnokság hétvégi spanyol nagydíján is Liam Lawson helyettesíti majd a Red Bull francia versenyzőjét. Lawsont a Racing Bullsnál ismét a japán Tsunoda Yuki pótolja majd. Hadzsár 3 héttel ezelőtt erőléti edzésen szenvedett csuklósérülést. Inés Fanni bronzérmet szerzett a Coachellában megrendezésre kerülő paraúszó Európa-bajnokságon. Illés a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében zárt a 3. helyen. Köszönöm a figyelmüket!
0: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 8-a van. Az Adriennek és Máriák ünnepelnek névnapot ezen a napon. Isten éltesse őket. Kisboldogasszony vagy kisasszony, fecskehajtó kisasszony napja a mai, amely Szűz Mária születésének keresztény ünnepe, és egyben fontos őszkezdő gazdasági határnap a magyar hagyományban. Ekkor kezdődött ugyanis az őszi gabona, a búza vetése. Több helyen megszentelték a vetőmagot, vagy a búzát vetés előtt harmatra terítették, hogy megvédjék a dohosodástól, és ezen a napon indult a diószüret is, vagyis ez a dióverés ideje. A fecskehajtó elnevezés egyébként arra utal, hogy ekkor tájt gyülekeznek és indulnak útnak na vándormadarak. Hogyha te is már úton, vigyázz magadra, ha még csak eztán szintén, jönnek a legfrissebbek akár az országutakról, aztán jetlag égen át, hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
8: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
7: Vashiányban is hatásos?
8: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
7: Fel kell iratnom?
8: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Mikia György.
5: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ma még napos, száraz időnk lesz. Megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét. Nem érintik a Győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt a 22-es úton a Dejtári elágazás közelében. Félpályás korlátozás mellett zajlik a vizsgálat. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, így az M3-as bevezetőjén az M7-esen Érttől, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrénél, a 31-es úton Mendétől és az 51-esen Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
5: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválasztatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament e-heti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnes a döntését azzal indokolt, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt a tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártóvállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. A győri üzem az Audi és a Volkswagen koncern központi motorszállítója. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsebesült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitalij Klitschko polgármester. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, máshogy derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok lehet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 8-án kedden, és folytatódnak a programok a Balaton térségében is. Noha itt van az ősz, azért nem kell lemondani a jó kis eseményekről. Hamarosan a részletek kezdés a jetlaggel, igen ám.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Hello, magyarok!
1: Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál!
2: A kiváló balatoni programokról az ősz folyamán sem kell lemondani. Szeptember 10 és 13 között rendezik meg a keszthelyi táncpanorámát. Tánc a színpadon, tánc a vetítővásznon, tánc a kiállítótérben és tánc a térkövön. A fesztivál különlegessége, hogy a mozgásművészetet nem egyetlen formában vagy térben értelmezi, hanem a város különböző pontjain eltérő művészeti eszközökkel hozza közel hozzád. Az ország legjobb táncegyütteseinek közreműködésével megvalósuló programsorozat minden estére tartogat egyedi, emlékezetes táncos élményt. A nagyszabású előadások mellett gyerekprogramok, kiállítások, ismeretterjesztő előadások is helyet kapnak a kínálatban, úgyhogy minden korosztály számára tartalmas élmény nyújt. A keszthelyi táncpanoráma célja, hogy a balatoni régióban élőknek és az itt pihenő vendégeknek egyaránt bemutassa a magyar táncművészet gazdag hagyományait és kortárs irányzatait élményszerű, befogadható formában keszthely városi tereibe ágyazva. A hétvégére tehát tökéletes választás akár egy keszthelyi kirándulás is némi tánccal fűszerezve. A folytatásban pedig Fluor színesíti a reggelünket, az akusztikus változatban következik most a Képkockák, itt a Petőfi.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7:29-et mutatnak az időjelzők. A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót, a befelé vezető oldalon torlódás van, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Vigyázz magadra, szeptember 8-a van, azt tartják, ha ezen a napon esik az eső, akkor esős, hosszú őszünk lesz. Hát ami azt illeti, a Dunántúl északi részén helyenként lehet, hogy kopognak az esőcseppek, de alapvetően csapadékmentes napnak nézünk elébe, de már is jönnek a részletek, aztán várlak vissza a Bieberzel. Vár a holnap, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Miki a György. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma még napos, száraz időnk lesz. A közszféra több ágazatában is megkezdődhet a béremelés. Nem érintik a győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M7-esen Budapest felé a 14-es kilométernél. Egy sávon halad a forgalom, több mint 5 kilométeres a torlódás. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, így az M1-esen Biatorbágynál, az M2-esen Dunakeszinél, az M3-as bevezetőjén, az M7-esen Érttől, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrénél, a 31-es úton Mendétől és az 51-esen Dunaharasztinál. Aki bár mi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök tegnap a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek. Megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Reagáltak a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta Tisztát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Mi Hazánk szerint pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érintik a győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések. Az Audi Hungária közleményben hangsúlyozta, nincs napirenden a gyár kapacitás kihasználásának módosítása. Ezt megerősítette az Audi AG német vezérigazgatója is, aki a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítési tervekről Párizsban, az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Befejezte Finnország a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkező kerítést. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok jöhet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Haló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan a Balatonnál.
2: Szeptemberben sem unatkozol a Balaton térségében. Szüreti mulatságok, fesztiválok, kulturális események, családi programok egyaránt várnak, hogyha a tóhoz kirándulsz. Szeptember 11 és 13 között 62. alkalommal rendezik meg a Badacsonyi Szüretet, a borvidék legjelentősebb őszi eseményét. Három napon át a szőlő, a bor és a hagyományok kerülnek a középpontba. A rendezvény csúcspontja minden évben a vasárnapi szüreti felvonulás, amely az ország leghosszabb szüreti menete. Ez szeptember 13-án 10 órakor indul majd Badacsony-Tomajban, és a 71-es számú főút Badacsony-Tomaj és Badacsony közötti szakaszán halad végig. A több száz fős látványos menetben környékbeli települések küldöttségei, néptánc együttesek, magyarországi borrendek, hagyományőrző csoportok, kopjások, huszárok, zászlóforgatók, gólyalábasok, tűzzsonglőrök, lovasfogatok és fúvós zenekarok alkotják a színes forgatagot, úgyhogy tényleg egy fantasztikus élményről van szó. Ősszel is átélhette tehát a Balaton felvidék különleges hangulatát. Kellemes időtöltést kívánok mindenhez, a hét végéig pedig kísérnek a magyar kedvencek, na meg persze, na akkor is a folytatásban Presser Gábor dal következik Méringerék feldolgozásában. Ez a Szabadságdal, itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Szabó Balázsék zenéltek nekünk a héten Biatorbágyon, jövő héten Kaposváron is elkaphatod őket. Egy jó kis koncert élményre. 7 óra 57 percet mutatnak az időjelzők. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, vigyázz magadra, hogyha úton vagy a fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. Na, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Na, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Hogyha neked is van infód, akkor elküldheted a Petőfinek, akár SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Említettem Badacsonyt és a Szüretet, nos a mondás úgy tartja, hogy szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek, ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek. Ez azt jelenti, hogy ha így szeptember elejé Mária napok idején az éjszakák már erősen lehűlnek, a sződő cukortartalma nem lesz az igazi, és savanyú lesz a bor. Ha viszont meleg marad az idő, kiváló minőségű szürethez és jó bortermeshez van remény. Hát jelenleg az ország leghidegebb pontja Polgár környékén mindössze 10 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, az országos átlag is 17,5, de hamarosan jönnek a további részletek. Aztán Wolf Katival várlak vissza a hírek után. Válasz mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ma még napos, száraz időnk lesz, több kilométeres dugók az M7-esen nem érintik a Győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Baleset történt az M7-esen Budapest felé a 14-es kilométernél. Egy sávon halad a forgalom, több mint 5 kilométeres a sor. Szalagkorlátnak csapódott egy kis terautó az M7-esen Érdnél. Letenye felé a 21-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, és 2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Erősödik a reggeli forgalom, tehát megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a házelnök Forsófer Ágnes a döntését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata leépítésekről tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás módosítása nincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. A győri üzem az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsebesült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek, a mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitali Klitschko polgármester. Az amerikai elnök küldötte is szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak, áttörést nem értek el a béke folyamatban.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
10: A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő, várható eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok jöhet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 8-án, kedden. Remélem, jól indult a reggel, de a magyar kedvencek továbbra is kísérnek és tartják benned a lelket. Kezdés ezúttal Wolf Katival, jön a válasz!
0: Itt egy újabb óra! Kizáró.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Vagyok küszöbön, még hallom a hangod. Úgy hajszolom érem, rád rántom a kar.

0: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: 8.21 pontos idő, hogyha úton vagy, akkor vigyázz magadra, Subbase Monster kísért. Az M7-esen a főváros közelében az M0-ás csomóponttól a bevezető oldalon baleset történt. A 14-es kilométernél az egy sávra szűkült pályaszakaszon 6-7 kilométeres a torlódás. Szintén az M7-esen Budapestről a Balaton felé a 23-as tárnok kihajtó előtt a 21-es kőnél egy platós kis teherautó a belső szalagkorlátnak ütközött. A sérült jármű mellett a külső és a leálló sávot használja a forgalom. A torlódás legalább 4 kilométeres. A 71-es főúton hárman ütköztek Keszthely közelében a 104-es kilométernél, az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat ezért helyben terelik. A fővárosban pedig baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföld vasútállomás felé, az egyes villamos helyett itt pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Pesti alsórakparton a Vigadó térnél észak felé, egy sáv járható, ezért lassult le a haladás, és tart a műszaki mentés Soroksáron az Csai úti felüljárónál, ezért lezárták, a befelé vezető oldalon torlódás van, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek, és te is plusz menetidővel számolhatsz. Tehát kell a türelem a ma reggeli közlekedéshez is, úgyhogy hajrá, hogyha infód van neked is, akkor várjuk szeretettel. 0630303380 az SMS számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén tudsz írni a Petőfi Rádiónak. Ami a mai sportprogramot illeti, a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatottra újabb ázsiai csapat vár. Japán ellen a legjobb 8 közé jutás lesz a tét. A negyed döntőért rendezett találkozó 17:45-kor kezdődik. Az M4 Sporton és az m4sport.hu-n élőben látható, szurkoljunk együtt a magyar hölgyeknek. Este 20:45-től pedig még a Németország Dél-Korea mérkőzés is képernyőn. Kellemes időtöltést, jó szurkolást, a következőkben pedig jó munkát, ha már megkezdted, vagy épp jó utat, hogyha még úton vagy. A Carbon Fools-ra mindig számíthatunk, most sincs ez másképp. Birthday című daluk szól. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyarra, na-na-na zenélt nekünk, ez volt a Before I Leave, ezzel megérkeztünk 8:30-hez, úgyhogy már is a hírek ki a terep, aztán pedig vár ránk a Heaven Street 7, sajnálom mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is túlnyomóan derült, napos idő várható, visszaállítják a megyék és főispánok korábbi megnevezését. Azonnali béremelést kezdeményez a Magyar Orvosi Kamara.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset az M7-esen. Budapest felé a 15-ös kilométernél egy sávon halad a forgalom, több mint 5 kilométeres a sor. Szalagkorlátnak csapódott egy kis terautó szintén az M7-esen Érdnél. Letenye felé a 21-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, és 2 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kötelező kamarai tagság nem az orvosok érdekvédelmét szolgálja, a szakmai kontroll elsősorban a pácienseket védi, mondta Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Álmos Péter. A Magyar Orvosi Kamara elnöke úgy fogalmazott, jelenleg nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról és képzettségéről, így jelenleg azt sem lehet megmondani, hogy pontosan hol és mekkora az orvoshiány Magyarországon. Álmos Péter fontosnak tartja a szakdolgozók fizetésének rendezését, ahogy szerinte a kezdő orvosoknál is azonnali béremelésre van szükség, mert a 2020-as emelés már a teljesen erodálódott. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány. Megkezdte a 13. kerület a rákos rendezői elhagyott épületek bontását, az önkényes lakásfoglalók miatt ugyanis leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Puchner Gábor 13. kerületi alpolgármester, szintén a Felkelő ma reggeli műsorában. Nagyjából 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak, ki többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubaj néven ismerté vált projekt már fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. Sztrájkoltak a párizsi Eiffel-torony dolgozói tegnap, miután egy hindu turista csoport azt követelte tőlük, hogy a látogatás idején ne legyenek jelen a toronyban dolgozó női alkalmazottak. Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy ez ügyben vizsgálatot indítanak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható eső nélkül, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok jöhet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik, a meleg majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 46 perc a pontos idő. A 71-es főúton korábban baleset volt Keszthely közelében, a 104-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyben teredik. Az M7-esen viszont lassan-lassan feloszlik a torlódás mindkét irányban, korábban baleset volt Tárnok térségében, úgyhogy Budapest felé és a Balaton felé is egész jól lehet már közlekedni, de azért természetesen így körültekintő és mindenek előtt türelmes. Ha a nyáron voltál olyan szerencsés, hogy Horvátországban nyaraltál, akkor valószínűleg áldogáltál a fizetőkapuknál, ott szintén kell a türelem. Hogyha minden jól megy, akkor jövőre már nem kell ezzel bajlódni, noha a legfrissebb hírek szerint bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása. Jelenleg néhány hónapos csúszással számolnak, ugyanakkor a cél, hogy az új díjfizetési rendszer legkésőbb a következő turisztikai szezon előtt teljes körűen működjön. A csaknem 1400 kilométeres horvát autópálya hálózaton 213 ellenőrző portált kell felállítani, ezek közül eddig 99 készült el. A Zágráb és az Adria közötti A1-esen, a Zágrábot a szlovén határral összekötő A2-esen, valamint a Rijeka felé vezető A6-oson jelenleg is tartanak a munkálatok. Hogyha elkészül, akkor a tervek szerint a rendszer megszünteti a fizetőkapuknál történő megállást, az UDIA TNC fedélzeti egységekkel, illetve automatikus rendszám felismerő kamerákkal szedik majd be. Most hát azt gondolom, nem fog hiányozni ez a fajta sorbanállás. És a magyar kedvencek sem hiányozhatnak a napunkból, bármerre jársz, természetesen kísérnek, online akár Horvátországban is, vagy a világ bármely pontján. Szuper, nem? Kétszer? Ezt hallgatjuk a folytatásban. Itt a Petőfin, szép napot, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok!

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok! 8:58-at mutatnak az órák az utakon, csak figyelmesen, türelmesen a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést. A Pesti alsó rakparton a Vigadó térnél észak felé egy sáv járható, és baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföld vasútállomás felé. Jönnek már is a további infók, aztán pedig vár ránk az Elefánt csapata, akiknek indul az őszi turnia. A héten Kecskeméten kezdenek, aztán Pécs, Debrecen, Győr is a helyszínek között. Na meg az októberi dupla kobucis koncertről se feledkezzünk meg, kár lenne kihagyni. Akár csak a következő óra első dalát rögtön a hírek után. Itt a Petőfim.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
7: Pihenj egy kicsit.
8: Gondolkodj pozitívan.
9: Menj el sétálni, szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Ma is túlnyomóan derült napos idő várható. Visszaállítják a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését. Azonnali béremelést kezdeményez a Magyar Orvosi Kamara.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Három autó ütközött a 71-es úton Keszthelynél, a 104-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. Még mindig erős a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb utakon, így az M1-esen Biatorbágynál, az M3-as bevezetőjén, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól és a 11-esen Szentendrénél, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizető helyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt a vármegye helyett a megye és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállításáról. Ennyien emelkedett az infláció augusztusban. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 1,4%-kal drágultak, miközben a háztartási energia 4,3%-kal, ezen belül a gáz csak nem 11%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. A kötelező kamarai tagság nem az orvosok érdekvédelmét szolgálja, a szakmai kontroll elsősorban a pácienseket védi, mondta Kossuth Rádió felkelő című műsorában Álmos Péter. A Magyar Orvosi Kamara elnöke azt mondta, fontos a szakdolgozók fizetésének mielőbbi rendezése, ahogy a kezdő orvosoknál is azonnali béremelésre van szükség, mert a 2020-as emelés már a teljesen erodálódott. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légi csapásoknak, az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastruktúrális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadüzemeket, valamint szállítás és logisztikai központokat támadtak.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
12: Mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható eső nélkül. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok jöhet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
2: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kívánok. Ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 8-án kedden elmúlt 9 óra, az Elefánt csapata pedig már készülődik, hiszen hétvégén Kecskeméten játszanak, majd a vendégük Kolibri lesz, nálunk pedig ezúttal kezdenek. Jön a kár!
13: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: A borog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzötyögésben a kordély peremén. Ücsörög a zsákmány, lessük te meg én.

0: a Halló Magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Ezúttal irány Pécs, hiszen szeptember 10-e és 14-e között rendezik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót. 20 éves jubileumát ünnepli idén az esemény, melyen 7 produkcióval várnak. A Pécsi Balett, a Pécsi Nemzeti Színház közös fesztiválján többek között, a Bozsik Ivett Társulat, a Győri Balett, a Budapest Tánc Színház és a Magyar Állami Népi Együttes is színpadra lép. A programban klasszikus és kortárs darabok, kamaraszínházi előadások, nagy színpadi produkciók is helyet kapnak. Ráadásul a Nemzet színészét, a Kossuth és Jászai díjas Kulka Jánost is láthatott a Cseresznyés kertben. A jubileumi találkozót szeptember 14-én rendhagyó produkciók zárják, a színház téren pedig idén is vár a tánc színtér. És maradunk a táncnál mindjárt, méghozzá a Magyar Nemzeti Balettel, de előtte Ákos zenél nekünk, aki szeptember végén egy karácsonyi tematikájú albummal jelentkezik. Itt a Hello a Petőfi.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Beszéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Az előbb Pécsen jártunk a tánc kapcsán, ezúttal pedig a Magyar Nemzeti Balletté a főszerep, hiszen megkezdődik az új évaduk szeptember 12-én. Négy egymástól eltérő koreográfiával nyitják az idei szezont, az előadásokat a Magyar Állami Operaházban láthatod. A négy egyfelvonásos mű a kortárs tánctól a klasszikus balettig különböző mozgásnyelveket és témákat vonultat fel. Megjelenik bennük a humor, a feszültség, a kötöttség és a szabadság témája is, akár csak a férfinői kapcsolat, a bizalom, a szolgáltatottság, a közeledés és az eltávolodás motívumain keresztül. Úgyhogy csodás előadások várnak tehát a Magyar Nemzeti Balett fellépésein is. A folytatásban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, egy fiatal feltörekvő előadó Corinna következik, akinek első nagylemezének címadó dala a Vadvirág. Utazóval közösen készítette, ezt hallgatjuk most a Petőfi

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok! Az előttünk álló hétvégén rendezik a 10. független hangok ünnepét Budapesten a Magyar Zeneházában. Több mint 60 független zenei kiadó, több száz új, limitált és gyűjtői kiadványal mutatkozik be az ingyenesen látogatható eseményen. Zenei és szakmai programokkal, koncertekkel, DJ-szettekkel, valamint díjátadóval is készülnek. Érdemes szemezgetni a programokból, mivel olyan gyöngyszemet is találsz köztük, mint az a workshop, ahol végigkövetheted élőben a lemezvágás folyamatát, illetve tárlatvezetést is tartanak, például a Magyar Zeneházában látható, a 2000-es évek elejé magyar parti fotózás történetét bemutató Vakuviharban című kiállításon. És ha már előttünk álló hétvége, illetve zene, akkor Rúzsa Magdi szombaton Újfehértón lép majd fel. Egyszer fent, egyszer lent, ezt énekli most a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10 óra lesz, jönnek a legfrissebbek a következő 60 percben még. Debrecenbe is ellátogatunk, és az is kiderül, hogy kiérkezik hozzánk a mai nap folyamán stúdiókoncertre. Na mi biztos, hogy a halott pénz kezd, 10 után jön a Darabokra törted a szívem, itt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is túlnyomóan derült napos idő várható. Munkálatok miatt lassul az M7-es forgalma. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M7-esen Székesfehérvárnál, Letenye felé az 59-es kilométertől kasszálnak. Helyenként lezárják a belső sávot, lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerint az ellenzék kifizető helyeként működnek. Ennyien emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csak nem 11%-kal kell kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Jelentős különbség van a fiatalok és az idősek gazdasági várakozásai között, derül ki a GKI felméréséből. A 18 és 29 év közöttiek fogyasztói bizalmi indexe a múlt hónapban már pozitív, 9 pontos volt, míg a 65 év felettieké mínusz 9 pont. A kutatók szerint a fiatalok jövedelme gyorsabban alkalmazkodik a gazdasági változásokhoz, és optimistában ítélik meg a jövőt. Az idősebbek bizalma 2022 óta egyszer sem került pozitív tartományba. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről a Balatoni Kör alapítója beszélt a Felkelő című műsorban. Kardos Gábor azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdő turizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége, hangsúlyozta, az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére lenne szükség a Balatonnál is.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható, eső nélkül, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok jöhet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Csak úgy repül az idő, hiszen elmúlt már 10 óra, és megkezdődött a mai utolsó 60 percünk 2026. szeptember 8-án kedden. Elsőként a Halott Pénz csapata vár ránk, akiket jövő héten Rácz Almáson és Debrecenben is láthatsz. Darabokra törted a szívem!
2: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel...

0: munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot, jó munkát kívánok! Tegnap megkezdődött a Hajrá Magyarok újabb évada. Minden hétköznap délután 13 órától élő stúdiókoncert vár a Petőfi Rádióban, és láthatod is mindezt Facebook oldalunkon, valamint YouTube csatornánkon. Ma Farkas Zsombor érkezik hozzánk, aki kiskora óta énekel, gitározik és ír dalokat. Első zenekarát a gimnáziumban alapította, azóta a zeneiparban dolgozik, mellette pedig szóló zenei karrierjét építi. Dalait nem csak ő írja, hanem ő hangszeredi, az utómunkát is maga csinálja. A zenékhez tartozó klipeket és kreatív tartalmakat is ő álmodja meg és rendezi. Hamarosan majd mindenről bővebben is mesél 13 órától. Tehát tarts velünk akkor is, a folytatásban pedig a Girlhood csapata következik a Csendháborítás című dallal. Itt a

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munkát, szép napot kívánok, lassan-lassan az egyetemeken is megkezdődik a dömping. 10. alkalommal rendezik meg szeptember 16-án a Debreceni Egyetem látványos tanényvító stadion showját, a U-Date. A Nagyerdei stadionban idén is népszerű hazai előadók lépnek színpadra, többek között Charlie, Betonhoffi, a BSV, Pannograszt és Nagy Bogi. A jubileumi esemény különlegessége, hogy a több mint 100 országból érkező hallgatók is szerepet kapnak a műsorban, így a magyar mellett spanyol, német, francia, ázsiai és afrikai zenei világok is megjelennek. A szervezők minden eddiginél nagyobb színpaddal, látványos showval és a végén pedig egy nagy pirotechnikai bemutatóval készülnek, úgyhogy a megfelelő hangulatra alig ha lehet majd panasz. Nálunk pedig most Hegedűs Józsi és Dan Pintó gondoskodik a megfelelő hangulatról. Szól a Cowboy Summer, itt a Petőfi.

Órától, ahogy említettem, ismét stúdiókoncert, ezúttal majd Zsombor érkezik hozzánk. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. Délután természetesen Szikora Tomi kísér hazafelé, 7-től kívánságműsorral vár, 9-től pedig Kultúrfitness, benne a 6. elszínházi fesztivál is szóba kerül, illetve a sajtófotó kiállítás, úgyhogy sok-sok érdekességet tartogat ez is. A Nemzeti Dalban pedig 11-től majd Fekete Laci bemutatja Csemerbogi, Böbe, a Carson Coma, Filó, illetve Betonfi és Henry Since egy-egy újdonságát, úgyhogy tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig a Pandora projekt kíséri a kedreggelünket, ahol a legjobban fáj, most a Petőfi. Most már.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Beindítottuk ezt a reggelt, és a nap 24 órájában kísérnek a magyar kedvencek továbbra is a világ bármely pontján, hiszen online oda is elkísér. Na, Petőfi, én köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: hívhatsz Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma még napos, száraz időnk lesz. Munkálatok miatt lassul az M7-es forgalma. Milliárdos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M0-ás északi szektorán, az M3-as és az M2-es között, a 70-es kilométernél csak egy sávjárat, a torlódás már több mint egy kilométeres. Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-esen Kápolnás nyék térségében, Budapest felé a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településen, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. Az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatás és gyermekügyi miniszter. Lanert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Szélső jobboldali támadásoktól tart a Németországban élő törökök közösség, az Alternatíva Németországnak párt szászanhalti választási győzelme után. A szervezet ezért azt kéri a német kormánytól, hogy ezt a tartományt ne jelöljék ki kötelező tartózkodási helyként menekültek számára. A bevándorlás ellenes radikális jobboldali AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg a vasárnapi választáson. Már bankkártyával is lehet fizetni három fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 000 repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A magyar női kosárlabda válogatott szoros mérkőzésen a végjátékban nagyszerűen összpontosítva 82-73-ra jobbnak bizonyult Dél-Koreánál a berlini világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó találkozóján. Így a Nigériát 111-56-ra verő Franciaország mögött a négyesből a második helyen jutott tovább. Csapatunk és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa Juhász Dorka volt 22 ponttal. Nemzeti együttesünk a negyeddöntőbe jutásért ma 17 óra 45 perctől Japánnal játszik. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén a Videóton hátrányból fordítva Németh Dániel 2 góljával 2-1-re győzött a vendég Diósgyőr ellen. A Videóton jelenleg a 8., a Diósgyőr a 14. a tabellán. Az Európa-bajnoki címvédő vitorlázó Érdi Mária 3 futam után a 4. helyen áll az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. Bondár Anna párosban is búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságtól, miután az ukrán Anhelia Kalininával 3 játszmában alul maradt az Erin Ratliff, Aldila Szutyadi ausztrál-indonéz kettőssel szemben a 8. döntőben. Ezzel nincs már versenyben magyar játékos a felnőttek mezőnyében az év utolsó Grand Slam tornáján. Illés Fanni bronzérmet nyert kategóriájában, 100 méteres mellúszásban a törökországi paraúszó Európa bajnokságon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható eső nélkül. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok jöhet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szép napot! napot, jó munkát! Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. 11 és 1 között aktuálisan mindig hozom, hol és mi minden vár rád. Krumplis és almás finomságok, szüreti mulatság, ezek mind itt a láthatáron, és persze sok-sok koncert, jönnek a részletek.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hozom a heti aktualitásokat, ilyenkor 11 és 1 óra között a részleteket is megtudhatod. Anna Fesztivállal készülnek például egy Csengeren, egy olyan eseményre kell készülni, ami elsősorban a fiatalabb korosztály programjaival indul majd. Természetes alapanyagokból készült kompozíciókból nyílik kiállítást, illetve eredmény hirdetnek az almanapi rajzversenyen és gyerekfutóversenyt is rendeznek. Este pedig már a koncerteké lesz a főszerep, Nóter Méri és Vézse is fellép, illetve Veréb József mulatós estjel zárja majd az első napot. Másnap gasztronómiai bemutatóval, közös tornával, gyerekprogramokkal, népzenével, táncházzal és a főző csapatok ügyességi versenyével folytatódik az Alma Fesztivál. Délután Rostás Szabi lép fel, majd az ünnepélyes megnyitó és a helyi kulturális csoportok műsora következik, este pedig Bály Alex és a Sleppad élő koncertet a Szent István téren. A kétnapos eseményt aztán Alma napi retro parti zárja a Csengeri Alma Fesztiválon. Krumplis finomságokból is lehet csemegézni, hogy ez milyen rendezvény kapcsolódik, már is kiderül itt a Petőfi.

0: van, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Krumpliból nagyon sokféle ételt lehet készíteni, ha szereted ezeféle finomságokat, most jól figyelj. Krumpli fesztivál tartanak hamarosan a Putnokon, és a fesztivál már délelőtt egy szüreti felvonulással veszi kezdetét a Városháza parkolójából, majd aztán a programok a városi sportcsarnoknál folytatódnak. A megnyitón a Császta Néptánc együttes működik majd közre, később pedig előkerülnek a rendezvény főszereplői, a krumpliból készült finomságok. Délután aztán egymás követik a zenés programok, és hüllékballonozás is lesz, valamint a fesztivál ideje alatt vidámparc, festés, kirakodó vásár és kézműves vásár is fog működni és várja az érdeklődőket. A fellépők között pedig például Mohácsi Brigi, Fehér Krisztián és Lengyel Johanna lesz. Putnokon Krumpli Fesztivál, ne feledd, írd fel a naptáradban, és ha kíváncsi vagy, hol és milyen programok várnak rád még, akkor tarts velem. 11 és 1 óra között ne feledd az Itthon Otthonban, vagyis itt a Petőfi Rádióban mindig megtudhatod aktuálisan, hol és milyen programok várnak rád.

időtöltést, jó munkát, ne feledd, hogy még két nap maradt a nyárból, csütörtöktől 10 fokot ugrik majd visszafelé a hőmérséklet, szél, eső is érkezik, és aztán majd szépen egy pici párfokos emelkedés majd a hétvége felé elindul, úgyhogy lehet tervezni a programokat, én mindig összegyűjtöm, hol és mi minden vár rád. Gulyás és pörkölt főző verseny gazdagítja például a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivált. Az esemény 3 napja alatt neves előadók és könnyűzenei koncertek is színesítik az eseményt, melyen a gyerekeket is különleges programok szórakoztatják majd. Felép többek között Gudics Máté, az Anne and the Barbies, a Magna Cum Laude, Seres Brothers, Nika és a Cartago is. Ha Gyöngyös környékén jársz, akkor ne feledd, a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál vár. Itt a Petőfin pedig Mocskonyi Dörgő.

0: Kidőlt személyében már is hallhatott, hiszen a legfrissebb híreket elhozta és pontban délben részletezi is. Aztán folytatjuk az itthon, otthon újabb programok érkeznek, például Arany János örökségét állítja középpontba az egyik. Jönnek a részletek és Dérhen is velünk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
7: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ma is derült napos idő várható, orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, milliárdos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Dolgoznak az M0-ás északi szektorán, az M3-as és az M2-es között. A 70-es kilométernél csak egy sávjárható, a torlódás már több mint egy kilométeres, aki bármi rendkívül itt lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 a számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. Az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. Bayer Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. Ellopták Auguste Renoir 3 festményét egy dél-franciaországi múzeumból. A térfigyelő kamerák felvételei szerint 2 rabló tört be Cagnes-sur-Mer múzeumába, ahonnan 4 műalkotást loptak el, de menekülés közben az egyiket elejtették. A képek értéke nagyjából 9 millió euró lehet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Túlnyomóan derült napos idő várható eső nélkül. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok jöhet, majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
2: A hírek után
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Aktuálisan hozom is részletesen, hol és mi minden már rád. Van, ahol például történelmi fesztivállal készülnek, és hadijátékok is lesznek, máshol libából készült ételeket kóstolhatsz, és van olyan esemény, ami pedig Arany János örökségét állítja a középpontba. Jönnek a részletek.
10: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Itt az ebédidő, vagy ha még nem, akkor csináljunk neki ma is egy kis kedvet, egy olyan programmal, ami még itt van egy kicsit messzebb, de már is lehet rá készülni, libás finomságokat lehet ugyanis kóstolni a Liba Fesztiválon, Kiskunfélegyházán. A programok a város több pontján zajlanak majd, középpontjában ugye a libás gasztronómia, a hagyományőrzés, a néptánc és a családi programok állnak. Első nap például szakmai konferenciát tartanak, lesz kiállítás megnyitó, térzene és koncert is, másnap pedig már reggeltől elindulnak a programok, vagyis a libás főzőverseny, futó és sakkverseny, kézműves bemutatók, néptánc találkozó, bábszínházi előadások és koncertek követik egymást. Első nap például a Solvib koncertezik majd, többek közt másnap az Oreoán, a Vadfruttikat koncertet, köztük táncház is lesz, illetve lehet majd indulni Lodas Matyja futamán, valamint a kunsági néptánc találkozó résztvevőinek megnézni a felvonulását. Ezen kívül utcaszínházi előadással is várnak, és lesz rengeteg családi és kísérő program, hiszen a fesztivál idején a Móra udvarban bábszínházi előadások, játékos feladatok, családi programok várják az érkezőket. Itt többek között lesz fotószínház, liba simogató, kézműves bemutatók és egyéb gyerekfoglalkozások. Ne feledd tehát, Kiskunfélegyházán hamarosan Liba Fesztivál. Itt a Petőfin pedig újabb programok, történelmi fesztivállal is készülnek, hadijátékok is lesznek, úgyhogy ha az efféle események jobban izgatnak, akkor tartsa le, és mindent megtudhatsz a részletekről itt a Petőfin.

0: azt, hogy tényleg nem sok darab van, de akkor a beszélzünk is.
1: Igen.
0: De akkor telibe, persze. Nem csicskál.
1: Igen,
0: az, hogy kicsit bújna a bőröndből, ne legyen csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy

0: programot.
1: Felkutatom aktuálisan a legjobb programokat, és ilyenkor mindig részletezem hétköznaponként 11 és 1 óra között, úgyhogy jól figyelj, főleg ha oda vagy a történelmi eseményekért. Egy olyan fesztivál érkezik, aminek fő látványossága a 16-17. Századi hagyományőrzők tábora lesz. Itt korabeli életképekkel és katonai jelenetekkel idézik fel Szigetvár történelmét. A többnapos esemény egyik napján az óváros elestét és a vár védelmét, másnap pedig Szigetvár ostromát elevenítik fel. Közben kézműves vásár, népi játékok, kiállítások és sok családi program is várja az érkezőket, lesz sporti jászad, rendőrségi, katasztrófavédelmi és honvédelmi gyerekprogramok, mini babod, azaz kalandpark gyerekeknek, mesejáték, állatsimogató, brennyúl mini diszkó és koncertek, fellép például a Melody Maker, a Delta és a Mohikán, vagyis Bódi László cipő emlékkoncertet is tartanak majd az Rinyi napokon Szigetváron. Másról pedig Arany János örökségét állítják a középpontban. Ha kíváncsi vagy a részletekre, tartsa lenn továbbra is itt a Petőfi. Most Nora Till folytatja.

0: programot. A stúdióban
1: Nákata ilyenkor, mint programfelelős, 11 és 1 óra között, egytől pedig belecsapunk ma is az élő stúdió koncertbe, hamarosan mondom az ezzel kapcsolatos részleteket is. Nézve az időjárás előrejelzést, ugye ma, holnap még nyár, aztán egy hidegfrontnak köszönhetően 10 fokos ugrás lefelé, csapadék is lesz, így készüljünk, a hétvége már egyébként naposabb időt tartogat, és visszatérnek a kellemes 23-24 fokos csúcs hőmérsékletek, szóval lehet tervezni. Arany János örökségét állítja például a középpontba egy esemény Nagykörösön, mely keretében 3 napon át készülnek programokkal. Első nap Vastag Csaba ad élő koncertet, nagyon erős és Piggy Boy, illetve DJ gondoskodik a jó hangulatról. Másnap délelőtt hagyományőrző felvonulás veszi kezdetét a belvárosból a Cifra kertig. A menetet Sosvári Sándor, Jászai Maridia színművész vezeti Lóháton. A felvonulók a Hősök terén rövid megállót tartanak, ahol a résztvevő csoportok pedig bemutató műsort adnak. Aztán Tiszteld a múltat címmel flashmob veszik kezdetét és közös szavalás Arany János emlékére. Lesznek továbbá örökzöld musical és operett slágerek, majd Arany János kedvenc ételét, a csirkepaprikást fogják kínálni galuskával és tejfölel a készlet erejéig. Közvetlen utána a Lóce Együttes interaktív gyerekműsora lesz látható a kis színpadon, aztán tánccsoport érkezik, majd Gudics Máté, Zséta is fellép, és Nagy Bogi is élőben koncertezik majd. Közben különleges amerikai autókat is bemutatnak, lesz dietetikai és életmódbeli tanácsadás, közös gyógytorna, másnap pedig Zsonglőr Sziget hip-hop bemutató és újabb fellépők, többek közt Opis Barbie és Oswald Marika operett műsora is látható, hallható lesz a nagykörösi aranynapok keretében.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, egy órától pedig élő stúdiókoncert, ha van lehetőséged, be is nézhetsz hozzánk Facebook oldalunkon, vagy YouTube csatornánkon. Zsombor felkészült, aki nem csak hogy saját dalokat ír, hanem ő maga hangszereli, az utómunkákat is maga csinálja, illetve a zenéhez tartozó klipet és kreatív tartalmakat is ő álmodja meg és rendezi. Egyben van segítsége az operatőr és vágói feladatokban, azt az öccsére bízza. Erről is beszélgetünk majd Farkas Zsomborral, aki már felkészült, remélem te is. Hamarosan indul az élő stúdiókoncert, most pedig hírek itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is derült napos idő várható, orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, megválasztották a független közmédia testület vezetőjét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M0-as északi szektorán, az M3-as és az M2-es között. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, több mint egy kilométeres a torlódás. Két autó ütközött az M7-esen kápolnásnyék előtt, Letenye felé a 38-as kilométernél kisebb lassulás tapasztalható. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, Maria Zaharova kijelentette, ezt meg fogják tudni. A Magyarországról kiutasított 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott, mondta Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese. Rácz András kiemelte, az orosz-ukrán háború kezdete óta az unió tagállamaiból több mint 600 orosz hírszerzőt utasítottak ki. Magyarország ezzel a lépéssel gyakorlatilag csatlakozik az Európai Unió és a NATO tagországok hasonló lépéseihez. Bayer Judit médiajogászt választotta a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. Ismét megrendezik a teszelt önkéntes szemétszedési akciót október 12 és 18 között, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos idő eső nélkül, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok, jöhet majd késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ebéd közben vagy ebéd után egy kis sziaszta itt nálunk a Petőfin 1 és 2 óra között élő stúdió koncert, melynek te is részese lehetsz. Az első sorból figyeleted az eseményeket a Petőfi Rádió Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Itt a gitáros dalszerző Farkas Zsombor.

0: Rock. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Zsomborral, ő már látható is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Élő stúdiókoncert veszi kezdetét, úgyhogy ilyenkor lehet velünk egy kicsit lazulni, hozzászólni a műsorhoz, egy kicsit jelen lenni, részt venni a műsorban, kérdezni. Erre mind-mind van lehetőség, és hát Szabesz minden számon tart továbbra is, most itt ebben az új évadban is. 708 napja jártál már itt nálunk. Kiszámolta.
2: Igen, kiszámolta. Az nagyjából megvan, hogy 2 éve lassan, ugyanígy szeptemberben.
1: Igen.
2: Úgyhogy azóta eltelt egy, hát 2 év, az előbb konkretizáltuk is, és ez azért is különleges visszatérés, mert pont nagyjából ez a 2 év telt úgy az életembe, hogy se ilyen ehhez hasonló live sessionöket, se egyébként élő színpadi fellépéseket több okból kifolyólag nem igazán vállaltam, úgyhogy ez most
1: akkor ez most egy ilyen visszatérés,
2: egy ilyen próbatétel.
1: Jó, oké, akkor egy kis izgalom van.
2: Van, abszolút van, de úgy vagyok vele, hogyha ezt most sikerül megugrani, akkor onnantól ledőlnek azok a falak, amik itt előttem vannak, és akkor minden megy simán tovább.
1: Tulajdonképpen ugye itt vagy most egyedül és a gitárokkal, de mivel mindent te csinálsz, így mondjuk ez így nehéz, mert nem lehet mutogatni senkire, hogy te szúrtad el, tehát csak fogadatokkal adott, hogy valami nem sikerül. Ugye te csinálod a dalszerzést, a hangszerelést, az utómunkát, hogyha éppen videoklipről van szó, akkor a kreatív tartalmat te álmodod meg, te is rendezed ezt a klipet, és akkor a tesót szokott te egy kicsit besegíteni.
2: Így van. Ez az utóbbi években teljesen egy ilyen self-made projekté vált. Előtte, hát nagyjából 2016-tól kezdve egy jó pár éven keresztül nekem volt egy pop-rock zenekarom, azzal rengeteget koncerteztünk, jártuk az országot, és már egyébként ott is én voltam a dalszerző, meg így csöppentem bele azáltal így a menedzseri tennivalókba, és akkor később így kezdtem el egyébként a polgári állásomat tekintve is így a zenei háttériparban dolgozni, és amikor ez a zenekar feloszlott, akkor szóló projektbe kezdtem, és akkor mondtam azt, hogy jó, akkor egy kicsit megtalálom a saját zenei hangomat, még inkább beleástam magam így a produceri munkákba, zene háttér munka, ilyen utómunka is, tehát lényegében már most így a keverést meg a maszterelést is, nem csak a hangszerelést csinálom én, és akkor úgy voltam vele, hogy amíg ez a produkció egy kicsit úgy megtalálja az útját, olyan értelemben is, hogy tényleg megtalálom a saját zenei hangomat, lesznek dalok, amikkel színpadra álljak, meg egy kicsit épül ez a projekt, akkor utána fogok majd itt szépen apránként újra hát színpadra állni, meg ide hozzátok is eljönni.
1: Na viszont, hogyha egy ember csinál mindent, akkor annak van előnye és hátránya is, például, hogy nagyon el lehet csúszni, tehát tudod tartani az időket? Vannak ilyenek, hogy jó, akkor most erre egy hónapot adok magamnak, és akkor megpróbálod megcsinálni?
2: Abszolút. Ez ilyen tök fura, mert nyilván egyébként úgy is tűnhet, meg tényleg így van a valóságban is, hogyha egy ember csinál mindent, akkor baromi sok a feladat és a felelősség. Ugyanakkor, mivel mindent én csinálok, ezért mindent átlátok, és mindent a kezeim között tudok tartani, úgyhogy én szeretem relatív így csinálni, és ennek is köszönhető az, hogy ez az utóbbi sokat emlegetett 2 év, ez úgy telt, hogy gyakorlatilag havi rendszerességgel jelentem meg egy dallal. Ez nem feltétlen mindig volt egy ilyen klippesített nagy projekt, hanem néha csak a streaming felületeken jelent meg. Hát csúnya szóval, de ilyen töltelékdalként, meg voltak remixek, akusztikus verziók, de hát hogyha beszorozzuk, az egy jó 20-24 dal, akárhogy is számoljuk, úgyhogy és szerintem mi más beszélne magáért, mint az, hogy lényegében hogyha ezt a elég sűrű havi megjelenési rendet sikerült tartani, akkor szerintem alapvetően ez egy működőképes stratégia.
1: Na, hát akkor hajrá, szorítunk. Közben Szabolcs üzent, hogy már várt az élő stúdió koncertet, hogy visszatérjen. Eddig miért nem volt? Nyáron mindig elmegyünk egy kis szünetre, ez nagyjából ilyen 2 hónapot, 2,5 hónapot érint, mint amikor az iskolában is ugye van a nyári szünet, hiszen akkor annyi rendezvény, annyi fesztivál van, hogy nagyon nehéz lenne egyeztetni a zenészekkel, hogy tényleg biztosan itt legyenek, úgyhogy minden évben szoktunk tartani egy kis szünetet a nyáron, de igazából csak ennyi, és akkor ugye előtte, utána folyamatosan mennek, tehát ez már a 4. évad, ha jól számolok, amit elindítottunk most ezen a héten. Na, Zsomborra visszatérve, hoztál te is 5 dalt, és az egyik az éjszakai életről szól, illetve annak a, hát ennek a behúzó mi voltáról, ugye?
2: Igen. Igyekeztem a setlistet úgy összeállítani, hogy nagyjából ennek a két évnek így időrendben is szépen sorjába menjünk. Ez a dal nagyjából akkoriban született egyébként, amikor én Budapestre költöztem, és hát nem voltam úgymond sosem ilyen falusi gyerek, de ezt most nem így a rossz értelemben mondva, hanem ugye én már a gimnazista éveimet, az egyetemi éveimet is Debrecenbe töltöttem, ami azért az ország második legnagyobb városa, és azért ott is van nyüzsgés, viszont ahhoz képest így Budapestre kerülni, és így belekerülni a zeneiparba, úgymond meg az éjszakai életbe, azért az mégiscsak egy jelentőségteljes váltás volt, és akkoriban sokat, hát úgymond küzdöttem azzal, hogy így megtalálni az egyensúlyt így a civil élet, meg e között is.
1: Igen, ugye? Nehéz, mert az ember, főleg a fiatal, azt érzi, hogy mindenről lemarad. Úristen, ott kell lennem, nem telhet el úgy hétvége, hogy ne menjek el valamilyen szórakozó helyre, mert lemaradok valamiről. Igen. Egyébként nem, de valahol mégis ott érzed.
2: Igen, és nem is csak ilyen értelemben, hanem ugye nekem, mivel a polgári foglalkozásom is a zeneiparhoz kötődik, és akkoriban meg főleg rendszeresen voltak olyan munkáim is, ahol például koncertklubokkal, fesztiválokkal dolgoztam, meg rengeteg olyan megjelenés, akár ami nyilván a hét bármelyik napján, akár estére vagy hétvégére esik, ezért úgy nehéz volt megtalálni az egyensúlyt, hogy hol van az, ahol azt mondom, hogy már a magánélet, és hol van az, ahol a munka tart még, főleg úgy, hogy egyébként nekem a családom, meg a párkapcsolatom is olyan, hogy egy nagyon szoros és összetartó minőségi időt igénylő dolog, úgyhogy ez nyilván még inkább tovább nehezítette, de szerencsére ezen már ezen az időszakon túl vagyunk.
1: Na, hát akkor induljunk az Élő Stúdió koncerttel. Behúz, ez az első dal címe, amit már is hallatunk, gitár fel, és ha minden készen áll, akkor itt van Zsombor, láthatod is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, az Élő Stúdió koncert már is, tehát kezdetét veszi egy korty víz, és jön a Behúz élőben itt a Petőfin.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Zsomborral, hát meg volt a visszatérő bemelegítés itt a Petőfin a Behúz című dalal, jól húzza a srác, közben itt van Burcsányi Ádám őzön neked, és egy másik hallgató, végre egy újabb tehetséges előadót hallatunk a rádióban, Zsombor és Crazy Boys a legjobb. Ezt írja át a 0303030380 as számunk mellett ugye a Facebook oldalunkon, illetve ahol láthatók vagyunk, és a YouTube-on mindenhol hozzá lehet szólni a műsorhoz, már is innen folytatjuk.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: magyarok, közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Zsombor, aki egymaga érkezett a gitárjaival, és hát megbeszéltük itt adáson kívül is, hogy azért ez nem egyszerű feladat, ugye? Mert így nem lehet másra mutogatni.
2: Tényleg, igen, belevágtam a mély vízbe így két év után, de...
1: Főleg a visszatérés, igen, itt vagy, egymagadban.
2: Meg kell ezt a feladatot, és ígérem, hogy dalról dalra igyekszem egyre jobban elengedni az izgulást, és egyre jobban teljesíteni.
1: Helyes, közben sok hallgató itt van velünk, és hát beindult egy ilyen kis kívánságműsorosdi, hogy szeretnének zenét kérni. Hát én egyelőre itt a mikrofon tudom állítani, kibe kapcsolni, nagyjából itt ebben az órában ez a feladatom, meg beszélgetni ugye a vendéggel, és hát figyelj, Zsombortól tudsz dalt kérni, esetleg el tudja neked játszani, amit szeretné, hogy elénekelni. Zsombinak üzenem, robbantsa fel a két délutánt, ahogy azt kell Krézi Zsolti üzeni. Hát igen, most egy olyan dallal fogunk tovább menni, ami eredetileg töltelék dalnak indult, de hát ezek landolnak leginkább a fiókban, nem?
2: Igen, nálam ez azért más dolog. Egyébként sokan szokták ezt kérdezni, hogy miért csinálom azt, hogy relatív minden dalt, amit megírok, kiadok. Azért, mert sokszor van egy dalötletem, ami egyébként egyből összeáll és betalál, és szinte egyből mehet megjelenni, viszont vannak olyan szituációk, amikor elkezdek írni valamit, és utána akár évek kellenek, hogy azon még tovább agyaljak, és lehet, hogy a végén csak mondjuk egyetlen egy kis gitárdallam, vagy egy-két szó, vagy egy néhány sor, vagy egy ilyen kis apró részlet marad meg az eredeti dalból, vagy az ötletből, amit egyébként éreztem annyira jónak, hogy körülöttem mindent háromszor átvariálok, és igazából így születik meg a végleges, és én a töltelékdalt igazából az előbb úgy értettem, hogy nyilván akár így nektek a rádiónál, vagy a tévének, vagy akár a fogyasztóknak, a közönségnek sincs feltétlen arra kapacitása, hogy mit tudom én néhány hetente, egy havonta foglalkozzon egy ilyen nagyobb projekttel, mert küldözgetném havonta, akár ide fentre a Petőfi tévének, vagy nektek, vagy bárhova, hogy hát mert megint megjelent egy új klippem, akkor oké, de most voltál itt, és nyilván az online világ az meg ennél pörgősebben működik, és én a töltelékdal kifejezést azt úgy értettem, hogy nem egy ilyen nagy szabású projekt, hanem kizárólag így a hallgatóságnak a streaming felületekre készül, nagyjából minden második, harmadik dal ilyen, és ez a Labirintus is így indult, aztán ilyen ismeretségi körben jöttek a javaslatok, hogy jó, ez nagyon el tudnék képzelni egy ilyen klippet, meg egy olyan klippet, meg ilyesmi, és akkor végül engedtem a nyomásnak, úgyhogy készült ehhez is egy klip, amit nem bántam meg, mert egyébként a saját készítésű klippekkel, amit az öcsémmel csinálunk, azok közül ez volt az első, aminél azt éreztem, hogy úgy képminőségbe, koncepcionálisan, stb. Is egészen összeállt, meg ha ezt is szabad elmondani, akkor nálatok itt a Petőfi Rádióban is több évnyi úgymond próbálkozás után, mert sokszor jöttem dalpremierekre meg ilyesmi, de hogy ez volt az első olyan dal, ami bekerült játszásba, és ez is úgy indult, hogy most amúgy meg mi veszteni való van, elküldöm ezt is, maximum nem, és utána jött is a telefon, hogy akkor gyere, premierezzünk vele, meg utána játszani fogjuk, és úgyhogy néha megéri ilyen 180 fokos fordulatban változtatni a dolgokon.
1: Na hát akkor keveregjünk egy kicsit a Labirintusba, most itt a Petőfin, már is folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, Zsombor énekel, Zsombor zenél, te pedig tarts velünk akár a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornája, ha látni szeretnéd azt, ami ilyenkor itt történik nálunk.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Bocsánat, hogy így félbeszakítom, kérdezni szeretném a hallgatókat, meg titeket is, hogy amúgy szól a gitáron, mert nekem a fülbe így olykor igen, olykor nem.
1: Igen, szerintem van egy kis felvett probléma, úgyhogy akkor egy kis technikai szünet
0: technikai
1: itt a Petőfén.
0: Inkább még most állok meg, mint úgy a dal közepén derüljön ki.
1: Oké, most egy próba, vagy kábelcsere? Hát ebből látszik, hogy élőben egyszer vagyunk, igen.
0: Most jó, nekem.
1: Oké, akkor hajrá, itt a Labirintus élőben, Zsombortól a Petőfilm.

0: Zsombor Dalát hallottad itt a Petőfin élőben, ez volt a Labirintus, hát az útvesztőből. Ha neked is sikerült kijutni, akkor lássuk meg, hogy milyen csodás napunk van ma is, még két nap a nyárból, vagy már kevesebb, mint két nap, úgyhogy még lehet az élményeket gyűjteni, és velünk tartani továbbra is, ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, a Petőfi Facebook oldala mellett a 06 30 30 30 380-as számon teheted meg. Tarts velünk! Van, akit kicsit leragadt a dalkéréseknél. Kettő órától, hát megpróbálhatod a dalkérést, de igazából Szikora Tomi ennek a nagymestere, majd nála lesz kívánságműsor az esti órákban, de várjuk a kéréseket addig is, jó? Itt a Petőfi most egy biztos az Imágó Mundi folytatja.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene. Magyar.

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban.
1: Zsombor, ne feledd, az élő stúdió koncertek alkalmával be is nézhetsz hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. És hát igen, Lacus ma sem találja meg a szerelmet, ez már biztos többen is írják. Zsombinak pedig küldök egy nagy válveregetést, ahogy szokta tőlem kapni, írja Zsolti. Képzeld oda, Zsombikám, amikor a stúdióban vájboltunk és tomboltunk. Mert hogy vannak
2: köszönöm
1: ilyen alkalmak
2: szépen.
1: Is.
2: Így van.
1: Na most egy kicsit más vizekre elvezünk, hiszen készült egy dal a kedvesednek, a most már felesége ennek írtad, és itt ugye beszélgettünk adáson kívül, és igazából arra jöttem rá, hogy itt majdnem előbb volt az esküvő, mint maga a lánykérés, mert hogy mindent megbeszéltetek, mindent elterveztetek, hogy majd milyen lesz a nagy nap, és aztán azért jó, mondjuk megelőzte ezt a lánykérést. Majdnem egy évvel ezelőtt történt, ugye?
2: Igen, tavaly októberben.
1: De akkor ezen kívül semmi meglepetés nem történt utána már.
2: Hát olyan páros vagyunk mi, hogy egyébként tényleg sokat beszélgetünk ilyen mélyebb dolgokról is, és mivel már most egy 8,5 éves kapcsolatról van szó, ezért nyilván sok ilyen komoly dolog akár részletesen is terítékre került, úgyhogy igen, hát volt előtte beszélve így az elképzelés, hogy melyikünk hogy képzeli el majd a nagy napot, meg ilyesmi, úgyhogy, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem volt ebben az egészben meglepetés, például nyilván a most már feleségemnek a lánykérés meglepetés volt, egyébként úgy, hogy amúgy tök nyilvánvaló is lehetett volna, de én előtte valahogy tényleg sikerült úgy elhitetnem vele, hogy a mai napig azt mondja, hogy amúgy ő már úgy volt vele, hogy hát biztos nem, mert ezt mondta, meg így, meg úgy, és akkor tényleg meglepődött a végén, meg nyilván utána együtt szerveztük az esküvőt, és...
1: Ez most volt a nyáron?
2: Most volt a nyáron, júliusban.
1: Minden jól sikerült, ahogy elterveztétek?
2: Mondhatni, gyakorlatilag tényleg tökéletes volt, úgyhogy...
1: Na, és akkor hát készült ez a dal, tulajdonképpen hát zeneileg azért képes volt átírni azt, amin
2: igen.
1: kapcsán vagy, ami mentén elkezdtél indulni. Egy igazi szerelmi vallomás, akkor ez jó most?
2: Igen, ugye a korábbi dalok, ahogy mondtam is, ilyen szépen időrendbe haladunk, az még kicsit így az útkeresésről, meg az ilyen élet által okozott frusztrációk kezeléséről szól, és akkor nagyjából egy évvel ezelőtt elindult egy ilyen újra rózsaszínködő szerelmi mámor körülöttem, és elkezdtem így egymás hegyén hátán szerelmes dalokat írni, meg kiadni, és hát igen, ez elég konkrétan hát az akkori mennyasszonyomnak szól, és amit mondtál te is, hogy zeneileg is egy tök új dolgot hoztam, mert alapvetően én ilyen pop-rock világban utaztam, és például a reggaeton, mint olyan, az nagyon távol állt tőlem, de valahogy ahogy megíródott ez a dal, azt a lüktetést hallottam abszolút rá, úgyhogy az utóbbi időben kísérletezgetek ilyen újdonságokkal is, nyilván úgy, hogy azért a úgymond rám jellemzőbb vonásokat, az ilyen gitárjátékot, meg a dallamvezetéseket, stb. Azokat igyekszem ezekbe is belecsempészni, de új dolgokat is kipróbálok időnként.
1: Na, halljuk akkor, hogy szól ez a dal. Élőben itt a Petőfi Rádióban a dal címe Beleszeretek. És gitárcsere után már is indulunk itt a Petőfin. Figyelj, Zsombor adja az élő stúdiókoncertet.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Szeretek.
1: Zsombor élőben itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Beleszeretek című dal, amit a most már feleségének írta, de akkor még ugye nem volt feleség, hanem mennyasszony, vagy ez még előtte készült? Ez a dal?
0: Nem akarok valótlan dolgot állítani. Jó, nagyjából akkor... szerintem pont a határán volt annak, hogy én már tudtam, hogy ez meg fog történni. Ő viszont meg még nem. Akkoriban kezdődött el íródni a dal, és mire megjelent, addigra már mennyasszony volt.
1: És mit szólt, mikor meghallotta, hogy készítettél neki egy dalt? Hogy fogadta?
0: Meghatódott. Korábban egyébként volt már máskor is, hogy írtam neki dalt, vagy mondjuk egy ilyen kis verssel, vagy ilyesmivel kedveskedtem mondjuk évfordulókra, vagy hasonló, és úgy mindig megkönnyeztem. Most ezt lehet, hogy itt megpaskolná a nyakamat, hogyha ilyen belső infókat kiadok, de egyébként ő is, meg amúgy én is tökre ilyen szenzitívek vagyunk, úgyhogy ha olyan szitu van, akkor könnyen elérzékenyülünk, és hát nyilván ezek is ilyen pillanatok voltak.
1: Na hát ez csodás. Élőben itt a Petőfin Zsombor adja a stúdió koncertet. Megyünk tovább egy egészen más lelkületű dallal. Vitás velünk a Petőfin, már is jönnek a részletek.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Zsombor, ő adja ma az élő stúdió koncertet, két gitárral érkezett, és ezeket ugye folyamatosan váltogatva használja. Most melyik van terítéken a következő dalnál?
2: Most szerencsére az, amelyik eddig kettőször sikeresen megszólalt már, úgyhogy...
1: Oké. Na, hát a következő dalnak izgalmas a története, tulajdonképpen arra szeretnéd felhívni a figyelmet, hogy a negatív történésekből is lehet erőt meríteni, mert utána mindig jön valami szebb időszak, legalábbis, hogyha visszanézünk ugye azokra a dolgokra, amit anno így nagyon nehezen tudunk megélni, akkor később úgy valahogy megszépül, vagy talán olyan könnyedebb visszanézni rá. Neked milyen mély pont volt, ami ihlette ezt a dalt?
2: Igazából, ahogy így az első két dalnál is már beszéltünk róla, meg ugye az előbb is mondtam, egy ilyen tök lelkis alkat vagyok alapvetően, aki hazudna, hogyha azt mondaná, hogy úgy nem gondolkozik rengeteget úgy a dolgokon körülötte, vagy tényleg így, hát most ez ilyen viccesen hangzik, hogy így elkezdünk filozofálni, de ugye az életértelmén meg, hogy azon az úton, ami nekünk mondjuk meg van írva, és amin a jó helyünk van, és ami járni kell, és nyilván én ezeket a témákat egyébként így a dalaimban is sokat boncolgatom, meg úgy a mindennapokban is rengeteget agyalok, hogyha most történik valami, akár így a magánéletben, vagy akár a karrierben, a munkában jönnek olyan pontok, hogy sok minden nem jön össze zsinórban egymás után, és akkor kicsit ez ráül az emberre, stb., akkor így igazából ebből szoktam próbálni merítkezni, és utólag végig gondolni azt, hogy miért történhetett az, és tök sokszor sikerül amúgy megtalálni, hogy abban a pillanatban azt éreztem, hogy na itt a világ vége, hogy nem jött össze, vagy nem úgy alakult, viszont utólag rájövök arra, hogy amúgy az is valahol az én javamat szolgálta, és ahogy így a setlistemen megyünk ma végig, ez is lényegében egy ilyen hullámvölgy, hogy elindultunk ezektől a kérdésektől, kiukadtunk az őszinte rózsaszín ködös felhőtlen szerelemig, és utána nyilván megint jön egy ilyen időszak, amikor gyakorlatilag hát az adrenalin, vagy minden, ami olyankor éri az embert, amikor nagyon boldog, magánéletben is sikeres, mert felesége lesz, szervezitek az esküvőt, egy új otthonba költöztök be, karrier szempontból is tök sok minden összejön, tök jó munkák, tök jó visszajelzések a zenéim, a projektjeim kapcsán, és utána, hogy ez egy kicsit úgy kikopik, és nem feltétlen jön minden frontról ez, akkor úgy az ember elkezd azon gondolkozni, hogy hú, basszus, most mi is van, de szerintem valahol amúgy ez meg a természetes rendje az életnek, ez a körforgás.
1: A dal címe Méreg lett, és ezt most élőben előadod nekünk itt a Petőfi Rádióban. Minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt hozzá is lehet szólni a műsorhoz, csak úgy, mint a 0630 30 33 180 as számon. A stúdióban Zsombor, és jön a Méreg.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: dal.
1: 16 és 40 között tegyük meg a tippeket, ennyit elárulok, de ez szerintem ezzel nem segítettem sokat.
0: Na mindjárt folytatjuk, és az egyik eddigi legsikeresebb dalod érkezik végül, de nem utolsó sorban, úgyhogy tarts velünk itt a Petőfi, már is ez is halad a Zsombortól.
2: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. Ez a legújabb magyar zene.

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: Zsombor, aki épp nagy szerelésben van, egy szál gitárral érkezett, bár ebből a gitárból kettő is van.
2: Igen, lehet válogatni. Biztosra megyek az előbbi után, hogy az egyik gitár véletlenül nem adott jelet, egy kábelt cserével lecsekkoljuk, hogy hát az volt a
1: baj. Na, oké, viszont most már itt lassan az időnknek is vége a mai élő stúdió koncert alatt, és egy olyan dalt hoztál, ami az eddigi legsikeresebb dalod. Balatoni emlékekből építkezik. Számodra mit jelent a Balaton?
2: Igen, ez megint a hullámvasútnak a fent levő része. Hát gyakorlatilag születésem utántól minden évben jártunk a családdal, ráadásul ezek nem csak szimpla családi nyaralások voltak, amennyire lehet egy családi nyaralást szimplának nevezni, hanem ilyen nagy társasággal, uncsitesók, nagynéni, nagybácsi, 15-en nagyjából, hát éveken keresztül jártunk, és volt ez egy ilyen kihagyhatatlan része a nyárnak, úgyhogy én a mai napig nagyon szeretem, nem telhet el nekem úgy év, hogy ne menjünk le a Balatonra.
1: Északi vagy déli part?
2: Mindig az északira jártunk, így ez közelebb áll a szívemhez, de a délit is szeretem.
1: Akkor jól tudsz pingpongot?

0: Hozni, tollasozni, mert a balatoni életérzéshez, feelinghez valahogy ez is nekem így legalábbis hozzá.
1: A jó lesz túlzás, de szeretek. Megcsináltunk is mindenféle ilyenekes strandröpi, meg a vízben is labdázás, meg biciklizés, futás, amit csak lehet. Úgyhogy ez egy bakancslistás dolog volt már nekem évek óta, hogy nyilván a nyár, ilyen pörgés, napsütés, akkor ne ilyen depis dalok jöjjenek már, hanem valami olyan, ami passzol hangulatba, és mivel mindig igyekszek olyanról írni, ami tényleg ilyen true story és nem ilyen izzadságszagú, ezért úgy voltam vele, hogy kéne csinálni egy ilyen dalt, meg egy klippet is hozzá, amiben ez a ikonikus balatoni feeling visszajön, és akkor a klip is lényegében ezt idézi, ahogy a dalban is elhangzik, hogy a 71-esen Badacsony felé, nem tudom, hogy szerintem sokan átélték már azt, amikor elsőnek rákanyarodunk ott a 71-es útra, a Fűzfőnél elsőnek meglátod a Balaton, és akkor úgy mentek, és várod is, hogy mit hoz az idei év, meg benne van az a nosztalgikus feeling is, hogy mondjuk 10-15 éve minden évben jössz ide, és nem tudom, ez
0: egyfajta ilyen megnyugvás,
1: nagyon jó érzéssel tölt. Igen, nagyon.
0: Na hát ez jó, most akkor dalban egyébként az eredeti verzió egy lendületes poprock hangszerelést kapott, és abban a Crazy Boys Duo egyik tagja is szerepel.
1: Így ugye van. Innen is üdvözöljük Zsoltit, aki az egyébként az előbb kommentelt is.
0: Igen, többször is üzen.
1: Így van. És hát ez egy nagy mérföldkő volt neki is, mert ugye ők DJ-k, és ez volt az első olyan projekt, ahol ő így énekesként, rapperként is megmutatta magát, ami egy ilyen tök vicces sztoriból adódik, hogy éppen egy másik rádióban egy ilyen live session toltak, én ott voltam vele, és itt dudorászott arra, amit zenéltek éppen, és mondtam neki, hogy figyelj, mert neked egészen van hangod, mindig remixelnek nekem, de mondom, csináljunk egyszer egy olyan dalt is, amiben énekelni fogsz, és így szaván fogtam, és akkor így lett ez.
0: Ez a verzió felelhető a netem, most pedig lecsupaszítva mondhatni, jön a Visz ez az út élőben itt a Petőfin Zsombortól.
2: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!
1: Visz ez az út.

0: Zsombor Tallat az élőben itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Visszahoz az út balatoni életérzéssel. Hát ma is holnap még egy kis nyár, úgyhogy tessék kihasználni. Az élő stúdió koncerteken pedig folyamatosan jelen lenni. 1 és 2 óra között holnap folytatjuk. Zsombi, köszi szépen. 35.
1: Nagyon szépen köszönöm
0: én is. Ez a tipp érkezett.
1: 35.
0: 35? Igen, vagy nem?
1: Jobban oda kéne figyelnem magamra. 28 voltam a nyáron, töltöttem.
0: Lehet, hogy a fények.
1: Igen,
0: más,
1: igen,
0: más
1: lehet.
0: Mutatnak.
1: Majd beszélek itt a kamerás kollégákkal, hogy legközelebb egy picit.
0: Köszönjük szépen, Zsombor, hogy itt voltál a folytatásban. Odett érkezik. Van ez a pillanat, ami különad,
2: de mikor rád köszön, tudod, hogy nem fáj. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
8: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
7: Vashiányban is hatásos?
8: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
7: Fel kell iratnom?
8: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Bánáti Bence.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnapig tart a nyárias idő, kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Kigyulladt egy társasház teteje Zuglóban.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Két autó ütközött az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán kápolnásnyék előtt. A járművek a 38-as kilométernél a leálló sávon állnak, így csak kisebb lassulás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Egyben lemondott kormánytisztviselői jogviszonyáról is. A leköszönő elnök azt mondta, lemondásának nincs politikai oka, ahogy személyes konfliktus sem áll mögötte. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a BKK. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200-e repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Elhatárolódik a Magyar Telekom a hétvégi labdarúgó derbin megjelent fenyegető szurkolói üzenettől. A Ferencváros főszponzora hivatalos tájékoztatást és megelőző lépéseket vár a klubvezetéstől, valamint a létesítmény üzemeltetőjétől. A vasárnapi mérkőzésen a Fradi szektorban kifeszített transzparensen a klub ellenfeleit életveszélyesen megfenyegették. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat, közölte a katasztrófa védelem. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4 emeletes társasház tetőszerkezete lángol, mintegy 2-300 négyzetméteren.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
10: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Úgy látszik, a népi jóslatnak igaza lesz, vagyis a mai napnak a teljesen ellentéte várazdó a következő hetekben. Fecskehajtó kisasszony napja a mai. Szép délután, 2 elmúlt itt a Petőfin. Változatos magyar zenék jönnek ebben az órában is. További jó szórakozást, odettel kezdünk.
9: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Ez volt a Semmi, itt a Petőfin. A zenekar neve ez, egy családi csapatról van szó egyébként Sopronból, és hangzásukat nem titkoltan a Beatles határozza meg. Szintén három fiatalember érkezik a folytatásban, akiket pedig a zene és a vers szeretete hozott össze. Székely Norbert, Bíró Hunor és Moldován Balázs alkotják a csapatot, teljesen akusztikus, érzékeny hangvételű vers megzenésítés, amire törekszenek, mely a klasszikus és kortárs magyar irodalmat ötvözi modern zenei elemekkel. Ezúttal Tóth Árpád ikonikus vers alapján készült a következő dal, ami az emberi lét és a vágyakozás örökös, fájdalmas kettősségét és kinemalvó lázát mutatja be. Jön a Vergődni, mint halálig, a Bőröndöstől itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar igazi kikapcsolódás itt a délutánban, a folytatásban egy olyan közgazdásszal, akinek már Artisius és két fonogram díja is van, ötletes egyedi hangzásvilágával és erős mondani valóval jelent meg a hazai rap világban, bár úgy tűnt még eleinte, hogy futballista lesz, aztán ennek sajnos sérülések vezettek véget, 10 év alatt 8-szor műzötték, keresztszalagszakadás, bokatörés, térciszta, porcleválás, hát ezek voltak, hónapokat töltött kórházban, gyógytornán, fizioterápián, gipszben, ágyban, műtőben, szóval egy kicsit elfogyott a lelkesedés, és egyben a focival el is tűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. És hogy mi lépett a helyére? A rap. Beton Hoffi, itt a Petőfin, aki a Budapest Parkban hamarosan dupláz, most pedig eljött hozzánk legújabb dalával itt a Hello Hello!
1: Ez

Petőfi Rádió minden magyarra folytatásban egy olyan csapattal, akik felszabadultan, büszkén életükben először úgy adtak koncertet a Budapest Parkban, hogy még a küzdőtéri zsúfolásig tele volt. Mindig kicsit idősebb akart lenni a frontember a koránál. Az óvodában például azért tanult megolvasni, mert egyszerűen zavarta, hogy még nem tud. Világ életében közben ellentmondásként élte meg azt, hogy olyan országból származik, amelyik az ismert image szerint hangos és extrovertált, ő pedig egyáltalán nem az, kivéve a színpadon. Fekete Giorgio a Carson Coma frontemberéről van szó, aki olasz-magyar nemzetiségű. Egyébként traumaként élte meg, most már így visszanézve, hogy 7 évesen egyszerre kellett otthagyni a barátait és belépni Budapesten egy kiforrott közösségbe minimális magyar nyelvtudással. Azóta egész jól műveli a nyelvet, hiszen több olyan dalt is készített, ami igen hamar eljut a közönséghez. Egyébként legközelebb Pécsen lehet velük találkozni, most pedig itt a Petőfinén a Carson Coma és a Hobbihajó törött.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva lesz 3 óra. Megérkezett Bánáti Bence a legfrissebb információkkal. A hírek után pedig jön a halott pénz.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni, szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Holnapig tart a nyárias idő. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Megszűnt a vármegye és a főispán elnevezés.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Közútkezelő járműbe hajtott egy autó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. A 134-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, 3 kilométeres a torlódás. Egy lerobbant teherautó áll a 2-es úton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A budapesti bejelentésre Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő úgy reagált, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és egyértelműek legyenek. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat, közölte a katasztrófa védelem. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4 emeletes társasház tetőszerkezete lángol több száz négyzetméteren. A lakók elhagyták az épületet, senki sem sérült meg. A rendőrség lezárta a Stefánia utat az Egressi és a Tököli út között.
1: Petőfi Rádió. Sport.
10: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. Peckó Tamás a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó Tamás 3 csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balaghajdút, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb csapatok mezőnyében az Arsenal, a Bayern München, a Bodø Glimt, a PSG és a Flamengo is a jelöltek között. Az edzőknél 4 spanyol is megtalálható, Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique és Luis de la Fuente. Az 5 fős listán a belga Vincent Kompany is ott van. Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Kedd reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A riasztást egy szomszédos parkolóház alaksorában található szeméttárolóban keletkezett tűz váltotta ki. A magyar válogatott ma pályára lép, 17 óra 45 perctől a japánokkal játszik a negyed döntőbe jutásért. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kedd délután van, 3 elmúlt, és ez még mindig nyár. Barcsomon a legmelegebb 35 fok, és ez még holnap is hasonló lesz, használd ki. Közben egy igazi lelki támasz érkezik biztosítéként, hogy a legnehezebb pillanatokban sem hagynak magadra. Jön a halott pénz.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet.

Petőfi Rádió, minden magyar. És ha Petőfi, akkor nem mehetünk el egy fontos dátum mellett. A magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alapja, a forradalmár, a nemzeti hős, a magyar költő ezen a napon találkozott. Először 1846-ban Szendre Júliával, aki életre szóló szerelme, felesége lett, Zoltán fiúk anyja, a költő legfontosabb múzsája. Rá egy évre, szintén ezen a napon, vagyis megismerkedésük első évfordulóján történt meg a házasságkötésük Erdődön. A pár mézes heteit Koltón, a Teleki kastélyban töltött el. Nászágyuk ma is megtekinthető az épületben. Egyébként a költő több mint 20 verse Koltón született, például a Szeptember végén című költeményt is itt írta, amit sokan a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versének tartanak. A legtöbb mű a kastélyparkban, egy öreg sonfa árnyékában álló kőasztalnál született. Mi pedig itt a Petőfén élvezve a nyári napsütés utolsó sugarait a Beaversszel folytatjuk. Jön a Sunny Shining!

Holnap búcsúzunk végleg az idei nyártól, hiszen csütörtökön jön a hideg front, ami széllel és esővel hűsít majd, hát bő 10 fokot fogunk visszaugrani a hőmérsékletben, és hát az ősznek megágyazunk majd. A 0-30-30-30-380-as számon ne feledd, továbbra is megoszthatod eddigi nyári élményeidet, mi volt benne a legtökéletesebb, a legizgalmasabb, ezt megoszthatod velünk. És ma szeptember 8-a van, sok mindennek a napja, például a fizioterápiának, a büntetés végrehajtási szervezetnek itt Magyarországon, és a mai az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is. Pontos találtam egy cikket, hogy soha nem teljesítettek még ilyen gyengén matematikából a magyar diákok a PISA méréseken, és szövegértésben is jelentős a visszaesés. Az oktatási hivatal szerint ennek az egyik oka az olvasási szokások átalakulása lehet, hiszen a diákok egyre kevésbé olvasnak hosszabb szövegeket, miközben terjed a digitális, gyors és erős impulzusokra épülő tartalomfogyasztás. Ez ugye megnehezítheti az összetettebb szövegek és adatok értelmezését. Egyébként nem kizárólag magyar jelenségről van szó, világszerte romlanak a PISA eredmények. Az új NAT elkészítése viszont még várhatóan legalább másfél évet vesz igénybe, úgyhogy a változás szép lassan, fokozatosan, mint a Petőfin, pedig ezúttal Filói a folytatás.

Petőfi Rádió, minden magyar, 30-36 fok pedig az országban, csütörtöktől köszön be az ősz. Holnap még kihasználhatod ezt a nyárias meleg időt. Egyébként az elmúlt 125 év legszárazabb nyara volt az idei Magyarországon, sose volt még ilyen meleg augusztusi hónap, a mérések 1901-es kezdete óta, mint az idén, és történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása is Budapestnél. A mérőműszerek ugyanis délben mindössze 1 cm mutattak a mai nap folyamán, a hídpillérek még jobban láthatóvá váltak, még több kis sziget emelkedik ki a víz felszínből, ezeket még ma holnap megnézheted, hiszen az előrejelzések szerint jön a csapadék, nagyon várjuk minél többet belőle a Duna vízgyűjtőjére. Holnap érkezett tehát egy front kapcsán egy kis csapadék, ami előre láthatólag estére éri el egyébként hazánkat, tehát akkor emelkedni fog várhatóan majd a vízszint. 0630303380, ne feledd az elérhetőségünket, itt te is informálhatsz akár új helyzetekről, amik felbukkantak a Duna vagy a tavaink, folyóink környékén, és a közlekedési helyzetről is, vagy számot, ha valahol fennakadást észlelsz, jelezd, hogy mi segíthessünk a továbbiakban. Morjón ezt folytatja közben itt a Petőfi. Ó, egyszer

0: Petőfi Rádió minden magyar és a zene mellett is sok fontos érdekesség, míg a mai nap folyamán a Kultúrfitnessben például szó lesz az E-Színház Fesztiválról, ami minden évben a kortárs magyar színház ünnepe az online térben. 9 napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásait lehet megnézni egy kattintással. Szani Rolandnál tovább téma lesz majd a hamarosan induló magyar sajtófotó kiállítás, előtte pedig kívánságműsor, játék és Szikora Tomi, aki a Petőfi csúcsban lesz veled. További szép délutánt, a hírek után ezt is hallhatod.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft.

0: 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnapig tart még a nyárias idő. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Eloltották a lángokat a tűzoltók a Zuglói Társasházban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy lerobbant teherautó áll a 2-es úton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Egy defektes kamion akadályozza a forgalmat a 86-os úton Zalalövő elkerülő szakaszán. A 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő úgy reagált, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Palácsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szűnt meg. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Megakadályozták a tűz továbbterjedését a tűzoltók a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra kora délután. A tűz továbbterjedt 2 lakásra és 3 erkélyre is, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagyni a házat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Kedd délután 4 óra van. Húha, csak nekem volt ma olyan hangulatom, mint hogyha még a hétfő kísért volna? Kitartásra dolgozol, ha pedig már úton vagy haza, elkísérlek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Nem sokára játék indul Petőfi Rádiós ajándékokért.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.
2: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Napsütésben minden jobb, kellemes 30-32 fok van, szeptemberi nyár, akár dolgozol, akár már úton vagy haza, jó választás, ha velem vagy.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha valaki éppen siet valahová, akkor szerintem a szokásosnál is óvatosabban, mert rengetegen együtt vagyunk utazás közben, és nagyon sok a baleset. Például a 21-es főúton Salgó-Tarján határában egy személyautó a korlátnak ütközött, az 52-es kilométernél forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a 21-es főúton Salgó-Tarján határában az 52-es kilométernél. A 2-es főúton Récsegi és Szendehely között egy műszakhibás, pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Ezért az 50-es kilométernél útszükület van, mindez tehát a 2-es főúton Szendehely és Récsák között. A 86-os főúton pedig egy defektes kamion akadályozza a forgalmat Zalalövő elkerülő szakaszán. A 30-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, mindez tehát a 86-oson Zalalövő elkerülő szakaszán a 30-as kilométernél. Ami a főváros híreit illeti, baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, az Árnyas út közelében, itt csak egy sávjárató, mindez tehát a Budakeszi úton az Árnyas út közelében, illetve baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Kőbányai út után a külső sávban. Mindez tehát a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Kőbányai út után. Várom a további közlekedési infokat, dolgozzunk össze, az egész országból jöhetnek a hírek. Csengerből, Tiszafüredről, Dabasról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A délutánban pedig nem punyadunk, hamarosan játék indul, előbb viszont Mobadala, ami számít itt a Petőfin.

hely külföldi rádióban is, annyira európai színvonalú, szóval lehet, hogy kapunk ebből a dalból majd egy angol verziót is? Kíváncsian várjuk. A folytatásban játék indul, mert játékot ígértem. Petőfi rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630 30 30 380-on. Ha elsőként írod meg nekünk az óra előadóját és a szám címét, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Áll az alkú! Játék hamarosan!

0: Kovalszky meg a Vega, amilyen hülye vagy úgy szeretlek. Petőfi Rádió minden magyar. Ez volt a délután nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Én legszívesebben mindenkit megajándékoznék, de mint ahogy mindig, ma is az első, a leggyorsabb üzenet küldő kapja az esélyt. Hamarosan őt hívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hello, itt az utitársad, a mikrofonnál Szikora Tamás, és igyekszünk a leggyorsabban informálni téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, Szendehely és Récsák között a 2-es főúton egy műszakhívás autó veszteg el egy teherautó, az 50-es kilométernél útszükület van, mindezt át a 2-es főúton, Szendehely és Récsák között az 50-es kilométernél. Egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott a 21-es főúton Salgó-Tarján határában, az 52-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, mindezt tehát Salgó-Tarján határában a 21-es főúton, az 52-es kilométernél. Budapesten tart a helyszínelése a Fiumei úton az Orci tér felé, a Salgó-Tarján utca előtt a külső sávban, tehát mindez a Fiumei úton az Orci tér felé, a Salgó-Tarjáni utca előtt, illetve baleset miatt kell útszükületre készülnöd a Budakeszi úton, az Árnyas út közelében. Emiatt van tehát torlódás a Budakeszi úton, az Árnyas út közelében. Várom a további közlekedési infokat, az egész országból jöhetnek a hírek. Tatáról, Füzesabonyból, Szent Márton Kátáról. Hívja 061-759-6060-on, mindenkire számítok.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Jöjjön, aminek jönnie kell. Játék Petőfi Rádiós ajándékokért. Hogy ki kapja az esélyt, a lehetőséget? Remélem, hogy te. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on a játék felhívás után. Ha te voltál a leggyorsabb, akkor figyeld a telefonod.
1: Halló, jó napot!
0: Hello, szia! Én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Dani a nevem.
0: Amikor elküldted nekünk a játékra az üzenetet, akkor mi volt az első gondolatod, hogy elég gyors vagy?
1: Ja, igen.
0: Akkor számítottál arra, hogy ez össze fog jönni?
1: Annyira nem, őszintén.
0: Na, pedig ez most összejött, mert bekerültél a játékba, úgyhogy te voltál a legelső.
1: Tényleg?
0: Aha. Úgyhogy Benny, mondd el kérlek,
1: szuper.
0: Hogy melyik dal hoz neked szerencsét. Hát amit leírtál üzenetbe.
1: Ne idegesíts. Nagyon hülye vagy.
0: Úgy szeretlek, igen. És a Petőfi Rádió szlogen megvan, Benny?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Jó, szuper, akkor nyertetek!
1: Szuper.
0: Gratulálok neked, Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiétek, bögrét, kulacsot, nyakpaszt, és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz.
1: Köszönöm. Már próbálkozok ezen.
0: Aha, na, de hát akkor úgy tűnik. Kettő napját, mondjuk az nem sok. Más hetekig, hónapokig próbálkozik. Neked ez elég hamar összejött.
1: Ja.
0: De hát akkor ezek szerint szerencsés típus vagy. Tehát, hogyha valamivel játszol, akkor az elsőre, másodikra, vagy mint ahogy most harmadikra, akkor így össze szokott jönni?
1: Aha.
0: Na, hát akkor tényleg, mákod van általában ezeken a játékokon.
1: Ja, tök jó.
0: Milyen volt a suli a mai napon? Mit csináltatok? Milyen órái voltak?
1: Nagyon jó volt. Volt környezet, volt matek, volt a tesi, ilyesmi.
0: Aha, tesi, még kint vagytok, gondolom, az udvaron.
1: Én nem szeretek annyira rohangálni még tesin, de azért tetszik a tesi, én imádom.
0: Aha, de hogy akkor tudtok még kint bandázni ebben a nyárias melegben a többiekkel.
1: Igen.
0: Hajrá akkor nektek idén, sok sikert, és következő dalt is neked játszom, Benny. Bobek és Valáki itt a Petőfi Rádióban.
1: Oké, nagyon köszönöm.
0: Na és ki az, aki szeretne nyerni

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szeptemberi nyár az ország nagy részén még most is 32-35 fokkal. Ha most indulsz hazafelé, akkor dobd fel a napszemüveget, adj hangerőt, mert mindjárt a Kelemen kabátban dala szól, az egy van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
1: a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
5: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Elvito oldalon.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnapig tart a nyárias idő. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Megszűnik a vármegye és a főispán elnevezés.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset miatt torlódik a forgalom az M0-as autóúton az M5-ös autópálya csomópontjától a Megyeri híd felé. Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 21-es úton Salgó-Tarján határában. Az 52-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen, feltehetően hírszerző tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A budapesti bejelentésre Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő úgy reagált, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek legyenek. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca hangsúlyozta, hogy a program az erdős területek növelése mellett javítja a települések mikroklímáját és mérsékli az erdőtüzek kockázatát. Elhatárolódik a Magyar Telekom a hétvégi labdarúgó derbin megjelent fenyegető szurkolói üzenettől. A Ferencváros főszponzora hivatalos tájékoztatást és megelőző lépéseket vár a klubvezetéstől, valamint a létesítmény üzemeltetőjétől. A vasárnapi mérkőzésen a Fradi szektorban kifeszített transzparensen a klub ellenfeleit életveszélyesen megfenyegették.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 5 óra után is számíthatsz ránk, a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Itt egy dal ehhez a napsütéses kerthez. Kelemen kabátban egy van, elsőként ezt játszom, de ebben az órában játszom Diaz Menta, sőt, Fluor egy-egy zenéjét is.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Akinek

0: Diázmenta, így volt szép. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ez a dal már meghódította a hivatalos lágerlistánkat.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én leszek a GPS, aki mondja, hogy merre menj, vagy merre ne menj. Figyelem, két baleset van az M0-áson, az egyik gyál térségében, az M3-as felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél 5 kilométeres torlódás van. Tehát baleset, három személyautó ütközött össze az M0-áson, az M3-as felé gyál térségében, a 34-es kilométernél. És a másik oldalon, tehát az M1-es felé vezető oldalon pedig Vecsésnél van baleset, a 41-es kilométer közel. Itt már most ezekben a percekben megszűnt a sávzárás, így a torlódás feloszlik, de még minimálisan lassul a forgalom, tehát baleset két helyen az M0-áson, az egyik gyánál az M3-as felé, a másik pedig Vecsésnél az M1-es felé vezető oldalon. Korábban a 2-es főúton Szendehelyi és Récsák között egy műszakhívás autó vesztegelt, itt az 50-es kilométernél most is útszükület van, mindez tehát a 2-es főúton Szendehelyi és Récsák között, ami pedig a főváros híreit illeti, baleset okoz fennakadást a Ferdinánd hídon a Podmanyicki utca után a külső sávban, és tart a helyszínen és a Fiumei úton az Orci tér felé, a Salgó-Tarjáni utca előtt, tehát baleset a Ferdinánd hídon, a Podmanyicki utca felé, illetve a Fiumei úton, az Orci tér felé, a Salgó-Tarjáni utca előtt. Kitartás, vezess óvatosan. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infókat az egész országból. Kislődről, Celldömölkről, Poroszlóról, hív most 061-759-6060, jó utat!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Olyan ő, hogy megáll.

Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Sokan vagyunk együtt útközben, közlekedők figyelem. Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy csak annyival, amennyivel szabad. Kijöttek a friss statisztikai adatok a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságtól, mert hogy szeptember 1-e óta egy közel egyhetes ellenőrzés keretében ott az M7-es autópálya somogyi szakaszán mintegy 382 gyors hajtót mértek be a strádán. De nézzük a számokat, a kirívó esetek közül akadt olyan, aki 110 helyett 183-mal közlekedett, és több gépkocsit is rögzítettek a műszerek, ahol a megengedett 130-as helyett 190-nél is gyorsabban haladtak, mindez tehát az M7-es somogyi szakaszán, de gyanítom, hogy az ország többi részén is hasonló lenne a helyzet, úgyhogy csak annyi valamennyivel szabad, óvatosan, vigyázz magadra és vigyázzunk egymásra, a közlekedési infókra pedig, mint hogy mindig ma is számítok, hívj, bármilyen fennakadást tapasztalsz, 061 759 6060.

0: magyar. Tarány Tamás most így a jó. Hát szerintem az időjárás most így a jó, de hát jön, aminek jönnie kell. Úgy tűnik, hogy holnap lesz az utolsó szeptemberi nyárias napunk, 33 fokkal tetőzik majd, vagy búcsúzik a nyár, így is mondhatnám. Csütörtöktől viszont tényleg ajtóstól érkezik az ősz, pénteken már csak 18 fok lesz, és esőt ígérnek a meteorológusok. A hétvége pedig kellemes őszi kiránduló időt tartogat majd 22-23 fokkal. Ez lesz a menü a folytatásban. Köszi minden nyár!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod leggyorsabban a friss közlekedési infókat az egész országból. Figyelem, két baleset van az M0-áson, az egyik gyártérségében az M3-as felé három személyautó ütközött össze a 34-es kilométernél, a torlódás 5 kilométeres, tehát baleset az M0-áson Gyálnál az M3-as felé, a másik irányban pedig Vecsésnél van torlódás a 41-es kilométernél. Itt már most megszűnt a sávzárás, így feloszlik a torlódás, mindez tehát az M0-áson Becsésnél az M1-es felé vezető oldalon. A 2-es főúton Szendehely és Récsák között egy műszakhívás autó akadályozza a forgalmat, az 50-es kilométernél útszükület van, mindez tehát Szendehely és Récsák között a 2-es főúton. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után, tehát mindez a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után sávzárásra kell készülnöd, és helyszínelnek a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé, a Bem-József utca után a külső sávban, mert baleset van tehát a Margit körúton, a Szél-Kálmán tér felé, a Bem-József utca után a külső sávban. És te, merre vezetsz éppen, merre tartasz? Segítsünk egymásnak, dolgozzunk össze. Az egész országból várom a közlekedési infókat. Pápáról, Szilvásváradról, Bobáról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Szeptember 8-a Adrien és Mária névnapja. Köszöntsük együtt az ünnepelteket. Sőt, mondok jobbat, add meg a telefonszámukat, én pedig felhívom őket a nevedben, így lesz igazi a meglepetés. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Írj a 0630303380-ra. Hat után Drew, Hybrid, Csak nekem táncolt, ezt játszol.
1: Csak nekem táncolt, és micsoda lány.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: 0630 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnapig tart még a nyárias idő, megszűnik a vármegye és a főispán elnevezés. Rangos német állami kitüntetést kapott a Nobel-díjas magyar író.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Három autó ütközött az M0-as autóúton az M3-as autópálya irányába Gyál térségében. A 34-es kilométer után csak a külső sáv járható, a torlódás több mint 5 kilométeres. A másik oldalon Vecsésnél is hasonló baleset történt, a 41-es kilométer közelében már megszűnt a lezárás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as szám.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek legyenek. Megalakult a független közmédia testület, elnökének Bayer Judit médiajogást választotta az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Lakhatatlan vált az a 14. kerületi épület, ahol kora délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tüzet eloltották, a fővárosi Stefánia úti társasház víz és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba. A tűz 2 lakásra és 3 erkélyre is tovább terjedt. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csak nem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Átvehette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kedd délután 6 óra, még egy munkanap pipa. Szépen, lassan, de közelítünk a munkahét közepe, lassan majd vége felé. Számíthatsz rám a folytatásban, együtt vagyunk. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben Drew Hybrid és a Csak nekem táncolt szól.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Új zene, Marics Peti, Kis Kevin, Elszáll az idő. A dal, amelynek a videoklipje jelenleg a 14. a legnépszerűbb zenei videó között a YouTube-on. Ezt hallottad nálunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből mondjuk a közlekedési infókat neked. A délutáni csúcsforgalomban 20 percenként jelentjük az aktuális híreket. Figyelem az M7-esen, Letenye felé, Baracska közelében olajfolyás nehezíti a közlekedést. A 32-es kilométernél már megkezdték a szórást, de így is egy kilométeres torlódás alakult ki. Tehát az M7-esen, Baracska közelében a 32-es kilométernél a határ felé, a Letenye felé tartó oldalon. Három személyautó karambolozott a 405-ös főúton Új-Lengyel térségében a 15-ös kilométernél. Egy sávon megy a forgalom, tehát baleset a 405-ösön, Új-Lengyelnél a 15-ös kilométernél. És korábban baleset volt az M0-áson Gyálnál az M3-as felé vezető oldalon a 34-es kilométernél, és több mint 5 kilométeres dugó alakult ki, ezért torlódik tehát a forgalom az M0-áson Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. Várom a további közlekedési infokat is, az egész országból dolgozzunk össze a hírt Kalocsáról, Verőcéről, Lentiből. Hívja 061-759-6060-on. Nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben elkísér a Magna Cum Laude. A csapat, akik megtolták a múlt hétvégét, három koncertjük is volt, Komáromban, Edelényben és Tatabányán, de nézem a további helyszíneket, például most hétvégén 12-én Gyöngyösön, 26-án pedig Gerezlakon lépnek fel. Ez a köszönet.
2: A másik oldalamra, amikor üzentek, hogy a

Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Figyelem, kezdődik az óriási táblacsere a magyar utakon, mert hogy az országgyűlés keddi ülésén 134 igen és 52

akkor a magyar közút tájékoztatása szerint 589 darab megyetáblát cseréltek le vármegyetáblára. Hát ezek a táblák már nincsenek meg, azt írták a vezes.hu cikkében, hogy ezeket a régi táblákat már elhasználták, újra matricázták, és főként terelésnél, forgalomterelésre alkalmazták őket, úgyhogy jönnek az új táblák, a vármegyék helyett visszatérünk a megyékhez. Kezdődik tehát az óriási táblacsere az országban. Ha te is vezetés közben hallgatsz minket, akkor írd meg, hogy merre vagy, várom a közlekedési infód, én pedig játszom a legnagyobb magyar zenéket, most épp egy új zene Paulinától.

0: Ezt a dalt a legjobb vezetés közben hallgatni. Kuplung zenekar, nyomod a gázt a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Megéri minket hallgatnod. Figyelem, baleset van az M0-áson, az M3-as felé gyártérségében. Három személyautó ütközött össze a 34-es kilométernél. A legutóbbi hírünk az, hogy 5 kilométeres torlódás van. Tehát baleset az M0-áson, gyárnál az M3-as felé vezető oldalon. Hármas karambol történt Új-Lengyel térségében a 405-ös főúton, a 15-ös kilométernél forgalomkorlátozás van. Baleset át a 405-ös főúton Új-Lengyel térségében a 15-ös kilométernél, és ami pedig a főváros híreit illeti, baleset történt az Ajtósi Dürer sorban kifelé a Stefánia út előtt, csak a belső sávjárató, tehát baleset az Ajtósi Dürer sorban kifelé a Stefánia út előtt, illetve a Rákóczi Budai híd főjében Pest felé a külső sávban is baleset lassítja a haladást, mindezt át a Rákóczi Budai híd főjében Pest felé. Emiatt van itt a környéken nagyobb torlódás. Kitartás, várom a további közlekedési információkat, adj helyzetjelentést az egész országból, Ózdról, Rakamazról, Kecskemétről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Zaporozsác Mr. Goszki, ez pedig a folytatás, és hogy 7 óra után mit hallgassunk, én rábízom a választást. Hamarosan kezdődik a kívánság műsor, szóval add le a rendelésed már most, hívja 061-759-6060. Vagy akár küldj ingyenes Viber üzenetet 7 és 9 között élő kívánság műsor.

Nem veszem észre direkt, hogy számos akcizem simogatlak. Nyugit akarok, változtam, pélye könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Kezdődik a kívánság műsor. Már várom az üzeneteket. 061-759-6060, hívd ezt a számot. Enikő választott az első dalt. Autózás, vezetés közben hallgat minket. Meglepünk téged. Blaha Lúziára nem ereszt.
1: Nem ereszt engem sem az a nyár végi este. Nem ereszt engem sem az a nyár végi este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnapig tart a nyárias idő. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Rekord alacsony a vízállás Budapestnél.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Három autó karambolozott a 405-ös úton Új-Lengyel térségében. A 15-ös kilométernél fél pályán halad a forgalom, mindkét irányban lassú a haladás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen. Feltehetően hírszerző tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A budapesti bejelentésre Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő úgy reagált, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett. Valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter a fővárosnál, és az előrejelzések szerint a hétvégén várhatóan emelkedni fog a vízszint.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Leckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bent maradó helyen áll a másodosztályban. Leckó Tamás három csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Megnevezték az aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is a tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található. Armand Duplantis is indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor. A rúdugrás világcsúcs tartójának, olimpiai világ és Európa bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy előző héten visszalépett a Gyémántliga brüsszeli döntőjében. Noah Lyles nem áll rajthoz, az olimpiai bajnok amerikai sprinter sérülés miatt befejezte a szezont. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Blaha Lujziára, nem ereszt, ez szól a Petőfi Rádióban, a Naplementében, a Kívánság műsorban. De hogy melyik legyen a következő dal, ami hangulatot csinálna így keddeste, várom, hogy megírd. SMS Viber 06 30 30 30 380. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás.
2: Itt egy újabb óra.

felejthetetlen slágerek. Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó estét, Tomiba. A mamámnak kérhetek egy zenét?
2: Hello, szia. Itt Tomiba, és ott?
3: Itt nagyon ivét, Bennett.
2: Hello, Bennett. Persze, hogy kérhetsz egy dalt a nagymamádnak. Van valami alkalom esetleg, ami miatt küldenél neki számot?
3: Hát most volt nemrég a névnapja.
2: Hogy hívják őt?
3: Erika.
2: Uh-huh. És akkor így ez alkalomból szeretnéd a rádión keresztül is felköszönteni?
3: Igen, igen, igen.
2: Volt egyébként már vele kocintás vagy sütizés valamikor, találkoztatok?
3: Hát persze, most is itt ül mellettem.
2: Á, szuper! És milyen dalt választanál a mamának?
3: A Majkától a Belehalok.
2: Mama, akkor nagy Majka fan?
3: Igen.
2: Na, szuper. Hát akkor maradjon mindig ilyen fiatalos, életvidám, és akkor játszom neki a dalt, jó?
3: Köszönjük.
2: Én köszönjük, hogy hívtál. Szia, szia.
3: Szia.
2: István az édesanyja emlékére választott egy dalt Máriának, így neki is játszom a következő zenét, mert rengeteg az üzenet. Jandera például azt írta, hogy szia Tomi, a lányunk ma 46 éves kis Erikának szeretnénk küldeni a következő számot. Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig. Cicilino Lackónak választotta a következő számot, üzeni őt: nagyon-nagyon szeretlek és köszönöm, hogy vagy nekem. Míg Anasztáziától is kaptam üzenetet: hello Tomi, a páromnak, Balázsnak szeretném küldeni a következő számot, üzenem, hogy nagyon szeretlek és köszönöm, hogy az életem része vagy. Majka, Belehalok, ez a tiétek, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban. Petőfi.

0: Válság műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Folyamatosan jönnek az üzenetek, várom a tiédet is. Hello Tomi, Lávas Viki 30-valahány című dalát szeretném kérni, mert ez lett idén a nyaram egyik top magyar zenéje. Meg hát élem én is, mert én is 30-valahány vagyok. Írja Laci Sopronból. Oké, akkor visszahozzuk a nyarat, ami még szerintem el sem ment. Holnapig tart hivatalosan a szeptemberi nyár. 30-33 fokkal tetőznek majd a csúcsértékek. Itt egy újabb üzenet. Sziasztok, szeretnék kérni egy zenét Orsós Norbinak. A munkatársak küldik neki. Ágota pedig munkaközben csatlakozott hozzánk, és a kolléganőjének Orsolyának választotta egy dalt. Ez a Kívánság műsor.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello Tomi, ez már egy üzenet. Feleségemnek névnapja alkalmából Adriennek szeretném kérni By Alex Baba Bó című dalát. Küldi szerető férje és kisfiunk Lacika. Kedves Adrien, Isten éltessen téged! Néhány perc és ez a dal szól nektek. Erről viszont meglepetünk valakit, szintén a névnapja alkalmából, viszont megbízatást kaptam, megkaptam Szilvitől a barátnője telefonszámát, úgyhogy már is őt hívom. Reméljük, hogy felveszi a telefont.
3: Igen.
2: Háló, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, és a kívánságműsorból csörgök, mert van egy meglepetésünk a számodra.
3: Igen.
2: Szilvitől kapta meg a barátnőtől a telefonszámot. Jó helyen
3: igen,
2: vagyok?
3: Igen.
2: És a lelkemre kötötte, hogy 36 éve imád téged, szeret téged, nagyon fontos személy vagy az életében, és rajtunk keresztül szeretném nagyon boldog névnapot kívánni.
3: Hát ez nagyon szuper, köszönöm szépen.
2: Ugye, remélem, hogy szép üdülök. Ez a nap, remélem, hogy vidám a névnap.
3: Nagyon, hát ezek után főleg, persze.
2: Hú, 36 éve imád téged, 36 éves barátság van közöttetek?
3: Így igaz.
2: Hú, honnan erednék ez a barátság?
3: Hát ez általános iskola, akkor... első osztály.
2: Aha, együtt is ültetek, vagy mi volt a sztori, hogy így összejöttetek, így összehozott titeket a sors?
3: Hát ez suli volt a folyamatosan évről évre, végig. Általános iskola, gimnázium, és akkor így felnőtt korra is.
2: Aha, megéltetek mélységeket, magasságokat. És...
3: nagyon sok mindent, igen.
2: De hát figyelj, egy a lényeg, hogy itt vagytok. Azért ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról, mert nagyon kevés ma már az igazi barátság.
3: Hát a 36 év az mindent elmond, nem?
2: Abszolút, abszolút. Igazából nincs is több kérdésem, hanem én kívánok nektek, mert hát ő is ezt írta, hogy 30 plusz 30 évet kíván még magatoknak, és mi is ezt kívánjuk nektek.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Remélem, hogy valamikor ünnepeltek.
3: Pénteken.
2: Na, kocincsatok egyet a névnapra. Most így akkor virtuális ünneplés következik. Dash, Young Fly és a Kiskece neked szól a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm szépen.
2: Legyen nagyon szép estét.
3: Köszi, szia.
2: Hello. Na és neked van névnapos ismerősöd? Adrien és Mária nap van. Köszönsd őket rajtunk keresztül.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, szia, Bence vagyok, anyukámnak szeretnék kérni egy számot.
2: Hello, Bence, a legjobb helyen vagy. Kicsit visszhangzol, bebújtál valahová, hogy egy ilyen meglepetés hívást csinálj?
3: Igen, igen.
2: Mi lenne a meglepetés tárgya? Mit szeretnél anyának elmondani a rádióban?
3: Azt, hogy nagyon szeretem, és hogy ennyi körülbelül, csak nagyon szeretem.
2: Van olyan dalotok, amire most így együtt táncolnátok, ölelkeznétek, vagy ami feldobná anyának az estéjét?
3: Mindegy, hogy milyen szám, csak.
2: Oké, okay, akkor bízd ide, és mit csinál most anya éppen, miközben hallgatja a rádiót?
3: Hát, pakol.
2: Kint van a konyhában, vagy a szobában, pakolászik, tesz-vesz.
3: Igen, igen.
2: Meg volt már a vacsi?
3: Éppen most készül.
2: Na, és mi lesz a menü?
3: Bolonyai spagetti.
2: Te kérted anyától, hogy legyenek is bolonyai?
3: Nem, a húgom.
2: De hát akkor kiszolgált titeket, hát én is a kívánság műsorban, úgyhogy akkor a következő dalt nektek játszom, jó?
3: Oké.
2: Okay. Balástól Viber üzenetet kaptam. Sziasztok, Anasztáziának szarvassal szeretném küldeni a következő számot. Oké, okay, üzi átadva. És itt egy újabb üzenet. Szia Tomi, szeretném küldeni a következő számot drága szerelmemnek, Benjinek, Mária Nostrára. Üzenem neki, hogy a hercegnője nagyon szereti, és hogy a vihar után mindig kisüt a nap, és jön a szivárvány. Legyen így. Hamarosan nektek játszom Dániel Figergő dalát, ez a Száz virág. Előbb viszont buli hangulat Azariával. Három korty, ez szól a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És közben rengeteg az üzenet a 06-30-30-30-380-on. Szia Tomi, posti vagyok, és Németországban taposom egy kamion gázpedáját. A következő dalt magamnak szeretném küldeni. Posti, örülök, hogy együtt vezetünk, együtt utazunk. Nono Attilának címzi a következő számot. Üzenem, hogy alig várom, hogy lássuk egymást, majd elviszlek egy meglepi helyre. Jó kis randitok lesz. Ez egy újabb üzenet. Hello Tomi, Hajninak Győrbe, a plátói szerelmemnek szeretném küldeni a következő számot. Írja egy békési kamionos. Mi összekötünk titeket itt a rádióban. És hogy még kinek játszom a következő dalt, az most derül ki. Hello.
3: Szervusz Tamás.
2: Hello, szia.
3: Gábor vagyok, már régen hallottuk egymást.
2: A vicces Gábor.
3: Így van, megismered a hangot.
2: Most már csak így emlegetlek.
3: Oké, rendben van.
2: És készültél esetleg már a valamiben?
3: Igen, van egy olyan és egy Mária ismerősöm azoknak, de egy viccet azért elmondok előtte.
2: Na, oké, akkor várjuk.
3: Rendben van, nagyapa, unoka kapcsolat. Reggel unoka. Beteg vagy, nagyapa, nagyapa, nagyon beteg vagy. De hogy vagyok én, kisunokám, hát honnan veszed? Hát szerintem baj van veled, megy a haszad? Dehogy megy. Ennyi, nagyapa, ne világolj már nekem. Hallottam, nagymama megkérdezte tőled az éjszak, hogy mikor akar ez már megkeményedni. Akkor csak megy a haszad.
2: Hozzad a formádat.
3: Nem akartam, ezt betűt kimondani teljesen.
2: Hoztad a formádat.
3: Hát hozom.
2: Gábor, te akkor az életben is ilyen vicces figura vagy, ugye?
3: Hát sajnos tudod, a két műtét után kénytelen voltam valahogy kikapcsolni.
2: Muszáj kikapcsolni, és muszáj kicsit így állni az élethez, hogy így felettessük a gondokat.
3: Már az ember életed nem érdekli semmi sem. A boldogság, és akkor az ilyen barátnőnek, volt barátnőnek akarom mondani, és a Maria, hát Marica, ez a beteneve, ez is egy ismerősöm, szomszédközségbeli barátnő.
2: Jó, rendben, akkor játszok nekik zenét, jó?
3: Köszönöm, Tamás.
2: Én is köszönöm. Te. Minden jó, szép estét Hello, neked. Ka. Szia.
3: Szia, köszi nektek is.
2: A Follow the Flow és Tideni új dala szól most a Petőfi Rádióban. Hey. Itt a rendben lesz.

0: világműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Rengeteg az üzenet. Sziasztok! Szeretném küldeni a következő számot a lábatlani vasbetongyárba az éjszakás műszakosoknak, az A2-es csapatnak. Erőt, egészséget és kitartást kívánok. De kár, hogy név nélkül kaptam, de hát akkor lényeg, hogy lábatlanba a vasbetongyárba az éjszakás csapat, egész pontosan A2-es csapatának szól majd a következő dal. Adri írt nekem, szia Tomi, célba ért a névnapi köszöntés a két Lacimtól és persze tőled. Szeretném megköszönni a családomnak a következő dallal a köszöntést. Együtt ünnepelünk a folytatásban, mert pár perc és a Valmardala szól az átutazók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnapig tart még a nyárias idő, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Kigyulladt egy teherautó rakománya az M7-es autópályán Letenye felé, az Ordacsehi csomópontnál. A 144-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv több mint 3,5 milliárd forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-al. Itthon lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol kora délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tüzet eloltották, a fővárosi Stefánia úti társasház víz- és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek a Dunán Budapestnél. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett. Valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter a fővárosnál, és az előrejelzések szerint a hétvégén várhatóan emelkedni fog a vízszint.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nincs megállás 8 után sem, nálunk 9-ig tart a kívánság műsor, így folyamatosan várom az üzeneteket. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hívja 061-759-6060-on, nyom rá a hívás gombra, vagy akár küldj ingyenes Viber üzenetet.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Sziasztok!
3: Hello, szia! Hogy szólíthatlak? Én Tomi vagyok.
2: Szia, Bogi vagyok, és anyukámnak szeretnék kérni egy számot.
3: Mit szeretnél anyának üzenni? Milyen üzenetet szeretnél a rádióban anyának elmondani?
2: Az, hogy nagyon szeretem, meg így ennyi.
3: Meg, hogy jó, hogy van neked. Mit csináltok most? Igen. Mi a program?
2: Hát most éppen vacsoráztunk.
3: Aha, és mi volt a menü?
2: Hát anyának ilyen hús, nekem meg pirítós.
3: Na, szuper. És már lassan készülöttök a lefekvéshez, vagy még mi lesz a program?
2: Hát még... nem tudom.
3: Sokáig fentlevős típus vagy egyébként? Vagy azért már úgy 9 körül ágyban vagy?
2: 9 körül ágyban vagyok.
3: És a reggeli koránkelést hogy bírod? Mert ugye most vissza kellett szokni az iskola miatt a nem tudom, 6-7-es kelésre?
2: Igen.
3: Nyáron meddig tudtál aludni?
2: 10-ig.
3: Hát akkor kitartás neked, én pedig a következő zenét nektek játszom most a Petőfi Rádióban.
2: Köszi.
3: Szia.
2: Szia.
3: Ez a halott pénzdala, a gyerekek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig én vagyok a telefonközpontos. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló.
2: Háló, szia.
3: Travánszky Bertalan beszél Pécsről. Szeretnék egy szép magyar számot kérni.
2: A legjobb helyen vagy. Kivel utazol éppen, kivel hallgatsz minket?
3: Most megyek a kislányomért a judó edzésre.
2: Aha.
3: Neki szeretnék egy számot.
2: Mert megérdemli. Azt gondolom, hogy aki így kedd este 8-ig fent van, talpon van, lenyomja a sulit, elmegy judó edzésre, hát annak azért jár egy zene. Tényleg van benne erő a kis csajban.
3: Így van, így van.
2: Mióta jár egyébként edzésre?
3: Diák olimpiai bajnok, úgyhogy...
2: Ó, nem mondod.
3: Ügyes. Igen, igen.
2: Akkor szerintem még róla sokat fogunk hallani, ugye?
3: Legyen úgy, én hiszek benne nagyon.
2: Milyen zenét szerető? Mit játszak nektek?
3: Nagy Bogit, az szép lesz neki.
2: Jó, akkor Nagy Bogi BSV Always Be Mine, akkor ezt játszom nektek, jó?
3: Fantasztikus.

0: Kossuth Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:33-kor tőlünk ilyenkor is friss útinfót kapsz. Figyelem! Az M7-esen Letenye felé az Ordacsehi csomópontnál egy teherautó rakománya kigyulladt, így a 144-es kilométernél lezárták a külső sávot. Mindez tehát az M7-esen Letenye felé, ahol az Ordacsehi csomópontnál a 144-es kilométernél egy teherautó rakománya kigyulladt. Ezért van itt forgalomkorlátozás. Vigyázz magadra! Útközben pedig

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nóci írt nekünk Viber üzenetet, hogy megvették álmaik autóját a barátjával Kristoffal, és éppen hazafelé tartanak, és a Petőfi Rádió kívánságműsorát hallgatják. Szóval nektek játszom a következő dalt, és gratulálunk hozzá, kívánunk balesetmentes jó utat! Remélem az összes rádió csatorna helyére a Petőfit mentitek el. 061-759-6060, ez a telefonszám, te következel. Kinek szeretnéd küldeni a következő dalt?
3: A barátaimnak, a családaimnak, meg a testvéremnek.
2: Aha, együtt vagytok most a spanokkal, a barátnőiddel?
3: Igen, a spanokkal.
2: Na, kaphatok keresztneveket?
3: Luca, Regina, Laura.
2: Tiétek a karzonkoma, és onnan mindegy.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Regina üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a legjobb barátnője

0: Budapest számára szeretne a rádión keresztül egy kis drukkot küldeni, hiszen holnap vizsgázol majd forgalomból. Hajdá, sok sikert, légy ügyes, aztán remélem, hogy a holnap este kívánság műsorban ünnepelünk, 7 és 9 között várom majd az üzeneteket. Kezdődik most a Kultúrfitness Szani Rolanddal. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
1: Holnapig tart a nyárias idő. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Járatok százait kellett törölni brit repülőtereken.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Kigyulladt egy teherautó rakománya az M7-es autópályán Letenye felé az Ordacsehi csomópontnál. A 144-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyezthetetlen, feltehetően hírszerző tevékenységet folytattak. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A budapesti bejelentésre Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő úgy reagált, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek legyenek. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utakanyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvárneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Kisiklott Baranyában egy motorvonat, miután a pályára dőlt fának ütközött, a Baja-Dombóvár vonalon történt balesetben senki nem sérült meg. A műszaki mentés várhatóan több napig tart, addig Dombovár és Mázasszászvár között pótlóbusz közlekedik. Járatok százait kellett törölni brit repülőtereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. A repülési adatfeldolgozó rendszerben keletkezett hibát estére sikerült kijavítani, de a feltorlódott forgalom miatt így is több órás késéssel indulnak a gépek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre az Egy Színház Fesztivál. Ebben az órában a fesztivál alapító igazgatójával, Légrádi Gergellyel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában is fogunk kalandozni, meg lesz bennek is írás, meg lesz bennek is kereskedelmi ügyek is, hogyha az ember jogi szemmel nézi, akkor milyen szerződéseket kell vajon írni hozzá, ami ezeket a topikokat összeköti, vagy aki ezeket a topikokat összeköti, már itt ül velem szemben a stúdióban Légrádi Gergely, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük a színházzal. Méghozzá oly módon, hogy pár évvel ezelőtt, egészen pontosan, ha minden jól megy, 6 évvel ezelőtt, hogyha jól számolok, vagy 5 évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy kell ezt számolni, fogtad magad, és akkor a saját kis hobbitból talán fogalmazhatok, így létrehoztál, vagy létrehoztatok egy ilyen színházi fesztivált. Már 6. alkalommal kerül megrendezésre az E-színházi fesztivál. Mit tudjunk erről, Gergely?
2: Ez így van. Azért ezt egy csapat hozta létre, az E-színházat is közösen csináltuk meg. Ugye 16-tól indult a színházakkal együttműködve egy olyan elképzelés, hogy milyen remek lenne újkori filmes eszközökkel rögzíteni, nem csak archiválni, hanem egy új látásmódot is behozni a színházba, tehát nem csak azt a front megközelítést, hogy leteszek 3 kamerát, és akkor valakik szaladgálnak a képernyőn, a síképernyőn otthon, hanem hogy lehet ebből valami olyan újdonságot csinálni, mi olyan, mint hogyha néznél egy mostani modern sorozatot, egy amerikait, tehát részese vagy a cselekménynek. És ebből lett az E-színház, hiszen nagyon sok jogtiszta felvételünk keletkezett a színházakkal együtt. És jött az ötlet, hogy ha már kialakult, és a színházak is ennyire érdeklődőek, majd beszélhetünk, hogy mit tud egy színháznak, ami ugye élő, egy online tér adni. De akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha csinálnánk ennek egy seregszemlét. És így van, 5-6 évvel ezelőtt megcsináltuk az első E-színház fesztivált, és legnagyobb örömünkre, és tulajdonképpen büszkeségünkre, úgy a vidéki, mind a fővárosi, úgy a közszínházi, mint a független színházi szcéna nagy örömmel jött és mutatta meg én már korlátok nélkül a műveit.
1: Van pár kérdésem az iménti mondatait kapcsán. Értem az online teret, meg értem a 3 kamerát. Az már jobbik eset, amikor nem csak 1 kamera van középen valahol letéve, és akkor mindenki azt nézi, hogy akkor egy látószög, és akkor mindenki azt nézi, amit éppen szeretne. Na de hogy ez a bizonyos fesztivál, vagy maga a közvetítés, vagy ezeknek az előadásoknak a levetítése, direkt használom ezeket a szavakat. Élőben megy, mert akkor kell hozzá rendező, aki tudja, hogy a 3 kamera közül, 4 kamera közül melyiket kell használni, melyik gombot nyomja meg, hogy a néző azt lássa, vagy ezeket már fölvettétek korábban, mert tudjátok, hogy melyik előadásokat, tudtátok, hogy melyik előadásokat szeretnétek, és akkor ezek már vágottak. És akkor úgy kapja a kedves érdeklődő néző, hogy akkor ti tudjátok, hogy neki melyik lenne majd a jobb.
2: Ez úgy működik, hogy amikor az E-színház megy egész évben, akkor vannak élő műsorok, okszerűen ez egy teljesen más stábot igényel, de az E-színház fesztiválon csak és kizárólag pályaművekkel lehet nevezni július, minden évi július 15-ig, tehát ezek felvett anyagok, amelyeket vagy mi rögzítünk, vagy a színház rögzít. Uh-huh. Itt nagyon fontos, hogy itt ugye a filmes szakma találkozik a színházi szakmával, hiszen a színházat meg kell mutatni a sík képernyőn, ami részben egy technológiai kérdés, át kell fényelni, át kell gondolni a hangot, ki kell találni, hogy hol legyenek a kamerák. Választ kell találni arra, hogy úgy veszed föl, hogy benn vannak a nézők, nincsenek benne a nézők, fölszkriptelett, tehát napokon át jelentenként veszed föl. De a kérdésre a rövid válasz az, hogy ez a fesztivál, ez 9 napig tart, előre fölvett előadásokkal neveznek a színházak, bárki is vette föl azt. Aztán van egy előzsűrizés, van egy technikai egyéb érvényességi kérdés, és most szeptember 18 és 27 között a 18 pályaművet, aki vesz egyet vagy bérletet, az otthon, amikor akarja, meg tudja nézni.
1: Hogyha előre neveznek az általuk fölvett technológiával, nézőpontból, vágással, stb., és mint ahogy említetted, a színházat szeretnétek filmes elemekkel, eszközökkel megmutatni, akkor könnyen előfordulhat, hogy valaki szimplán, nem tudom, 3 kamerával fölveszi, vágnak belőle valamit, vagy van akinek, nem tudom, támad egy ilyen ötlet, hogy akkor nekünk lesz majd benne közel is, mert van egy 5. kameránk, amivel valaki éppen fölmegy az adott főszereplő arcába, és akkor tényleg filmes elemekkel effektíve közeliket hoz belőle. Lehet ilyen varázslatokkal trükközni, vagy kell?
2: Van egy minimum belépő szint, ha most mi ketten, meg a nem tudom, 2 legjobb barátunk úgy gondolnánk, hogy fölveszünk valamit, és azt te neveznél az ez, vagy mi ketten neveznénk az E-színház fesztiválra, azt a fesztivál nagyon megköszönni a nevezést, de nem fogadná el. Tehát van egy minimum belépési szint, ami nem csak pixel számot jelent, nem csak kamera számot jelent, hanem az egy minőségi felvétel, tehát azt nem egy igazi filmes csapat megfelelő eszközökkel csináltam, adásrendezővel, igazi operatőrökkel, abból nem fog tudni kijönni egy olyan, amiért aztán az E-színház konkrétan pénzt kér, hiszen ez egy olyan érték. Aztán beszélhetünk, hogy ennek a jó része majd a színháznak hoz megy vissza. De a lényeg az az, hogy itt olyan, azt várjuk, és azt látjuk az evolúcióban, hogy akkor működik az online térben egy színház előadás jól, ha azt annyira átgondolják a felvétel előtt, ezért egy felvétel akár 5-6 hónapig is tart, ameddig a jogdíjtól a kitalálásig, az utómunkáig minden lezajlik, amikor ez a megközelítés egy új dramaturgiává válik. Amikor te nem azt érzed, hogy az elsősorban ülsz, és nem ül előtted senki, hanem hogy fönt vagy a színpadon. Amikor olyan backstage dolgokat mutatnak, nem csak közelít mutatnak, hanem átgondolják a plánokat, a helyzeteket, a szuperközelieket. Fölvesznek olyan dolgokat, amik egyébként nincsenek a színházi térben, és nem csak abból az egy rögzült pontból lenne látható, ahol te ülsz. Következésképpen ez egy nagyon komoly alkotómunka, és ezért mondom, hogy az igazán jó színházi streamre azt merem neked mondani, hogy ez egy új műfajiság, már nem színház, még nem film, és érzed azt a pluszt, amit az a sok művész és alkotó ember kitalált, hogy te miért azt nézed, és miért úgy nézed.
1: És pont ezt akartam mondani, az iménti mondataidat átfordít, hogy egyébként ez már nem ugyanaz, mint amit az ember elmegy és megnéz a Soproni Petőfi Színházban előadásként, mert hogy ez már igazából egy ilyen filmszerű, kicsit más előadás. Ugyanaz, de mégis más.
2: És Roland, ha jól sikerül, akkor a rövid válaszom az, hogy igen.
1: Igen.
2: Nem mindig sikerül jól, sokszor odáig jutunk el, hogy fontos, hogy archiválva van, hogy ezt meg lehet nézni. Az SZ-háznak egyébként en bloc az egyik fontos szerepe, hogy az ott legyen, hogy az kutatható legyen, hogy az nézhető legyen, hogy az drámapedagógiában be lehessen vinni az osztályba, és akkor mondjuk Gyuláról nem kell hirtelen elmenni az általad említett Sopronba, mert az már csak kilométerben is sok, nem csak Perecben, meg Ottalvásban. Tehát ennek számos egyéb jóságfaktora van, de ha jól működik, és azt mondhatom el neked, hogy amit látunk az elmúlt 5-6 évben, hogy akármit csináljuk a felvételt, akár nem, az a rengeteg beszélgetés, edukáció és a filmes szakma nagyon sokszoros találkozása a színházzal, odáig jutott el, hogy most már a 6. SZSZ Fesztiválon a legtöbb előadás az új megközelítéssel bír. Új dramaturgiával bír, leülsz, és azt a katarzist, egy másfajta katarzist, mint amit a színházban élsz meg, hiszen azt jelen időt, tehát nem akarja azt mimelni az SZ-ház, sem a fesztivál, hogy figyelj, ez olyan, vagy jobb. Ez egyszerűen más. De a más annyiban nem más, hogy az, hogy föláll a szőr a hátadon, és hogy katarzisod van, vagy baromi jót mulatsz, azt ennek is ugyanúgy hoznia kell tudni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Elszínházi Fesztivál alapító vezetője Légrádi Gergely. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Légrádi Gergely, az E-Színházi Fesztivál alapító vezetője ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, arról viszont még nem, hogy fesztiválról beszélünk. Vagy fesztiválról beszélünk, mert a fesztiválok között vannak olyanok, amelyek antológia jelleggel bemutatják azt, amit tudnak, és akkor köszönjük szépen, megnéztük. Meg vannak olyan fesztiválok, ahol bizony, idézőjelben vérre megy, mert hogy versenyről van szó, zsűrivel együtt. Én tudom a választ, és te majd mindjárt megmondod, hogy a második az igaz.
2: A második az igaz azzal, hogy aki nem szeretné, hogy vérre menjen, az egyszerűen csak élvezkedik, és a 15 produkcióból megnézi azt, ami számára fontos, hiszen az is egy releváns belépő információ, hogy nem lehet bármilyen előadással nevezni. Itt az elmúlt másfél-két évből lehetett csak nevezni, tehát ez egy friss, tulajdonképpen látképe annak, hogy ma mit tud a színház, és nagyon izgalmas, tulajdonképpen azért a krémjét tudod itt megnézni. Hiszen ha végig gondolod azt, hogy a színház is végig gondolja, hogy kevés pénzem van, abból is szeretném akkor arra tenni a pénzt, ami a legfontosabb számomra, tehát az ászlós hajómat szeretném fölmutatni. Következésképpen ez részben arról szól, hogy mindenki nézze, ami neki jól esik. De igazad van, vérre is megy, mert ez egy verseny, ugyanis a szakmai zsűri és a közönség is eldönti, hogy neki mi tetszik a legjobban. A szakmai zsűrit, ha elmondhatom, hogy kik alkotják, ez egy köszönöm. Hallgatók nem látták, de nekem intettél egy zöld lámpát, ez egy teljes képzavar volt, de azért elmondom. Tehát Radnai Csilla színművész, Szentecki Zita rendező, Crespo Rodrigo színész igazgató, ugye a Tatabányai Színháznak a vezetője, Jászai Tamás színészkritikus, és jó magam, így öten alkotjuk öten a zsűrit. Számtalan díjról gondolkodunk, és osztjuk ki, ezek mindig nagyon izgalmas, nagyon tartalmas, és egyébként sokat lehet tanulni ezekből a beszélgetésekből. És az egyik fődíjat is mi adjuk, a legjobb online adaptáció, de a másik fődíj a nézőké. És ugye fölismerődött a kérdés, hogy de hogyan tud a néző szavazni ilyen esetben. Na itt az online tér nagyon a segítségünkre is siet. Ugyanis még annyit kicsit meghekkeltük a rendszert, hogy nem az fog győzni, akinek a legtöbb a követője egy social media csatornán, ugyanis bele kell, hogy néz az előadásba, tehát legalább valami jegyet kell rá vegyél, tehát hiába szószabb barátainak létez, szavaz az előadásom, nem fog menni, és csak egyre tud szavazni. Ez nagyon jól tudja, és utána nincs az, hogy ki hogyan hekkeltem meg a szavazást, mert a számítógép összesíti, én meg látom a listát, hogy erre szavaztak a legtöbben, magyarul tényleg a nézők döntik el, és nagyon izgalmas, hogy baromi orruk van a nézőknek. Képzeld el, hogy minden évben olyan előadásra szavaznak a nézők, amiről mi is baromi sokat beszélünk a zsűri beszélgetések során, aztán vagy kap díjat részünkről, vagy nem, de nem egyszer volt már az, hogy mi is adtunk neki díjat, és a nézők is adtak neki díjat, és vannak együttműködő partnereink is, és ők is nagy örömmel adnak külön díjat mindegyik előadásnak.
1: Még mielőtt a különböző előadásokról, az idei felhozatalról, playlistről beszélünk, azelőtt a tetszési index, ahány ember, annyiféle. A zsűriben ahányan ültök, annyiféle vágyatok van arra, hogy mit szeretnétek látni a színházban, mi az, ami nektek tetszik. Úgy áll össze a zsűri, illetve a szavazólap, hogy akkor előre megadott szempontok alapján kell, nem tudom, 1-től 5-ig, vagy szimplán amelyik a legjobban tetszik a zsűri összes tagjának, arra ad valamennyi pontot, és akkor nem kell megmondani, hogy a színészi játék, a fényelés, a nem tudom vágás, stb.
2: Szétszálazzuk. Tehát a díjak ilyenek, hogy a legjobb online adaptáció, mondjuk a legjobb férfi vagy női főszereplő díja. Annyi kuriosza titkot elárulok, hogy több zsűrülésünk van, az első rá közelítünk, elkezdünk beszélgetni róla. Érdekes, hogy kezd körvonalazódni egy shortlist mindig, hogy körülbelül ez a 2-3-4 férfi színész volt a legmarkánsabb mindenkinek. Aztán onnantól kezdve már szavazunk és megbeszéljük, hogy vagy ezek az előadások tudtak valami olyan extrát hozzátenni a színházi előadáshoz, megtartották annak a főbb karakterisztikáját, de mégis elemelték, mégis adtak valami olyasmit, amitől mindenki örült és megdöbbentődött. Úristen, ez milyen innovatív, ez milyen izgalmas. És nem volt még olyan év, hogy ne tudtunk volna közösen egy konszolidált eredményre jutni. Olyan volt már, hogy meghallottuk a másiknak a szavát, és hogyha úgy éreztük, hogy ebben van valami, de egyszerűen valakinek meg kell nyerni a kategóriát, és ezüst és bronzérmet már nem adnak, akkor adtunk zsűri külön díjat. És egy picit így, de ez most tényleg senkinek nem mondják el, de így menekültünk ki abból a helyzetből, hogy csak egy nyertes lehet.
1: Vitátok, vagy vitáitok szoktak lenni egyébként ilyen, hát ha nem is véremenő viták, mert hogy mindannyian, akik a zsűriben vagytok, azért elég határozott látásmóddal rendelkeztek, művészet, színház, stb. Szempontjából.
2: És igen, elnézést, csak annyira jó a kérdés, és fején találta a szöget. Igen, de ezek szakmai viták. Ekközben folyamatosan tiszteljük egymást, meghallgatjuk a másik véleményét, És az a jó, hogy ez egy tényleg független zsűri, mindenki saját magát képviseli, és sőt, hogyha mondjuk esetleg érintett, mert az ő színháza is mondjuk adott, akkor annál a vitánál mondjuk ő csöndben van. Uh-huh. Tehát most gondolj meg, hogy itt ugye két megközelítés van, vagy mindenki már nevezett, és akkor kitalált, hogy ki a zsűri, hogy ne legyen érintett. Én nem ezt a megközelítést alkalmazom. Én a zsűri tagokat már akkor fölkérem, amikor még nem tudom, hogy ki fog nevezni, mert azt gondolom, hogy egy pályázati kiírást az lepecsétel, az validál, hogy nézd, milyen szakmai szuper zsűrije van. Tehát óvatatlanul lehet, hogy van köze, de ilyenkor például van annyi tartás az adott mondjuk színészben, hogy mondjuk, ha ő társulati tag valahol, és az a színház nevezett valamivel, még olyan év nem volt, hogy ilyenkor nem maradt volna csöndben.
1: Arról nem is beszélve, hogy könnyen előfordul, hogy szerepel valamelyik előadásban, amit beküldenek.
2: Ez így van.
1: Akkor köszönöm szépen. Gergely, köszönöm, hogy felkértél, örömmel álltam a feladat elé, alá is írtam a papírt, hogy jövök, de inkább kiszállok belőle, mert engem fogtok majd nézni, saját magamat kellene díjaznom.
2: Képzeld el, olyan történt az elmúlt évben, hogy nagy megtiszteltetésemre a Szombathelyi Vörös Sándor Színház az általam írt darabbal jelentkezett. És akkor mondtam, hogy ez lehetetlenné teszi, hogy én a zsűriben tovább szerepeljek, mint olyan. Aha. Ezért tavaly volt az egyetlen olyan zsűri, aminek a munkáját támogattam, hát összehívtam, meg jegyzeteltem, de nem vettem részt a munkában. Tehát, hogy van ilyen szint, tehát én olyannak éreztem összeférhetetlenséget, hogy itt nem lett volna elég, ha én nem nyilvánítok itt véleményt, hanem úgy gondoltam, hogy ez nem járja, úgyhogy tavaly zsűriben aztán nem voltam benne.
1: Mindjárt visszatérünk majd az előadásokra, viszont ilyen esetben Légrádi Gergely, hogy gondolkodna, hogyha mégis benne lett volna abban a zsűriben, és a saját darabjáról kell véleményt mondani, hogy hát ez a legjobb, nyerni kell, vagy hát tényleg ezt én írtam, hát gyerekek, hagyjuk az egészet, akkor nem írok többet.
2: Inkább csöndben maradok, és hagyom őket beszélgetni a dologról, hiszen akkor nekem az a dolgom, hogy meghallgassam az ő gondolataikat, ráadásul a sajátomat már ismerem, tehát ez magamnak már unalmas, hogy én mit gondolok, tehát az, hogy ott akkor mit gondolt erről mondjuk, aki éppen ott akkor a zsűriben volt, az. És a másik dolog, hogy ezt ne feledd el, hogy én azt mint szöveget jegyeztem. De sem a színházi előadás létrehozatalában, mint az előadás írója nem vettem részt, de még a felvétel elkészítésében sem vettem részt. Tehát én valójában csipkedtem magamat, hogy ez milyen remek helyzet, és ez milyen ajándék az élettől, hogy ez megtörténik, de mégis elsősorban magam miatt, meg hát mégis azért, hogy ez ne legyen senki számára egy ilyen, hogy is mondjam, megkérdőjelezhető helyzet, ezért álltam hátra.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Légrádi Gergely, az E-Színházi Fesztivál alapító, igazgatója, mindemellé író és jogász. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Elakad.

Kultúrfitness Sunny Rolanddal.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Légrádi Gergely, az Elszínházi Fesztivál alapító igazgatója, író, jogász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Én is köszönöm.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk, az Elszínházi Fesztivállal kapcsolatban idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre, egyébként 17-én kezdődik, ha minden jól megy, az online térben, és 10 napon keresztül fog tartani. Én már említettem egy soproni Petőfi Színházat, ők is benne vannak az idei felhozatalban. Kik még?
2: Így van, így van. Hát azért, hogy ne sértsünk versenyt, és hogy mindenkiről beszéljünk, akkor engedd meg, hogy elmondjam.
1: Intek megint, ahogy az imént is tettem.
2: Igen, köszönöm szépen. A Mesebolt Báb Színház Tonu című előadással jelentkezett, ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon szép gyermekelőadás. Székely Jánosnak a Caligula helytartója című parádés darab, amit itt a Szkénében is nagyon sokat láttatok.
1: 20-valahány évvel ezelőtt Debrecenben még játsztam is benne egyszer, Széles Tamással.
2: Székely János valójában megírta a magyar dráma történet egyik legfontosabb alkotását. Ez ugye a Vádlitásról, és a Füge produkció és a Színházi Bázis közös alkotása. Legnagyobb örömünkre a Stúdiókás Színház Néróval jött, ugye a kis Vigyánszki főszereplésével, a Katalinzsef Színház Jánosi Lajos Itt Élet című kortárs drámaszövegével jelentkezett. Az Ördökatlan és a Szkéné koprodukciója H. János Elem című csodálatos darabját hozta el Kerekes Évával és Mucsi Zoltánnal, Rost Tamással. Nagyon izgalmas, hogy a Vörösmarty Színház tavalyi 12-es drámatagozat tasai, akik közül a rendezőt és két színészt azóta már felvettek a színvészetére, illetve a bábszakra. A Hiánybetegség című csodálatos, tulajdonképpen ifjúsági darabban jöttek, de hát hogy is mondjam, ellenmarad, és Isten igazából az ember csak csodálkozik, hogy és ezt hogyan tudták megcsinálni. A Miskolci Nemzeti Színház Vörös Sándor óriási opuszával, a Kétfejű Fenevaddal érkezik. Szombathelyről a Vörös Sándor Színház a Pintér Béla gyívuskáját csinálta meg, már Pintér Béla által írt szöveget vitte színpadra Nagy Péter István rendezésében. Vörösmarty Színház Székesfehérváról egy ifjúsági és egy felnőtt darabban jött, a Vojcekkel és Térei János Nibelung lakóparkjával. A Víg Színház Carlo Goldoni Hazugjával jött, Horváth Csaba rendezésében. Az Örkény Színház a Romantikával jött, ez egy jó erős darab, bőven 18-as karikás. A Soproni Petőfi Színház, amelyről már beszéltél, Ványa bácsit hozza Csehovtól, a Szegedi Pince Színház a szintén Csehov művet választott, a Sirályt, a Hat Szint a Tökéletes Nappal jön, ami ugye a Karsai Dániel jó részben élettörténetét is földolgozza, és már csak 3 van hátra, a Soltis Lajos Színház Balladák Női és Férfi Hangra című produkciával érkezik, a Radnóti Miklós Színház Ödönfor Horváth klasszikusával, az Istentelen Ifjúsággal, és a Budapest és Kizó egy nagy innovációval, a Fukuyama utánnal.
1: Azon gondolkodom közben, halva az idei felhozatat, illetve előadásokat, hogy nem irigyellek benneteket, nem irigylem a zsűrit, azért itt lesznek megint nagy viták, hogy akkor, hát figyelj, Csehovok vannak, Vojcek van benne, milyen színházak jönnek, milyen színészekkel jönnek, itt azért lesz feladatotok, nem egy, nem kettő, nem lesz elég az, hogy nekem ezt tetszett a legjobban.
2: El kell neked mondanom, és remélem ezzel a zsűritársaim nem fennek majd meg később, hogy miért mondok ilyet előre. De ez a legnehezebb év. Tehát most van a legerősebb mezőny. Nem akarok senkit megsérteni a múltból, ez faktum. Szerintem nagyon jókat fogunk beszélgetni, vitatkozni. Én bízom benne, hogy majd külön díjak is szóba jönnek, mert nagyon markáns színházi megszólalások vannak itt, amelyeket akár már idáig is mondjuk 6-8-10 évig játszottak, és most tényleg nem akarok senkit és semmit kiemelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz, és lehet, hogy még azt is egyeztetnünk el, hogy érthető, hogy mi a kategóriának a neve, mondjuk. De hogy mit is keresünk ott valójában? Mit fogunk igazán díjazni? Mert ugye rengeteg irányba elágazhat. Ugye sokszor akár még olyan korábbi beszélgetések is voltak, hogy mondjuk volt két remek alakítás, hogy most olyat találjunk el egy díjjal, aki egyébként már kapott 24-et, vagy aki még mondjuk egyet sem, vagy egy olyan korban van. Ami persze már tényleg csak az utolsó utáni ér, mert elsőben nem ennek kell döntenie, de hogy nagyon sok dolog szóba jöhet egy ilyen szakmai beszélgetés során.
1: Külön kategóriák vannak, Gergely, komédia, dráma, tragikomédia, adaptáció, stb., vagy szimplán csak Elszínházi Fesztivál, és akkor minden egy kalap alatt.
2: Vannak. Ugye van két kategóriánk, gyermek, ifjúsági és nagy prózai, nagy drámai kategória, 14-4 az arány, tehát 4 gyermeki ifjúsági van, és 14 felnőtt, vagy hát prózai. És ezen belül, ha valaki ellátogat az SZSZ-nek a oldalára, akkor látja a zsanrokat, tehát látja a műfajokat, hogy ez mondjuk dráma, ez mondjuk egy kortárs szöveg, ez mondjuk egy komédia, tehát van nagyon sok útmutató, de alapvetően az igazi bontás már csak a nevezés miatt is, mert egy társulat, egy színház, egy kategóriában csak egyen jöhetett. Tehát jöhetett egy prózaival, és jöhetett egy gyermekes ifjúságival. Azt azért meg kell mondanom, hogy a prózai alapvetően prózai, de ha mondjuk abban énekelnek, mint mondjuk a Vojcekben, vagy mondjuk a Gyévuska is alapvetően egy zenés, tehát hogy is mondjam, prózai alapon, de egy zenés darab, vagy van más olyan fizikai színház, amiben nagyon markáns a mozgás, de azért prózai, azért az bent tud maradni a prózai kategóriában. Tehát nagyon színes, nagyon izgalmas, és nézőként azért szerintem, most hazabeszélek, de izgalmas, mert ugyanaz történhet egy nézővel, mint velem, hogy leülök, nem kell sehova elmennem a kanapémról, és bejárom Magyarországot Szegedtől Szombathelyig, és Soprontól Miskolcig.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Elszínházi Fesztivál alapító igazgatója, Légrádi Gergely. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Ha mind

0: program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness és még mindig az Elszínházi Fesztivál alapító igazgatója, Légrádi Gergely ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, arról viszont még nem, hogy jó magad egyébként számtalan professzióval rendelkezel, hogyha fogalmazhatok így, mert hogy megfordultál különböző színházakban gyerekként, énekeltél, verset mondtál, aztán utána jogász lett belőled, a mai napig űzöd, és olyannyira a színház szerelmese lettél, hogy létrehoztad ezt a bizonyos Elszínházi Fesztivált, ráadásul írsz is ezekkel kapcsolatban, meg egy alapítvány is lett, jól mondom, Gergely?
2: Jól mondod, az alapítvány lett legelőször, az a neve, hogy Alapítvány a Magyar Színházakért, ez azért fontos, mert ez non-profit. És a színházak alkotják a tagjait, és a kuratóriumában olyan ismeretlen emberek ülnek, mint mondjuk Mácsai Pál, vagy éppen Kovács Adél. És még sorolhatnám. És azért nagyon fontos, mert ez lehetővé teszi azt, hogy például az Elszínház Fesztiválra a nevezési díj az nulla, miközben a nyertesek pénzíjat kapnak, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennek ellenére, vagy emellett a teljes jegyárbevétel 50%-át kifizetjük a társulatoknak és a színházaknak. Ez miért fontos? Mert ezzel azt látja és azt érezheti a jegyvásárló, aki az Elszínház Fesztiválra eljön, és azt mondja, hogy de jó, itt nézek darabot, hogy itt egy markáns részét mi visszaadjuk a színházaknak. És ennek sok oka van, nem csak azért, mert mi ilyen remek emberek vagyunk, hanem az érték ott jön létre. Ott tettek be nagyon sok energiát. Hova tovább, nekik jogdíjat kell fizetni, tehát nem lehet őket csak úgy parlagon hagyni, és szerintem ez egy plusz jó érzés lehet egy érdeklődőnek, hogy nem csak megnézek egy tényleg egy remek darabot, ami maradandó élmény, de ezzel még támogattam a színházakat is.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, ez pedig legyen az egyik az, hogy ezeknek az előadásoknak az utólagos élete egyáltalán van ilyen. Számtalan dologra lehet használni. Az ember nem tudom, nem egy streaming szolgáltatónál szeretné megnézni Dwayne Johnson legújabb filmjét, hanem megnézni egy előadást. Az Elszínház, nem tudom, 2 évvel ezelőtti verseny sorozatából, akkor megteheti? Vagy nem tudom, hogyha esetleg van egy jópofa magyar tanár, aki éppen Vojceket veszi elő, akkor elővehet és mutathat jeleneteket, hogy egyébként a száraz szöveg mögött körülbelül ilyen jelenetek vannak?
2: A legtöbb esetben igen. Mi törekszünk arra, hogy minden Elszínház fesztiválon résztvevő darabot, hát színházat és társadalmat megkeressünk, hogy utána hadd játszassuk tovább, illetve egy csomó dolgot mi vettünk föl, tehát velünk közösségű jogok, tehát egyébként is megtalálható. Tehát azt kell mondanom, hogy ez a válaszom, hogy nagy örömmel igen, és számos esetben van, hogy kultúrházaktól elkezdve külföldi magyar közösségek, all around the globe-tól elkezdve gimnáziumi osztályok mondják azt, hogy most bonyolult lenne a Tartiffnél egy előadáson beszólni, egy Orgon, gyere már be, légy szíves, ez a mondat, ez fontos volt, és mondd el még egyszer, mert ez azt jelenti, hogy még egy osztályteremben mondjuk ezt egészen könnyen meg lehet csinálni, mert ugye visszatekernek a felvételen. És hála Istennek azt látom, hogy a magyar tanárok, akik közművelődéssel foglalkoznak, vagy csak vidéki közösségek, előszeretettel keresnek meg minket évről évre, és azt gondolom, hogy ez egy missziónk is, ahogy egyébként az Elszínháznak az is, hogyha fölmész, akkor találsz audionarrált, vagy éppen jelnyelvi tolmácsolással ellátott anyagokat is. Tehát azon túl, hogy egy jó dolog a geográfiai korlátok leküzdésére, ez közhelyedettől még így van. Nagyon fontos enciklopédia, mert egy ponton túl nem az a kérdés, hogy hol jobb vagy más, mert a színházban levették a repertoárról, akkor már csak nálunk nézed meg. És egyébként is tudunk segíteni egy csomó élet- és létszakaszban, és itt jön még egy nagyon fontos dolog, az edukáció, ott is edukáció, hogy az Elszínház mikor érzi jól magát. A néző boldog tőle, meg a színház boldog tőle. És a színház akkor boldog tőle például, ha én hozok neki nézőt. És ha én meg akarok szólítani egy generációt, mondjuk 14-től 30-ig, amelyik jobbára a síképernyőn éli az életét, ott csetel, ott fogyaszt kultúrát, ott rendel, ott vásárol, ott tájékozódik, akkor valószínűleg ott kell őt megtalálnom, hogy őt behívjam egy színházba, tehát a síkképernyőre kell odavigyem, hogy figyelj, ez ilyen izgalmas. És képzeld, van olyan, nem is egyszer, hogy segít az élő színháznak, ott is megy, nálunk is megy, és azt mondja, hogy ezt meg kell nézni, elmegy a híre, és nő a telítettsége a színháznak ezáltal.
1: Gergely, aki oly ennyire színházrajongó, meg írásrajongó, mint te, az miért lesz jogász, és miért nem lesz, nem tudom, alapvetően elsősorban író vagy színész?
2: Hát hál' Istennek rövidebb az adásidő, hogy ezt érdemében is hozzam elmondjam. Hát az élet ezt így hoztam, vagy így komponálta meg. A kettő messze nem zárja ki egymást. Amikor ügyvédi munkát végzek, vagy éppen tanítok az egyetemen, az egy teljesen más rendszer, teljesen más dologra fókuszálok. És egyébként egy csomó dolog úgy érdekel a világból, pontosabban olyannyira nem tudom rá a választ, hogy nem hagy békén, és nem lefestem, nem elfutom, nem elsőrözöm a haverokkal, nem írok róla.
1: Most készül valami egyébként. Ez egy másik része az életednek, mert eddig beszéltünk Eszínházi Fesztiválról. Igen, oktatsz is, hol az Eltén oktatsz talán?
2: Az Eltén, igen,
1: jövőkarom. Igen. Polgár?
2: Polgári van, én külsős oktató vagyok, én csak két szemre elmúlt viszek egy héten.
1: Na de, írás van-e most félkész könyv, vagy valamilyen esszé, vagy valamilyen novella?
2: Igen, én a Kaligram kiadónál vagyok szerző, ezt elmondhatom, és egy új regényem tulajdonképpen majd, hogy nem elkészült, hát most az elkészült szót filozófiai ne szedjük szét, hogy ez lehetséges-e, de jól állok egy regényel, és bízom benne, hogy ez akár, mert kiadótól függ, de hát 27 akár elején meg is jelenhet. Illetve van egy-két olyan színpadi szöveg, amely a színpad találás közepén, vagy közelében van. Azt elárulhatom, a színházat hadd ne áruljam el tabuból, de az egyik a Falling című regényemnek a színpadi átirata, amiben elég sokan közreműködtek, és most már van olyan rendező is, aki legalább annyira hisz benne, mint én, sőt, most már két olyan színész is van, aki szívesen dolgozna az anyaggal, és van egy másik is, úgyhogy több olyan szöveg is van, amivel nagy öröm dolgoznom.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére. Kezdődik nem sokára, 17-én az Elszínházi Fesztivál. Azt említetted, olyan darabokkal lehetett nevezni, amelyek az elmúlt 1-2-3 évben készültek. Az elmúlt két évben készültek. Most kezdődik az évad. Éppen ezekben a pillanatokban az új színházi évad. Az előző évadban nyilván számtalan szól voltál, vagy budapesti, vagy vidéki színházban. Kedvenc darab, ami leginkább lekötött, amire azt mutat, hogy akkor az évad darabja. Van ilyen? Az előzőből.
2: Nehéz most, egyrészt kicsit össze is folynak az évadok, mert már annyira sok minden elment itt nyáron. Nagyon megfogott, most a legjobbat nem fog tudni mondani, de nagyon megfogott a Cserhalminak az estje az Örkényben, egy nagyon őszinte, egy nagyon vadóc, egy nagyon cserhalmis dolgot láttam a színpadon, és nagyon mélyre ment, és nagyon fontosnak tartottam. Egyébként láttam a Vörös Sándor színháznak, a Szombathelyieknek a vendégjátékát, egy Évuskát. Uh-huh. Azt is egy nagyon, nagyon markáns előadásnak tartottam, és hogy egy alternatív produkciót is, vagy egy függetlent mondjak, a Dantéban láttam az Óceánjáró legendáját, és az is egy kétfős darab. Leképesztően lendületes, és a Torna Tóra filmnek egy nagyon hű, és egy nagyon szerethető, és nagyon fontos színpadi megvalósítása volt. Ezt a hármat emelném most ki.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában az E-Színház Fesztivál alapító igazgatójával, Légrádi Gergellyel beszélgettem. A következő órában pedig Bánkuti András fotográfussal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Hey, szavazzod a baszra, én megélek a teraszra, nem csinálunk most se semmit, ehhez értünk,
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnapig tart a nyárias idő, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Kigyulladt egy teherautó rakománya az M7-es autópályán Letenye felé az Ordacsehi csomópontnál. A 144-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csak nem 43 milliárd forint értékű csomag, a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Itthon lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol kora délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tüzet eloltották. A fővárosi Stefánia úti társasház víz és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek a Dunán Budapestnél. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a budapesti vízmérce mesterségesen megállapított nullpontja felett. Valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter a fővárosnál, és az előrejelzések szerint a hétvégén várhatóan emelkedni fog a vízszint.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másút is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Szeptember 15-én nyílik a Kapa Központban a sajtófotó kiállítás. E kapcsán ebben az órában a kiállítás kurátorával, Bánkuti András fotográfussal beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fotográfia, illetve a fotográfiák és a sajtófotók világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotóművész, az idei sajtófotó kiállítás kurátora. Köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióba.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy idén szeptember 15-én nyílik ugye a sajtófotó kiállítás, és hát számtalan pályázó, számtalan művel képviseltette magát az idei pályázaton, a díjak kiosztása már megtörtént, de hogy egyébként a rendes kiállítás az most nyílik, viszont korábban már lehetett szemezgetni egy utazó kiállításon ezekből a bizonyos pályaművekből.
2: Ez így igaz. Úgy döntöttünk, hogy mivel kivételesen nem májusban nyílt meg Budapesten a kiállítás, hanem szeptemberben, mert tatarozták a Kapa Központnak bizonyos részeit. Emiatt mi már elindítottuk, ugyanúgy, ahogy szoktuk, az utazó kiállításunkat, ami igazából a Covid talán egyetlen jó találmánya, ugyanis a Covid alatt jöttünk rá, hogy az, hogy a szabadon, jó tereken kiállítjuk a képeket, iszonyú sok ember nézi meg. Ráadásul olyanok is, akik életükben nem voltak még múzeumban vagy kiállítótermekben. Egy nagy előnye van azon kívül, hogy rengetegen látják, hogy tényleg mindenkihez eljut. Tehát ma már mondjuk egy jobb múzeumba egy családi jegy, az minimum egy gyerekcipő ára. Nem mindenki engedheti meg magának, úgyhogy ezt szabadon meg tudják nézni. Elindultunk májusban Pécsett, a Széchenyi téren, utána Siófokra vittük a kiállítást, Siófokról Balatonföldvárra, utána Keszthelyre, nemrég Győrben volt, és most már Mosó-Magyaróváron nyílt meg tegnap a Flash kulturális központ előtt. Budapesten meg, ahogy mondta, a Kapa Központban fog megnyílni. A díjakat már kiosztottuk, és hát ez a legnagyobb méretű kiállítás sajtófotóból, tehát a magyar sajtófotóból. Rengeteg nagyon jó díjazott anyag lesz, és sok nem díjazott, de nagyon jó és fontos kép is ott lesz. Minden témába szinte, tehát a sport, a szociófotók, a természetfotók, politikai képek, ebbe van hazai is, külföldi is, ez meg duplán érdekes gyakorlatban, mert az a 2025-ös év, ez már előrejelzett valamit a 2026-osra.
1: Van pár kérdésem az iménti mondataival kapcsolatban. Persze. András. Az első az az, hogy magyar sajtófotók. A magyar sajtófotók az azt jelenti, hogy magyar fotóriporterek által a világ bármelyik pontján készített sajtófotók, vagy esetleg csak magyar fotográfusok, csak Magyarországon, vagy magyar tematikájú képeivel lehetett jelentkezni erre?
2: Bármilyen tematikájú képpel lehetett jelentkezni, nincs kizárva senki külföldi. Tehát volt olyan már olyan évünk, amikor egy olasz fotográfus, aki éppen akkor itt élt, ő nyert egy díjat, és fel is hívtam, mert egy hajléktalant alvás közben fényképezett, mert hát a személyiségi jogok miatt nekünk fontos, hogy mindenképp rendben legyen. Fölhívtam, elmondta, hogy ő már nagyon hosszú évek óta ismeri ezt a hajléktalant, és fényképezi régóta, tehát ő neki van engedélye erre, tehát volt már rá, és hát vannak természetesen olyan fotográfusok, akik hát nem Magyarországon élnek, kettős állampolgárok, vagy hasonló, tehát ugyanúgy van Romániából, Erdélyből képünk, ugyanúgy szokott Szlovákiából, de valaki Amerikába él, és a Biden és a Bidennéről küldött meg az amerikai zavargásokról képeket, Zaj Péter. Az előtti évben meg a Trumpról küldött zseniális képeket, és teljesen jól ábrázolta az elnököt, tényleg olyan, amilyen most.
1: Szeptember 15-én nyílik tehát a Kapa Központban az idei sajtófotó kiállítás, viszont ezek a képek, ezek 2025. január 1-től december 31-ig kellett, hogy készüljenek.
2: Így igaz, az egyedi képek mind. a képsorozatoknál van egy olyan engedményünk, mert vannak fotográfusok, akik éveken, évtizedeken keresztül dolgoznak egy-egy témán, és mindig megújul az anyaguk, és akkor néhány évente beadnak egy frissített anyagot, tehát a úgymond a klasszikus példaképek is, mint a Kornis Péter, meg a Benkő Imre, tehát ők 20-30 éve, tehát Péter még Erdélyt most is fényképezi. Imre sajnos tavaly meghalt, de ő is az ózdanyagát, azt például legalább 20-25 éven keresztül csinálta. Tehát a többiek is, a fiatalok is erre mennek, hogy legyen egy olyan anyaguk, vagy több olyan anyaguk, amelyik mélységében tudja megmutatni, meg történetiségében azt a történetet, amit éppen feldolgoznak.
1: Azt már említette az imént, hogy a díjak kiosztása már megtörtént. Számtalan díj került a megfelelő emberekhez, viszont a zsűrit még nem említettük. Számtalan nagy nevű külföldi is volt a zsűriben egyébként.
2: Hát voltak többen, neveket azért nem mondanék, mert az a szakmában érdekes, de úgy a sima rádió hallgatók nem tudják. Valószínű olyan, mint a három golfozót mondanék most, de az AFP-nek a fotóigazgatója, aki nagyon sokszor járt már itt nálunk, és nagyon szereti a magyar fotográfiát, a Panos Pictures-nek a igazgatója, és a cseh sajtófotói igazgatója, tehát ők voltak a külföldi tagok, itt az angol a közös nyelv, tehát minden képaláírást angolul is be kell küldeni, nem csak magyarul. Az első fordulóban online zsűriznek, utána ott körülbelül a fele az anyagnak bennmarad, 6000-nél több kép jött be, tehát volt dolguk, és utána itt Budapesten a Kapa központban zsűriztek, a zsűrizés az utolsó fordulót kivéve nyilvános, tehát bárki beülhet, olyan szempontból nagyon érdekes, hogy vannak viták. Tehát a harmadik fordulónál, amikor ott már döntenek arról, hogy mi megy a döntőbe, és esetleg ki nyer, az vitás mindig. Tehát mindenkinek vannak kedvenc képei, és nem mindig, hát egy kategóriába 3-3 díjat adhatunk ki. És hát több díjazásra érdemes anyag van, és akkor ott ők vitatkoznak, és ez nagyon érdekes szokott lenni. Sok úgymond díjnyertes fotográfusunk ott is ül, és nézi, és hallgatja, mert rengeteget lehet tanulni belőle.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotográfus, az idei sajtófotókiállítás kurátora. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bánkuti András fotográfus, a sajtófotó kiállítás kurátora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióban.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: 15-én nyílik a Kapa központban, egyébként utazó kiállítás már volt belőle, jut eszembe a különböző helyeken, ahol megfordult ez a kiállítás, a teljes anyagot lehetett látni, vagy itt a Kapa központban egy bővebb kiállítás lesz.
2: A Kapa központban van a legbővebb kiállítás, tehát ott sokkal több a helyünk. Az utazó kiállítás az a díjnyertes anyagokat tartalmazza, nem teljesen, de minden olyan díjnyertes anyagnál és olyan anyagnál, ahol 10 képet lehet beadni maximum a sorozatoknál, ahol én leszűkítettem, mert nincs annyi helyünk mindig, meg néhány sorozatnál jól tesz, ha kivesz ember belőle 3 vagy 4 képet, mert sokkal erősebb az az anyag. De ott van egy QR kód, amit hogyha a telefonjukkal leolvasnak, fölmennek a honlapunkra a sajtó-fotó.hu-ra, ahol azonnal arra az anyagra megy a telefon, és végig lehet nézni a teljes anyagot, magyar és angol nyelven, mert hát képaláírás mind a két nyelven ott kell, hogy legyen.
1: Azt említette az imént, hogy a zsűriben szokott vita lenni, hogy akkor kinek ítélni oda az adott kategória, akármelyik díját is. Hogy zajlik a zsűrizés egyébként? Mert hogy a tetszési index, bármennyire is egy kategórián belül vagyunk, emberek vagyunk, mindenkinek más tetszik. Előre meghatározott szempontok vannak, hogy ezt kell figyelni, vagy minden egyes zsűritagra rá van bízva, hogy döntsd el magad, hogy neked melyik tetszik a legjobban, mondj róla 2 mondatot, és aztán utána elfogadjuk azt, amit te mondasz.
2: Hát nincsenek irányítva a zsűri tagjaink. Tulajdonképpen akik jönnek hozzánk zsűribe, azért többnyire már voltak Magyarországon, meg kollégám, aki a zsűrizésért felel, Szigeti Tamás, ő mindegyiket ismeri, együtt zsűriztek különböző helyeken, és emiatt is könnyebb nekünk nagyon jó zsűritagokat szerezni, tehát ők a világgal tisztában vannak, Magyarországgal ugyanúgy tisztában vannak. Nyilván nem annyira, mint egy helyi magyar ember, aki szintén szubjektív, tehát néha a magyar zsűritagok is vitatkoznak egymással, ők ketten vannak, Bácsi Róbert László volt, és Szabó Bernadett, akik a magyar zsűritagok voltak, mind a kettő kiváló fotográfus, és előfordul persze ízlés kérdése is, hogy mit preferálunk. Tehát amikor ők már vitatkoznak, akkor már a nagyon jó képek közt vitatkoznak, ami egy nagyon szerencsés dolog. És nincsenek, mi nem befolyásoljuk őket. Az információkat megkapják a magyar zsűritagoktól, hogy ha szükségük van rá, tehát ha valamit nem értenek, akkor megkérdezik. Tehát teljesen nyílt és jó igazából, akik így néz, tehát a külföldiek, akik nézik a képeket, azok a sajtófotóban dolgoznak, és rengeteg képet, naponta több ezer képet néznek, meg döntenek arról, hogy mit adnak ki, mit nem adnak ki, tehát nagyon képbe van mindegyik, és hál' Isten, persze vannak különbségek, mert hogyha van rajta egy kutya, vagy van rajta valaki olyan ember, akit mint politikus szeretek, vagy nem szeretek, akkor biztos, hogy befolyásol engem, hogyha látok a Trumpról egy olyan képet, amelyik egy kicsit ironikus, akkor én azt szívesen nézem. Tehát, hogyha ezen dől csak el, akkor biztos, hogy mindenkinek van egy kis szubjektuma benne, de ez nem baj, mert azok a képek is kin vannak a kiállításon, amik nem nyertek, de majdnem nyertek. Tehát ott a közönség eldöntheti azt, hogy neki mi tetszik. Ami egy jó dolog, mert rengeteg kép egy idő múlva elavul. Tehát amikor csináltam egy 40 éves sajtófotó összeállítást, mert az idei a 44. évünk, és volt egy 40 éves külön kiadványunk és kiállításunk, ott például nagyon sok zseniális kép esett ki. Tehát Csintalan Sándor a vizen jár, kitárt kezekkel, éppen beugrik a vízbe, de úgy kapta el a fotográfus Szabolcs László, zseniális kép volt akkor abban az időben. De ma már letettem a lányaim elé, és nézték, hogy ki ez az ember. És kérdeztem, na ki ez az ember? És látták a nevét, de semmit nem mondott nekik már a név. És azt hitték, hogy vízilabdázó, vagy úszó, vagy valami ilyen. Tehát annyira átalakul ez a dolog, hogy elveszti, vagy Tordján József például. Tehát szintén volt Habig Csabának egy zseniális képe, mint a kongresszuson oda megy egy kis gazda az ülő Tordján Józsefhez, és megpuszíja, de szóval látszott benne az alázat, a szeretet, minden díjnyertes kép volt mind a kettő, amiről beszélek. De ugyanez volt, hogy megmutattam fiatal egyetemistáknak, hogy mit szóltok hozzá, tehát, hogy de nem értik. Kik ezek? Tehát annyira más lett a világ, és annyira felgyorsult, hogy a mostani politikusokat ismerik, sportolókat, írókat, a kultúrát, zenészeket, pláne. Szóval kiesik egy idő múlva a rostán az, akiről nincs hír.
1: Pedig egyébként egy 25 évvel ezelőtti, 20 évvel ezelőtti történetről beszélünk, ez nem olyan nagy távlat.
2: Hát egy 30 éves embernek igen. Az én távlatomban persze ezek nem, tehát nekem megvannak ezek a képek, és igazából azért is kérdeztem meg a fiatalokat, hogy nekik ez mond-e valamit. Mert éreztem azt, hogy nem tudják, hogy ki kicsoda.
1: Igen.
2: És csak a sportolókat, a zenészeket például igen. tudják visszamenőleg, tehát a 60-as évekig, meg talán még az 50-es évekből is a fiatalok, mert érdekli őket az a tér.
1: Hát akkor a chilei cseresznyéről sem hallottak, hogyha a Tordján Józsefet nem ismerik. De ez nem. egy másik történet.
2: nem.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotográfus, a sajtófotókiállítás kurátora. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bánkuti András fotográfus, az idei sajtófotókiállítás kurátora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
2: Hát, szívesen jövök.
1: 15-én nyílik a Kappa Központban a sajtófotókiállítás. Számtalan pályamú érkezett, ugye megvannak a nyertesek, a díjakat már átadták. Különböző kategóriák vannak, na de 2026-ot írunk, és hát maga a szakma, a fotózás is rengeteget változott az elmúlt években, évtizedekben. Ilyen megkötés volt-e, hogy nem tudom, telefonnal készített fényképek, vagy digitális technikával, analóg technikával, stb., vagy aki akármilyen fényképezőgépet, vagy arra alkalmas eszközt megfogott, és csinált vele három képet, már küldhette is be?
2: Bárki küldhet be, tehát nem csak a fotóriporterek, és nem volt ilyen megkötés. Egyetlen egy megkötés van, hogy a képeket nem lehet módosítani, retusálni. Tehát úgy retusálni, hogyha mondjuk egy színésznő, vagy mondjuk itt önöknél vagyunk, egy énekes, egy nagyon jó énekesnek az órán van egy pattanás, azt nem szabad kiretusálniuk. Uh-huh. Tehát azt ők kiretusálják, akkor a képet ki kell zárni, mert beavatkoztak. Tehát csak ilyen dolgaink vannak.
1: Fényelni lehet, vagy azt sem?
2: Hát fényelni valamennyit lehet, persze, meg egy picit beállítani a kontrasztot, meg ilyeneket, ezt lehet, tehát, de azt nem lehet, hogy valami, ami rajta van a képen, az eltűnjön, vagy valami, ami nem volt a képen, az oda kerüljön.
1: Ezt egyébként a zsűri észreveszi, hogyha bármi ilyesmi történik, és esetleg a beküldő nem mondja meg, hogy a pattanást eltüntettem?
2: A zsűri is észreveszi, meg van egy technikai vizsgálat is, ahol azért végigpörgetik a képeket, és megnézzük, hogy meg én is meg szoktam nézni, hogy van-e benne esetleg kétes kép, és ha van, akkor azt meg kell kérdeznünk a szerzőtől, meg be kell kérnünk az eredeti nagy ró variációját.
1: 2026-ban a mesterséges intelligencia korában ilyen képek, vagy ilyen kategória volt-e, vagy létezett-e, vagy jövőre létezhet-e, hogy mesterséges intelligenciával készít-e fényképet?
2: Nem tervezzük egyelőre, a sima intelligenciára alapozunk, és a mesterséges intelligencia, ami hihetetlen nagy távlatokat nyújt a fotográfiában is, de mi úgy gondoljuk, hogy nekünk a valóságot kell tükröznünk, és én is röhögtem több mesterséges intelligenciával készült nagyon jó képen, humoros, szarkasztikus képeken, meg olyan képeken, amit persze sose lehet lefényképezni, de meg hát vannak, akik nagyon jól használják a mesterséges intelligenciát, művészi képeket csinálnak vele. Olyat, amit különben nem lehetne megcsinálni. Vagy hihetetlen nagy retus és egyéb beavatkozásokkal, és a mesterséges intelligenciával megcsinálják, de igazából ez egy külön kategória.
1: Digitálisan kellett mindent benyújtani, e-mail címre átküldeni, vagy esetleg volt, aki úgy csinált, hogy akkor már elő is hívta, beletette a borítékba, bélyeg rá, leragasztotta, és küldöm szépen a...
2: Nem, bélyeg nincs már, minden digitálisan megy, de az benne van, hogyha valaki negatívra dolgozott, mert vannak olyan kollégáink is, akik visszatértek, vagy szoktak ilyen komolyabb munkákat filmre csinálni, azok beszkennelik, és egy szkennelt képet küldenek.
1: Fekete-fehér, vagy színes, vagy mind a kettő megy? Sajtófotóról beszélünk.
2: Igen. Mind a kettő megy. Mind a kettőbe kapunk nagyon jó képeket. Van, ahol jó az, hogy színes, van, ahol nem jó, amikor csiricsáré valami. Tehát egy színel tud rontani egy képet. És a fekete-fehéreknél ilyen probléma nincs. Ott viszont néha van, hogy hiányzik a szín. De nagyon jó képeket lehet csinálni, fekete-fehérbe is, színesbe is.
1: Számtalan kategória volt idén, megvannak már a nyertesek, meg is kapták a díjaikat. Igen. A Nimród az most nagyon ment ebben az évben, ha minden jól megy.
2: Nimród nagyon ment, Nemek Diana nagyon tehetséges fotográfus, mindegyikünket meglepett, mert nem olyan régen fényképez. Uh-huh. Tudtuk, hogy tehetséges, meg jó, de hát ez egy nagyon jó dolog, mert a zsűri nem látja a neveket, amikor zsűrizik. Tehát mindenki anonim. Aminek egy óriási előnye van, mert idei az első évünk, amikor két hölgy nyerte a két nagy díjat. Az egyik Nemek Diana, aki a MUOSZ nagy díját nyerte, meg Nimróddal, aki egy beteg és ilyen nevelési gondokkal küzdő kisfiú, aki a mamájával él. És ez iszonyú nehéz igazából fotográfusoknak megcsinálni, mert hogy be kell épülni a családba. Uh-huh. Úgy kell ott lenni, hogy már ne legyen feltűnő, és úgy tudjon fényképezni, és hogy egy család beengedje magához. Uh-huh. Ő csinál képeket, de olyan képeket kell csinálnia, amik valósak, és nem bántóak. Uh-huh. Tehát minden, és nagyon szépen megcsinálta Diana. Diana különben tanárnő, tehát nem fotográfus, de elvégzett a MOSZ-ba egy nagyon jó fotográfiai tanfolyamot, és nagyon jó képeket csinál. Nagyon örültünk neki, amikor kiderült, hogy ő nyerte. Meglepetés volt, és utána nagyon jó volt igazából, amikor kiderült az, hogy a másik nagy díj az André Kertész, a leghumánusabb anyagér, az meg Meleg Noémi Napsugári, aki a Telex fotóriportere. Napsugár még egy csomó más díjat is besöpört, tehát neki egy nagyon erős éve volt.
1: Ő mikkel pályázott egyébként?
2: Hát ami a neki az André Kertész nagy díjas anyaga volt, ő elvesztette a testvérét egy nagyon hülye balesetben, igazából fölment a srác valószínűleg nem egyedül egy vonat tetejére, és az áram megütötte, és sajnos meghalt, és ő ballagásra készülő osztályba járt már. Természetesen mindenkit, az egész osztályt is megrázta ez a szörnyű eset, és a családot is, és Noémi Napsugár ezt megpróbálta végig fényképezni, részben az osztályt, akik szintén emlékeztek rá, temetésén ott voltak, kimentek a sírhoz, a ballagásnál is megemlékeztek róla, tehát nagyon szépen ápolják a testvérének az emlékét, és hát persze a mamát is fényképezte, a mamájukat, úgyhogy egy eléggé érdekes anyag volt. Nagyon örültem, hogy a zsűri nyitott volt ilyen anyagokra, és olyan szinten nyitott, hogy a legjobban emelte ki őket. Tehát nagyon értékelték azt, ahogy annak idején nekünk a National Geographicosok magyarázták, hogy egy ilyen szituációban olyannak kell lennünk, mint a légy a falon, hogy ott vagyunk, de nem vesznek észre minket. Ha elkezdünk zümmögni, akkor zavarunk mindent.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotográfus, a sajtófotókiállítás kurátora. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Bánkuti András fotográfus, a sajtófotókiállítás kurátora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióban.
2: Örömmel.
1: Számtalan dologról beszélgettünk a sajtófotókiállítással, az idei sajtófotókiállítással kapcsolatban, tematikáról, nyertesekről, technikáról, hogy mivel, hogyan lehetett készíteni. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy önnek benne van még az életében a fotózás, aktív részét képezi még az életének, a mindennapjainak az, hogy akkor telefonnal, digitális analóg fényképezőgéppel
2: Nagyon benne van, tehát én dolgozom, pályázatra nem adok be, mert nem összeférhető, tehát erre a pályázatra. És persze dolgozom, több témám van, amit csinálok. A legrégebb óta a Győri Balettet csinálom, azt megalakulása óta 3 napja voltam egy eseményen ott náluk lenn, amikor filmet forgattak, és azt abból csináltam magamnak néhány képet, ami izgatott. Úgyhogy dolgozom rendszeresen, meg ami érdekel, azt fényképezem. Emellett egy digitális fotó magazin című újságot főszerkeztek, ami szintén egy másik téma, de egy nagyon jó dolog, mert tulajdonképpen a fotográfiai világot mutatjuk be, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi pályázatokról nagyon jó fotográfusok képeit mutatjuk be, nem csak riporterekét, hanem művészekét is, tehát meg mindent próbálunk érzékeltetni, ami a fotóvilágában van ott is. Úgyhogy ilyen szempontból hál' Isten meg vagyok jól, és csinálok mást is. A sajtófotókiállítás az úgy maradt rám igazából, hogy az igazi sajtófotókiállítások azok 82-be kezdődtek, nem messze innen a Petőfi Rádiótól a Műszaki Egyetem R klubjába, amikor Szarka Klára, aki ma már fotótörténész, oda került klubvezetőnek, és szólt Szalai Zoltánnak, aki akkor az Új Tükör fotóriportere volt, hogy kéne, és átvette hirtelen a sajtófotókiállítások rendezését, hogy ki kéne állítani itt a sajtófotókiállítást, és hát a Zoltán annyira jó szemű volt, és rengeteget dolgozott a kiállítással, és kikerültek olyan képek, amik hát 82-ben az újságban nem jelenhettek meg. Voltak köztük politikai képek is, meg szociófotók is, de Zoli annyira jó volt, hogy tudta, hogy hol van az a fal, amíg el lehet menni úgy, hogy ne darálják be az egész kiállítást, meg minket is vele. Úgyhogy, és a fiatalok vitték az egésznek a visszhangját, úgyhogy 2 év múlva már a Hung Expo-n voltunk a WordPress fotó kiállítással együtt kiállítva, úgyhogy egy nagyon jó volt, nagyon jó csapat volt különben, akik akkor is fényképeztek, sok fiatal volt, ma már körülbelül olyan öregek, akik akkor dolgoztak, mint én, de még mindig fényképez többségük. És hát a mostani fiatalok is nagyon jók szerencsére, úgyhogy van mit kiállítani.
1: Önnek hogy jött egyébként az életébe a fotózás? Nem tudom, 12-3 évesen kapott egy akármilyen kis szovjet fényképezőgépet, és megtetszett?
2: El van találva, mivel az anyám orosz, úgyhogy a nagybátyámtól kaptam egy Csajka 2 fényképezőgépet, aminek annyi előnye volt, hogy 72 kockát csinált, állóképeket csinált, tehát felezte a fekvőképet, ami jó volt, és akkor így ezzel én elfényképezgettem, de olyan nagyobb komoly célok nélkül, kutyámat lefényképeztem, meg osztálytársakat iskolába, és aztán igazából a Kölcsei gimnáziumban mindig az oktatással kísérleteznek, már akkor is kísérleteztek. Ez a 70-es évek közepén volt, és akkor lett fotófakultás, mindenféle fakultás is volt, és már túl voltam a történelmen, amit szerettem, meg földrajzon, és a fotóba beiratkoztunk páran, és akkor elkezdtünk ott fényképezni, és annyira megtetszett, én meg közben még egy ilyen nagyon kemény ilyen vese műtéten átestem, tehát 1,5 évet voltam kórházba, úgyhogy tudtam, hogy egyetemre esélyem nincs, mert ott felvételizni kell, én meg 1,5 évet nem tanultam igazából, és akkor az eredményeim se voltak túl jók, és akkor elmentem fotográfusnak. Nagyon nagy szerencsém volt, mert a Práter utcába hihetetlen jó évfolyamunk volt, a Stalter Gyuri, a Kiskunter Árpi egyel fölöttünk jár, de hát ő is barátunk volt, akkor a Gáti Gyuri, a Szigeti Tamás, még sorolhatnám, Pintér Márti, Teknős Miklós, nagyon jó fotográfusokkal jártunk együtt, és a tanáraink is nagyon jók voltak, Baric Kati is tanított minket, mi voltunk az első osztálya.
1: Leges-legutolsó kérdés a végére, András, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Nyilván végigbogarázta ön is az összes fotót, a beküldött pályaműveket, a zsűri meghozta a döntést, megkapták a díjakat a díjazottnak. A zsűri döntésével a kiállítás kurátora nagyjából egészében egyetért?
2: Nagyjából igen. Tehát egészében nem tudok mindig egyetérteni, valószínűleg az én döntésemmel sem értenek többen egyet mindig. Vannak dolgok, ahol én lehet, hogy nem úgy döntöttem volna, de elfogadtam a zsűri döntését, tehát minden díjnyertes kép amúgy is kín van, és a sajtó-foto.hu-n meg meg tudják nézni angolul is, magyarul is az összeset, ott rá is tudnak keresni, tehát ha valaki be akarja írni azt, hogy mit tudom én, Hobó, vagy azt, hogy Szoboszlai Dominik, vagy azt, hogy Magyar Péter, vagy Orbán Viktor, az mind följön az összes kép, aminek a kép aláírásában ez benne van. Tehát végig lehet nézni nagyon sok képet, régieket is, újakat is.
1: Az idei sajtófotó kiállításon, és ugye a tavaly készült képekről van szó, hát egy-két engedmény van ezzel kapcsolatban. Ezek voltak a húzó nevek a tavalyi évben, amiket az imént említett?
2: Mármint a, akiket lefényképp? Nem, ezek voltak, csak hirtelen ez jutott eszembe, tehát voltak minden, nagyon sokféle, tehát az idei kiállításon nyilván a Magyar Péter a húzónév, de ha már egy ilyen zenei rádiónál vagyunk, hát a Majka is ott van, a Hobó is ott van, tehát a Fenyő Miklósról is van, az utolsó turnéjáról egy képek Napzolinak, tehát van benne könnyű zene is, de Kurták György 100 éves, nagyon szép portrét csinált Szilágyi Lenke róla. Tehát Krasznahorkairól is van kép, Bereményi Gézáról is van kép, Kapu Tibor űrhajósról is, aki meg fogja nyitni a kiállításunkat, róla is van kép.
1: András, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, kellemes további szép estét kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben most jön a mai a keddi programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban, mit hoztál vára? Szia!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is! Folytatódik a tradíció, ha kedd, akkor könyvajánlat, ezúttal Bart Dánieltől. És most figyelj Roli, ez az Arany Folyam, a Sör Életrajza című könyv. Bezonyám. Bart Dániel sörtörténeti alapvetése izgalmas, mint egy történelmi krimi, alapos, mint egy gasztronómiai szakkönyv, finom humorral operál, mint egy elegáns angol nagyregény. Imádtam ezt a bemutatást, úgyhogy átemeltem én is. Bemutatja egyébként nekünk a könyv a sör eredetét, történetét, fajtáit, és mindent, amit csak tudni akarunk ezzel a csodás itallal kapcsolatban, úgyhogy ajánlanám mindenkinek még így talán a nyár végén.
0: Sörtörténelem?
1: Sörtörténelem és ismeretek.
0: Vagyis, hogy sörténelem.
1: Sörténelem. Nehogy sörtődés legyen ebből, Roli.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.
2: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül, rég kimondtad, sújtad.

0: ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában az E-Színház Fesztivál alapítóigazgatójával, Légrádi Gergellyel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Bánkuti András fotográfussal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete

Te Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.

0: Tűfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dalt hallgatod, viszont ahogy az lenni szokott, soha nem vagyok egyedül ebben a műsorban. Ezúttal vendégem Csemer Bogi, köszöntelek!
1: Szerbusz, én is téged és a kedves hallgatókat is.
0: És hát Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője. Köszöntelek!
2: Szia, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
0: Állatkert és zene. Idén 160 éves a fővárosi állat és növénykert, és először Zoltán, hozzád fordulnék, hogy hát mesélj erről az apropóról, azért ez egy szép szám.
2: Igen, de valójában nem is annyira furcsa együttállás az állatkert és zene dolog, hiszen az állatkertben a zenének, a koncerteknek azért elég komoly múltja van, és vannak is olyan zeneművek, magyar zeneművek, amiket az állatkert inspirált, mondjuk Bilicsi Tivar annak idején az Évike az állatkertben, ugye apu hogy megy be, énekelte, és még hosszan tudnék sorolni, még Jászti Petinek is van egyébként egy Lajhár repje.
0: Azt a mindenit,
2: és
0: nem
2: az állatkerti alapítványnak nagy támogatója és nagy barátunk. Az is egy korábbi születésnapi alkalomra készült, és ugye most az apropó, hogy a Boginak az egyik új dala, a Nagyra nő, hát ez tulajdonképpen az állatkert hivatalos himnuszává vált így az állatkert 160. születésnapjára. Ennek a dalnak egyébként Müller Péter Sziámi a szövegírója. És ugye, amikor az állatkerti szülinap volt, ez augusztus 9-én volt egészen pontosan az állatkert 160 éves szülinapi tortával, ahogy dukál, hát akkor is ott volt Bogi, és előadta ezt a dalt, meg egyébként még másokat is a nagyon szép repertoáriából, és egyébként ott volt Müller Péter Sziámi is, és a dolog újra előkerült most legutóbb az állatkertek éjszakáján, ami ugye minden évben a nyár utolsó péntek estén, augusztus utolsó péntek estén szokott lenni, hát most is így volt, és ott is Bogiék adtak egy remek koncertet, és volt egy beszélgetés is a szövegíróval, Müller Péter Sziámival, hát amit ugye Péterrel együtt én követtem el, és az is egy nagyon izgalmas volt.
0: Nagyon jó. És akkor itt hallottam éppen mikrofonon kívül, hogy egymás között beszéltétek, hogy ugye nekem lett volna egy ilyen kérdésem, hogy miért pont Bogira gondoltatok, viszont akkor már a kapcsolat megvolt köztetek, ha én jól értem ezt, Bogi.
1: Hát ez egy nagyon érdekes történet, tényleg ilyen varázslatos, amikor így összeállnak a csillagok. Uh-huh. Igazából én kerestem meg az állatkertet egy videóklip forgatási javaslattal.
0: Óriási.
1: És aztán behívtak egy beszélgetésre, és kiderült, hogy nagyon nyitottak erre, de akkor azt szeretnék kérni cserébe, hogy írjak egy dalt.
0: Az
1: mert hogy idén lesz 160 éves az állatkert, és hogy nagyon örülnének neki, ha lenne egy himnuszuk. És akkor szót követett, levelet váltottunk, és akkor megállapodtunk ebben a Nagyra nőhetben, tényleg ilyen varázslatos módon. Úgyhogy nekem ez azért is nagy dolog, mert ide jelenik meg október 16-án az 5. szerzői nagylemezem.
0: Wow, bizonyám.
1: Ami egy 2x10 dal lesz, 10 dal magyarul, 10 dal francia nyelven, tehát egy dupla album. Úgyhogy hát ez egy nagy öröm, hogy az egyik dalom, a Nagyra nőhet, erről az Apoteózis című nagylemezről, az konkrétan az állatkert himnusza lett.
0: Még amit meg akartam kérdezni, az a borítónak a kérdése. Nem tudom, hogy Zoltára nézek, vagy rád, Bogi, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a, hát artworknek nevezhetjük szép magyarul, ki készítette ezt, az se baj, ha AI, de nagyon jól néz ki.
1: Erről szerintem lehet, hogy a Zoltán többet tud, hogy ki készítette.
2: Ez az a minta, amit itt a születés, ami ugye a háttérben is volt a színpadon.
0: Igaz? Állatok középen egy 160 év, nagyon-nagyon jól néz ki.
2: Ezt egyébként sok helyen lehet látni, tehát a szülinapi kiadványainkon, a szülinapi plakáton, az állatkertek éjszakáján is a színpadon, ami a háttérben volt, az hát szóval tulajdonképpen a születésnapra akkor készítettünk egy ilyen dizájnt, ez egy ilyen háttér, ami úgy van megalkotva, hogy ez egy ilyen végtelen szövetként tudjon, tehát hogy akár mekkora méretben meg lehet csinálni. Szerintem ez egyébként nagyon jól sikerült, nagyon büszkék is vagyunk rá.
1: Szerintem is
2: és,
1: nagyon jó.
2: És egyébként a borítón is ez nagyon jól mutat.
1: Uh-huh. És igazából volt egy meeting, ami nem volt ott a Zoltán, de ott volt a marketinges és az állatkert részéről, és ő mondta, hogy van egy ilyen dizájn, hogy esetleg ezt érdemes lenne használni. Nekem meg nagyon tetszett.
0: Nekem is. Tök egyértelmű, nagyon néz ki.
1: Tök felesleges egy új képet, új vizuált behozni, amikor ezzel a vizuállal ünnepli a születésnap napját az állatkert.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy én boldogan mondtam, hogy hát ez csodás, akkor legyen ez a borító.
0: Még mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, egy kérdésem maradt mindkettőtökhöz. Egy kicsit a tervekről, ötletekről, közeljövőről meséljetek. Ugye Bogi készül az új szerzői nagylemez, ez nagyon-nagyon nagy hír, de ha van még valami egész is ki, Zoltán pedig, hát mikkel készül az állatkert, nem tudom, akkor Bogival kezdjük.
1: Hát ugye mondtam, hogy ez az Apoteózis 5. nagylemezem, ez október 16-tól elérhető az összes összes digitális felületen.
0: Így van.
1: És ennek megvolt már a lemezbemutató koncertje, tehát egy ilyen őrült tempót toltam idén.
0: Wow.
1: Áprilisban bemutattuk, megszólaltak a dalok élő hangszerelésben, most október 16-án megjelenik a stúdió verzió. Ezért már nem tartok lemezbemutatót, viszont tartok egy album megjelenési kerekasztal beszélgetős eseményt, Csepei Adrián moderálásával. Beszélgetünk az alkotói folyamatról, a hangszerelésekről, ott lesz az album producere Toldi Miki, a zenésztársaim, hogy születtek a szövegek, mi az, hogy 2x10 dal, 10 dal magyarul, 10 dal franciául, ez egy hatalmas vállalás volt amúgy mindenféle szempontból. Úgyhogy egy ilyen eseményt fogok az album megjelenéshez dedikálni, hogy tényleg a rajongók betekinthetnek a kulisszákba, az alkotás rejtelmeibe, hogy áll össze egy album, mi kell hozzá, milyen munkafolyamatok. Szóval oda nagyon sok szeretettel várok mindenkit.
0: Zoltán?
2: Ami a további terveket illeti, majd biztos, hogy nekünk is lesz Bogival, tehát hogy nem, mert így nagyon megszeretük egymást így, és akkor szerintem itt majd lesz az állatkertek közös dolog. De ami az állatkertet illeti, a közeli programokat, nyilván jön az ősz, sokféle programunk lesz olyan is, ami egy bizonyos közösségnek fontos, ez a sérült gyerekek napja, aminek a szervezésén dolgozunk, de lesz olyan is, ami meg ugye a szélesebb nyilvánosságnak fontos, mert tervezünk állatkerti Halloween-t az idei évben is, és ami egészen közel van, lesz egy Dino délelőtt, Dino Donnal, mert hogy a Dino Don egy olyan úriember, aki hát egyébként annak idején a Jurassic Park filmnek a tanácsadója is volt, aztán. A Spielberg-féle filmnek, és egyébként meg rengeteg ásatáson vett részt, őróla is neveztek el konkrétan Dinót, jön a Don, és ebben a Dino délelőttben ő is az egyik előadó, meg ilyen tárlatvezető lesz, és hát ő ugye a nemzetközi Dino vadász közösségnek egy nagyon jeles, kiemelkedő tagja, úgyhogy akit érdekelne a dinoszauruszok, vagy nagyon sok dinomániás van egyébként különböző korosztályokban is, annak mindenképpen ott lesz a helye most
1: vasárnap. Meg csodálatos a biodóm. Nagyon jó élmény, teljesen más arcát mutatja az állatkert.
2: Igen, ugye állatok, növények, és ezek a bizonyos dinók is, szóval nagyon izgalmas a dolog. Nyilván még nincsen ott minden kész és átadva, ami a biodóm egészen lenne, de ugye a biodóm központi csarnokában ezt a bizonyos városi oázist ezt valóban megnyitottuk és átadtuk július 1-én, és azóta látogatható, és azóta már több százezeren látták.
0: Na hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, Bogi, Zoltán, és további sok sikert külön-külön is, meg hát együtt is biztos, hogy akkor még lesz valamilyen kollaboráció köztetek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy itt lettünk.
0: Itt a Petőfi Rádióban szól nekünk tehát Csemer Boglárka vadonatúj dala, ez a Nagyra nőhet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül. Vendégem Szécsi Böbe, hát köszöntelek!
1: Hello, köszönöm, hogy itt lehetek!
0: És hát nem is tudom, mikor jártál nálunk legutóbb, szerintem tavaly, de lehet, hogy már 2 éve, ebben most nem vagyok biztos. De itt van most az újdonság, a Kapjel, amiről fogunk beszélgetni, viszont utána olvastam nyilván, ahogy készültem erre, és emögött azért van egy komolyabb történet, ha jól tudom, több éves sztori van emögött, mesélj!
1: Így van, most egy viszonylag hosszú ilyen alkotói szünetre mentem el, nem beszéljük egy kicsit kiégésnek is, nagyon jót tett nekem ez a 2 éves szünet, mert egy picit úgy éreztem, kicsit úgy éreztem, hogy kell egy kis frissítés, mert ugye gyakorlatilag 16 éves korom óta ezen a pályán mozgom, most tényleg kellett nekem egy pici ilyen kis alkotói szünet, úgyhogy igen, volt egy ilyen most.
0: És hát ennek az egyik első gyümölcse a Kapjel című dal. Azt is tudom most már, hogy ez valami nagyobb dolognak az előfutára, viszont most még maradjunk a dalnál. Mi inspirált akkor, mi a sztori mögötte?
1: Ez a dal egy picit egy ilyen melankolikusabb történet. Ugye korábbi dalaimra is jellemző volt ez. Ez a 2 év, ez pont arra volt jó, hogy egy picit ebből így szerettem volna egy kicsit egy ilyen pozitívabb hangulatú dalokat is írni, viszont azért döntöttem úgy, hogy a Kapjel legyen az első, mert ez még azt az állapotot fogja meg, ahonnan indultam kázi. Tehát ez a dal, ez így a kicsit így a menekülésről szól, amikor még nem annyira merünk szembenézni azokkal a problémákkal, amik így bennünk vannak, inkább elmenekülünk az éjszakába, vagy akármi másba. Úgyhogy ezt fogtam meg ezzel a dallal. Innen már csak felfele van.
0: Na most, ahogy meghallgattam a dalt, eszembe jutott, hogy készül-e hozzá majd esetleg videóklip, mert én csak egy ilyen cover picture-ös képet lettem.
1: Ez most nem lesz videóklip, ez most készült egy ilyen kis visualizer a dalszöveggel. Egyébként a lemezhez kötöttem videóklip valószínűleg nem is nagyon fog, inkább van egy képzőművész öcsém, aki nagyon jól animál, és így azon dolgozunk, hogy az egyik dalhoz kapcsolódóan majd így közösen fogunk valamit készíteni.
0: Azt a mindenit. Egyébként még visszatérve a tervek előtt magára, hát erről 2 évre vagy kiégésre, megosztható azok? Tehát, hogy magába a szereplésbe fáradtál te el, vagy a zenekészítésben?
1: Inkább azt mondanám, hogy azért ez az egész szakma, pláne, hogyha valaki saját projektet csinál, jár egy azzal együtt, hogy folyamatosan magadat helyezed olyan szerepbe, hogy legalábbis nem biztos, hogy mindenkinek így csapódik le, de én egyébként is egy kicsit önbizalom hiányos ember vagyok, tehát hogy folyamatosan kiteszed saját magadat így az közönség elé, akkor annak van egy olyan hátulütője, hogy a visszajelzések, vagy bármi a saját értékedet teszed tőle függővé, egy picit nálam ezt eredményezte, illetve azért hozzáteszem, hogy a kreativitás, mint olyan, szerintem egy picit olyan, mint egy pohár víz, tehát egy idő után kiürül, hogyha folyamatosan töltesz a pohárból, akkor egy idő után nem lesz benne már alapanyag. Úgyhogy egy kicsit ezt is éreztem, hogy életszerű valahol az, hogy ha valamivel ilyen sokáig foglalkozol, akkor egy picit most így hátra kell lépni, és akkor új inspirációt kell gyűjteni. Úgyhogy összetett voltam magad a történet.
0: De akkor azt mondod, hogy most feltöltődött ez a bizonyos pohár megint.
1: Így van, és egyébként nagyon vicces, hogy nagyon gyorsan kiszaladt belőlem ez az egész anyag, ami majd érkezik, meg hát ez a dal, ez egyébként már megszületett egy 3 éve, azt hiszem, az alapja, most fejeztük be, de hogy ahhoz képest, hogy milyen sokáig nem tudtam úgy írni, ahhoz képest elég gyorsan megszületett a teljes anyag.
0: Na és akkor így van, húzzuk le a leplet, ez csak egy előfutár, ez a dal, egy jövőbeli nagy lemez, ha jól tudom, novemberi megjelenés.
1: Így van, akkor van tervezve, szerintem tartható is, hiszen elkészült már, úgyhogy novemberre tervezünk, igen, tervezek egy nagy lemezt, igen.
0: Jaj, de jó, akkor várjuk sok szeretettel. Még egyébként az egyéb tervekről mesélj nekem. Egyrésztről most, hogyha a lemez mögé tekintünk, ami novemberbe kijön, ami tök jó, viszont már itt van a nyakunkon, ha egy kicsit hosszabb távra nézünk, akkor most van elég muníciód ahhoz, hogy folytasd. Egyrésztről, másrésztről pedig még lesz esetleg koncert, vagy bármi?
1: Koncertet egyébként tervezek, még nincs fixen leütve semmi, de én nagyon szeretnék így a koncertezés világban is ahhoz nyúlni, amit a legjobban szeretek, én leginkább egy akusztikus hangzásban szeretek fellépni, így a saját projektemben, mert azt gondolom, hogy ez így a legszemélyesebb, meg én abban érzem magamat, hogy a legjobban, úgyhogy van tervben egy ilyen koncert, amivel majd bemutatjuk a lemeznek a dalait, és a jövőre való tekintete pedig amúgy van egy egy csomó tervem egyébként, ugye most ez így beindította megint bennem a kreatív energiákat, úgyhogy lesz még bőven megjelenés, igen.
0: Szuper hírek, akkor várunk vissza sok szeretettel, bármi új megjelenés van. Köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Itt a Petőfi Rádióban szól nekünk, tehát Böbe újdonsága, ez a Kapjál itt a Petőfin. Fogadj sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott ebben a műsorban, nem vagyok egyedül, vendégem ugyanis Hajós Kristóf telefonon. Köszöntelek, Kristóf!
1: Szia!
0: És hát meglepődtem, amikor téged Hollandiában értünk el. Hát mesélj egy picit, hogyha publikus, te ott élsz életvitelszerűen?
1: Igen, én 8 éve költöztem ide, most volt igen pont 8 éve, azóta itt élek boldogan. Tudod, volt a KFT-nek annak idején egy 50 évesen Honoluluban című száma. Uh-huh. Hát én 50 évesen most Amsterdamban élek, nem Honoluluban, de wow. itt is szépen süt a nap.
0: Óriási. Jaj, de jó. És akkor onnan készíted a zeneidet?
1: Pontosan így van, illetve egyszer egy pár éve hazamentem stúdió, az egyik előző lemezemet a Tövis Házi Ambrus készítette. Uh-huh. Vele személyesen dolgoztunk együtt Budapesten, tehát akkor hazautaztam egy kicsit a felvételekre. De általában az összes felvételem minden a szobámból készül.
0: Azt a mindenit neki. És hát akkor, ha jól gondolom, én az egyik legfrissebb alkotás, hanem a legfrissebb, a 50 Times Over című dal, zárójelbe We Own The World. Na itt át is adom neked a szót, egy kicsit vezest fel a dalt, mi volt az inspiráció, valamint egy bizonyos Jess Blake Randall-el is közreműködtél. Na mesélj!
1: Pontosan, Jesse a producere az új lemeznek, ami novemberben fog megjelenni, uh-huh. Erről szól ez az első kis lemez, a 50 Times Over, ami pont az 50. születésnapomra jelent meg egy pár héttel ezelőtt. Ez igazából ez csak egy szójáték, mert a dal az nem arról szól, hogy én 50 éves lettem. A dal inkább egy ilyen ráébredésről szól, hogy tudod, amikor felébredsz valaki más mellett, és rájössz, hogy ez mennyire jó így, és még hányszor szeretnéd ezt újra csinálni, tehát akárhányszor gyakorlatilag. És az érdekessége ennek a dalnak, hogy a dalszöveg, amikor megírtam először, az inkább ilyen baladának tűnt nekem. Uh-huh. Viszont mire ide jutottunk a zene írásban a Jesse-vel, hogy erre a szövegre kéne még zenét írni, ez volt az utolsó, aminek nem volt zenéje. Azon is elgondolkodtunk, hogy még nincsen gyors dal a lemezen. Úgyhogy egy érdekes kísérletet tettünk arra, hogy egy kvázi baladisztikus szövegre lehet-e olyan gyors és vidám zenét írni, amivel még mindig megáll a szöveg magában. Én úgy gondolom, hogy sikerült.
0: Na most adódik az én fejemben a kérdés, hogy ez volt-e az első közös munka Jesse-vel, a második kérdés pedig, hogy lehet-e még, hogyha ez jól sikerült?
1: Ez a lemez volt az első közös munkánk.
0: Mármint ő a producer, így van.
1: Pontosan, ő a producer, és ő írta az összes dalnak a zenéjét, illetve majdnem az összes hangszertő játsz a lemezen. Tehát ez egy gyakorlatilag egy kétszemélyes produkció, három további közreműködő lesz majd még a lemezen, ebben a dalban senki más nem játszik. Hogy lesz-e még? Én szerintem igen, mert ez egy annyira sima és annyira vidám együttműködés volt. Tehát mondom, januárban kezdtünk el ezen a lemezen dolgozni, júliusra lett kész az egész, tehát ez egy hihetetlen gyors folyamat volt, beleírta a dalok megírását is, tehát nem csak a felvételt. Nagyon ritka az ilyen együttműködés, amikor ennyire simán mennek a dolgok. Én úgy gondolom, bár távolból dolgozni nehéz, ő Idaho-ban lakik az Egyesült Államokban.
0: Hoppá.
1: Távolból dolgozni nehéz, de annyira jó a harmónia kettőnk között, annyira jól működnek a dolgok, hogy én úgy gondolom, hogy fogunk még együtt dolgozni.
0: Terveztek egyébként ehhez videóklippet, mert az én fejemben összeállna egy szép holland klip hozzá, figyelj csak.
1: Videóklipet most egyelőre nem terveztem. Nagyon erős vizualitása van az egész lemeznek, arra fókuszáltunk inkább a kis lemezeknek is, meg a nagy lemeznek is a borítóját egy cikanyomó művész készítette fotók alapján, amiket küldtem neki. Pedig egy harmadik helyen, ő pedig a keleti parton, akik az Egyesült Államokban.
0: Hihetetlen ez a kollaboráció.
1: Nagyon nemzetközi, és az internet segítségével lehetővé vált lemezről beszélünk. Úgyhogy én inkább arra fókuszáltam, hogy ezek a borítók minél szebbek legyenek.
0: Még akkor, mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfi Rádióban, egy kicsit kérlek, mesélj a közeljövő terveiről, ami már publikus. Ez lehet még frissebb lemez, de hát most lesz lemez, úgyhogy ez tulajdonképpen aktuális, vagy akár koncert is.
1: Két kis lemez fog még megjelenni a nagy lemez előtt. Egyik szeptember végén, a harmadik pedig október végén. Aztán november 13-án a nagy lemez Bakeliten és streaming szolgáltatóknál, és addig lesz még 1, 2, 3, 4, négy koncert, kettő ebből Budapesten, egy zongoraművésszel, Nikos Stavlassal, Brüsszelben, antikváriumjában, ahol egy kicsit összefoglaljuk az elmúlt, ha nem is 50 év, mert azért nem 50 éve zenélek, de az elmúlt mondjuk 20 évnyi könnyűzenei munkásságomat. Tehát egy csendes ülős koncertként kell elképzelni, ahol beszélgetünk is Brüsszel Ádámmal, illetve rengeteg dalt is fogunk hozni, saját dalokat is, illetve jazz standardeket is fogunk majd megjátszani, illetve egy pár meglepetés feldolgozást. Nagyon szeretem az intim hangulatát ezeknek a koncerteknek. Illetve novemberben a lemez megjelenésekor fogunk itt Amsterdamban játszani egy koncertet, illetve két napra rá Utrechtben, ami egy kisebb holland város. Ennyi a terv egyelőre, ez is elég sok.
0: Bőven, azért be vagy táblázva, Kristóf. Nagyon-nagyon köszönöm az idődet, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert, bármi jelenik meg, hát várunk vissza szeretettel. Köszi!
1: Én köszönöm szépen!
0: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk Hajós Kristóf, Jazz Blake Randall-lel kiegészülve, ezt tőlük a 50 Times Over.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül itt a kis előkészítő stúdióban. Vendégem sokunk kedvence szerintem Filó, hát köszöntelek!
1: Ciao, sziasztok! Mi a helyzet? Inkább én kérdezem.
0: Fú, figyelj csak, minden a legnagyobb rendben így nyár végén, viszont akkor visszadobnám a labdát. Hogy érzed magad? Azért így már beléptünk szeptemberbe. Milyen volt a nyár?
1: Hát most készítettem el a lemezemet, és közül, hogy a koncerteztünk egész nyáron.
0: Ja, ja.
1: Meg most forgattunk egy csomót, meg minden, úgyhogy hát fárasztó, de cserébe októberben már indulunk turnéra, úgyhogy nem lesz kevésbé fárasztó az ősse. De hát ez egyszerre szerencse, meg egyszerre nyilván az ember pihenésre vágyik, hogy mindig, amikor megkérdezek egy zenészt, hogy mi az, amit így kérne magának, akkor két pihenő napot köszöni szépen. És ezt azért nehéz megkapni, de tök király, november 28-a a szezonom vége, úgyhogy számolom vissza a napokat.
0: Hát figyelj, egy nagyon-nagyon nagy kanyar, de hát talán már itt van, igen, ott a kanyar végén felsőlik. Na hát azt a kutya mindenit, figyelj csak, meghallgattam, zseniális ez a nóta.
1: Köszi
0: zseniális,
1: szépen.
0: Népies, a klipről kérlek, külön mesélj, mert nekem az külön nagyon tetszett. Na, mi volt az inspiráció?
1: Még én amikor középiskolába jártam Vácra, zeneművészetibe, akkor ott volt egy haverom, harmonikás volt a zsombor, népi harmonikán játszott, és ő énekelgette ezt nekem néha, és benne maradt a fejembe azóta, ez már nem tudom, 10 éve volt, vagy ilyesmi, és azóta én is énekelgettem, és gondolkoztam rajta, hogy ezt hogyan lehetne megfogni, és tulajdonképpen írtam hozzá két verzét, meg kis szövegrészeket, és akkor jött a következő kérdés, ez egy gitáron volt, hogy most akkor végül is mit csináljunk ezzel, nagyon nem szerettem volna egy ilyen mulatós type dolgot, ez nagyon sok mulatós verzióban megszólal ez a dal, de hogy ez amúgy egy népdal,
0: így van.
1: Szóval ez nem egy mulatós dal klasszikusa. És hát akkor gondolkozom, hogy mit lehetne csinálni, és nekem egy másik jó barátom, ő bőgőzik egy ilyen olyan zenekarba, ahol ilyen gypsy swinget játszanak, mennek esküvőkre zenélni, és akkor őt kerestem meg, hogy figyelj, csináljuk meg ezt, összeültünk a stúdióba, jött egy klarinétos, egy gitáros, egy bőgős, és akkor igazából így megszólal egy hegedű is a dalba, azt a bőgős húzza be.
0: Fú, nem is tudom, hogy mi vagy, amikor hallgattam, talán folk rap, rap folk, nem tudom, de annyira minőségi, viszont mondtam, hogy a klipről külön mesélj, én ahogy néztem, és mondom, hogy annyira jó ez a szocreál háttér meg izé, és aztán beugrott az arról a nagy kerek épületről, hogy ez talán Párizs,
1: ez
0: brutalista.
1: Igen.
0: Ez brutalista, és nagyon-nagyon jó, talán már filmekben is láttam. Hogy jutottál ki oda is, és mi ez a klip?
1: Tulajdonképpen itt az volt, hogy mi sokféle verzióval elindultunk, de összeomlott az összes verziónk, amit szerettünk volna csinálni. Hát valami soha nem jött ki, vagy nem találtunk olyan helyszínt, vagy nem találtuk meg a megfelelő embereket hozzá, stábot, ilyesmi. Már nagyon kiszerettük volna ezt a dalt adni, és egyszer csak valakinek eszébe jutott, hogy jó, vegyünk 5 repjegyet Párizsba, menjünk ki, és forgassuk le, mert ott nagyon jó helyek vannak, mert ugye Budapesten is vannak nagyon szép épületek, csak már nagyon-nagyon túl vannak használva a videoklipekben. És hogyha meg elmegy az ember egy kicsit arrébb, akkor szintén talál szép épületeket, amik szóval egyébként magyar klipekben még nem jelentek meg. Úgyhogy kimentünk Párizsba, ott töltöttünk egy 36 órát összesen Franciaországba, tehát az úgy nézett ki, hogy 4-re mentem ki a reptérre, ott 6-kor indult a gépünk, mert ugye rá kellett számolni, hogy a kameratechnikát átvigyük a security-n, az egy kérdéses tud lenni.
0: Hogyne.
1: És akkor kiértünk igazából 8:15-re Párizsba, ott leforgattunk egy teljes napot, de hát másnap délután 4-kor már indultunk ki a reptérre. Ez egy ilyen nagyon rapid téma volt.
0: Úristen, na hát mindenkinek ajánlanám a klipet is. Engem nagyon-nagyon megfogott, meg most éppen néztem, hogy valami nagyon felkapott a YouTube trendingben, úgyhogy szépen
1: hála jó égnek.
0: Fogyasztják az emberek.
1: Igen.
0: Még csak címszavakban azért itt a beszélgetés elején már mondtad a terveket, hogy november 29 a szezon vége, viszont még azért mikkel készülsz, ez lehet akár dal, koncert, bármi.
1: És mire ez kimegy, addigra már megjelent még egy dal a lemezről. Utána szeptember 24-én jön ki a nagylemez, az összesen 11 dal lesz, meg egy csomó klip, meg vizuál, meg minden, és ez előtt szeptember 12-én csinálunk a Molnár Tomival közösen egy nagyobb debreceni koncertet, és októberben pedig megyünk egy vidéki turnéra, azt nem a Molnár Tomival, hanem azt csak én megyek, meg a zenekarom. Ott lenyomunk egy ilyen 7 állomást októberben, meg talán egyet novemberben, és szezon zárása kép pedig Akvárium Nagy Hall koncert.
2: Fú, nagyon menő, figyelj csak akkor, sok időt, kitartást, energiát, és majd jó pihenést valamikor.
1: Kösz.
2: Decemberben, nem is
1: igen,
2: tudom.
1: Igen, decemberben elutazok szerintem egy hónapra.
2: Nagyon jól teszed, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ez tehát itt a Petőfin, az Asztakutya mindenit. Zenél nekünk Filó.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dal Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legfrissebb hazai zenékkel. Most egy olyan újdonsággal folytatjuk, ami augusztus 31-én jelent meg, és jelenleg az egyik legfelkapottabb hazai zene. Egészen pontosan a 4. helyen áll a YouTube slágerlistán, viszont megjelenése óta már több mint 630 ezeren hallgatták meg a Spotify-on is. Ez nem más, mint Betonhofi és 100 Sins közöse a Hello Hello. Ez érkezik most a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Bocsi, Jazz óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg is

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a négylábú kis kedvencek, vagy kicsit nagyobb kedvencek világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutya kiképző, kutyatréner. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok, örülök, köszönöm a meghívást.
1: A négylábú kis kedvencek esetünkben most a kutyákat jelöli, mert hogy nyilván a macskára is gondolhattam volna, vagy egyéb, nem tudom, házi kedvenceket is említhettem volna, például a tengeri maracot. Te hogy kerültél kapcsolatba a kutyákkal, Bettina? Vagy Betty, hogy kell szólítani?
2: Betty, ezt köszönöm szépen, jó. Teljesen megfelel. Én már gyerekkoromtól kezdve alapvetően kutyás családban nőttem fel, úgyhogy nekünk nem álltak messze, meg én nagyon sok állattal együtt nőttünk fel, teljesen egyértelmű volt, hogy valami állatos szakma felé fogok kicsit így orientálódni, de maga a kutyák, az, hogy kutya kiképzés és speciális igényű, ez a drótszőrű foximnak köszönhető, ami miatt én így igazából ténylegesen elindultam, illetve a macskámnak, aki autista, és meg kellett valahogy oldani ezeket a problémákat.
1: Ezeket honnan lehet felfedezni, honnan lehet tudni azt, hogy egy állat autista, vagy speciális igényű?
2: Igen, én azt gondolom, hogy még az állatokkal lévő maga az, hogy speciális igényű, erre nagyon sokszor ugye nem a mentális dologra gondolunk, hanem a fizikai dologra, mint mondjuk egy süket, vak, kerekes kocsis kutyára, főként velük is szoktam foglalkozni, viszont már egyre nagyobb teret kapnak a mentális problémák is, mint mondjuk egy ADHD, egy PTSD, egy autizmus is, ami még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Igazából talán ezek a kutyák még nem élték meg a felnőtt kort, mondjuk így egy pár évvel, vagy egy 10-20 évvel ezelőtt, most már azért egyre jobban odafigyelünk rájuk, és hát mondjuk úgy, hogy életben tartjuk őket.
1: Hogyan lehet ezt megállapítani? Azért, mert hogyha az embernek lesz egy kutyája, tök mindegy, hogy örökbe fogad, vagy valamilyen kennelből vásárol egyet, akkor amíg az a kutya fiatal, nem tudom, 2-3 éven keresztül rengeteget fog ugrálni, tök mindegy, hogy egy angol buldogról beszélünk, vagy egy francia buldogról beszélünk.
2: Igen, hát nekem a macskámnak nagyon későn derült, illetve ilyen 2-3 éves korában nagyon sok állatorvossal együtt beszéltünk, konzultáltunk, hogy most mi van, mert teljesen egészséges fizikálisan, viszont a viselkedése az, ami 3 évesen még mindig úgy viselkedett, mint egy 2-3 hónapos kis cica, ugyanezzel az ügyességi szinttel, és úgy teljesen ezeket hozta, és semmivel nem tudtuk egyszerűen tovább fejleszteni, és akkor így jutottunk arra, hogy megnéztük a környezetét, és a többi macskát úgy mondta az alomba, hogy valószínűleg akkor neki volt vagy egy születési rendellenessége, vagy pedig egy vírusfertőzést elkaphatott, ami az agyi idegrendszerére, az idegrendszerére ment rá, és ebből lehetett egy visszamaradottság.
1: Ezt úgy lehet megállapítani, hogy mindenféle vérvételek, mindenféle vizsgálatok kellenek hozzá, vagy nem tudom, valamilyen mozgásokat végre kell hajtani egy akármilyen akadálypályán, és hogyha nem tudja úgy, mint ahogy egyébként az adott korban lévő egyéb kutyák, akkor valószínűleg itt van valami a háttérben.
2: Nálam a cicánál az úgy derült ki, hogy vizsgálatokat nagyon sokat végeztünk, és mindenhol az derült ki, hogy teljesen egészséges szemvizsgálat, hogy mondjuk miért megy neki az ajtónak, vagy akár hallásvizsgálat, hogy miért nem figyel oda annyira a dolgokra, mint a többi macska. Mozgáskoordinációt is néztük azt, hogy különböző, mint azt arra székre föltettük, hogy ugrik le egy állatorvossal, hogy miért van az, hogy egyszerűen kongta fejre esik. Egy krumplis zsák szebben esik, mint az én macskám, így 9 évesen. És akkor így jutottunk arra, hogy ez csak viselkedés. Viszont ugye ez csak egy kis rész, amit lát belőle az állatorvos, itt az otthoni beszélgetés, az otthoni viselkedése az, amit lehet látni ugye folyamatos, mint hogy az autista gyerekeknél, felnőtteknél is, hogyha a megszokás megváltozik, akkor az valamilyen szinten nála ez egy akkora vihar lesz a fejben, hogy valami reakciót erre kapunk, nekem éhségsztrájkol például, ami azt jelenti, volt ilyen, hogy egy kiló táp mellett egyszerűen majdnem éhen halt, és kényszeretetni kellett, és csak azért, mert elvittem ivartalanítani, ki kellett vinnem őt a házból, visszavittem, és ez pont akkor a trauma volt neki, hogy megszakítottuk a megszokott életmódját, hogy itt hát igazából majdnem vissza kellett vinnem az állatorvoshoz, hogy az életét megmentsük.
1: Hogy kell viselkedni egy ilyen állat, hogy kell nevelni, hogy kell gondozni egy ilyen állatot. Mert nyilván ez nem ugyanaz, mint amikor az embernek van egy mindenféle betegségektől mentes kutyája vagy macskája. Tehát, hogy itt azért gondolom, tök másképp kell, hogy hozzájön a gazdi az állathoz.
2: Igen, én úgy vagyok vele, én nem várok el senkitől semmi csodát, úgymond legyenek ott, én felmérem azt, hogy mi az, ami az ő tudásukhoz képest jó, és akkor az nekem megfelel. Én nem várom el azt, hogy legyenek ölebek, hogy felvegyem őket, nem nézem meg a nagykönyv szerinti viselkedésüket, hanem tényleg elfogadom azt, hogy milyenek ők, és hogyha ő tényleg egy szobanövény eszével rendelkezik, akkor jó lesz úgy is. Ha ő nem szereti, hogy felvegyem, akkor jó lesz úgy is. Ha ő azt igényli, levegőnek nézem, kicsit nehéz, hogy nem lehet ott bongyorgatni a kutyát, de elfogadom. Szóval igazából itt én azt gondolom, hogy úgy lehet velük együtt élni teljesen, hogyha abszolút elfogadom, és nem erőltetek rájuk semmit. Úgy is ki fognak nyílni, amennyire az ő lelkük ezt engedi.
1: A gazdik azért nyilván másképp gondolkodnak, hogyha a családban landol egy kutya, vagy egy macska, és ha kiderül, hogy bármilyen traumatizált, ugye, vagy speciális igényű állatról van szó, mert hogy amíg ott a kutya meg a macska, addig jó, még ezt csináld meg, most ülj le, most feküdj le, most próbálunk többet kihozni, próbálnak többet kihozni belőle, hogy akkor valamit megtanítsanak neki. Az, hogy elfogadod olyannak, mint amilyen, azért ott a gazdiknak is másképp kell ám gondolkodni ebben a
2: igen,
1: körben.
2: Igen, sokat kell azért levetkőzni nekünk gazdikból, mert azért valljuk be, hogy ott van élből a média. Az iszonyat sok platform, amit kapunk, hogy hogyan kell kinézni egy tökéletes kutyának, egy tökéletes kapcsolatnak, és ugye mindenki erre hajt, és hogyha itt valami nem így működik, hát akkor aztán tényleg ott a média platform komment haragja lesz ott a gazdin, és nagyon sokszor ezért nem is nagyon tudjuk ezt így saját magunkat levetkőzni, mert annyira azt hajtjuk, hogy de jól kell kinéznie, ezt meg kell tudnia csinálni, hogy egy kicsit így nehéz a külső nyomásból, és nagyon sok küzdelem maga az emberekkel szemben szerintem az, hogy mi is akár az utcán másképpen tudjunk viselkedni a kutyánkkal.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettét, a kutyakiképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Szia, Betti.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy ugye, igen, kutyakiképző és kutyatréner vagy, de elsősorban te traumatizált vagy speciális igényű kutyákkal vagy macskákkal is foglalkozom, mert említetted, hogy ilyen is van a családban. De elsősorban te kutyatréner vagy.
3: Elsősorban igen, kutyákkal foglalkozom. Ők sokkal nagyobb számban fordulnak elő, ezek a speciális igényű kutyák, mondjuk úgy, mint macskák, illetve nagyobb számban tudunk róluk. De ugye itt egy süketség, egy vakság, vagy akár egy kerekes kocsi az, amiben én tudok segíteni a gazdinak, akár egy siket kutyánál, ugye a kézjelekhez, hogy hogyan tudjuk tanítani egy vak kutyánál, ugye illatképzést használunk, és igazából itt egy kicsit a gazdit is képzem, és a kutyának is kinyitom a világot.
2: Nem sokan foglalkoznak ezzel egyébként szerintem a kutyatrénerek világában, javíts ki a tévedek, mert kutyatrénerből azért nagyon sok van. Aki a speciális igényű állatokkal, kutyákkal foglalkozna, az szerintem már egy szűkebb kör.
3: Nagyon-nagyon-nagyon kevesen vagyunk sajnos. Igazából én azt gondolom, hogy egy kicsit még mindig megvan maga az emberekben az, hogy jó, hát megvakult a kutyám, akkor otthon berakom, jó lesz ő a nappali közepén, ő fekszik, és ez jó lesz neki, és még egy kicsit nekünk gaziknak is át kell ezen lendülni, hogy nem, annak a kutyának kell ugyanúgy a gondolkodás, kell a mentális lefárasztás, ugyanúgy teljes értékű életet tud élni, és hogy nem kell egy tényleg egy szobanövénynek gondolnunk, hanem egy teljes értékű kutyaként, hiszen neki még mindig ott maradt az illat, a hallás, az érzékelések, ő csak a látását vesztett el, de ezen kívül egy teljesen kompakt, egy teljesen jó életet tud élni.
2: Kiket kell ilyenkor képezni, vagy kiknek kell az életét megváltoztatni, hogyha fogalmazhatok így, az állatoknak, vagy a gazdiknak?
3: Inkább a gazdiknak. Nagyon sokszor a gazdikat kell úgymond változtatni, de nézőpontra. Nagyon sokszor nagyon-nagyon szeretik, és tényleg akarnak a gazdik változni, csak még nem nagyon kapnak ilyen irányt, hogy hogyan és milyen irányba kell úgymond menniük. És akkor én ebbe szoktam is segíteni, hogy jó, akkor nézzük meg, kipróbálunk 10-15 dolgot, mi az, ami a legjobban tetszik a kutyának, mi az, ami jó a gazdinak. Igazából itt a lényeg, hogy mind a ketten sikereket érjenek el, és én azt gondolom, hogy ha van egy speciális igényű kutyánk, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy szorosabb a kapcsolat a kutya és a gazdi között, mint mondjuk, hogyha van egy kutya és elvárjuk tőle azt, hogy jó legyen egy alapengedelmességi, aztán legyen egy felsőfokú engedelmességi, és dolgozunk, mindent kirakunk a külvilágnak, sajnos nagyon-nagyon sok ilyen van, hogy azért egy kicsit másabb, bizalmibb talán ez a kapcsolat.
2: Egy drótszőrű foxit említettél pár perccel ezelőtt, hogy ezzel kezdődött az egész. Előtte te sem foglalkoztál a speciális igényű állatokkal, gondolom.
3: Nem. Én egy munkakutyás családban nőttem fel, ahol német juhászokkal foglalkoztunk, úgyhogy teljesen más volt az irány, illetve maga az életemben, amit láttam eddig. Nekem Fortisszal, a Foxival az volt a problémám, hogy olyan szinten volt viselkedési problémás, hogy semmi kontakt nem volt az emberrel, és el volt a saját világában. Őt egy menhelyről hoztuk el, Ózdon találták, nagyon picinek egy erdőben, és ilyen teljesen véletlen folytán került csak hozzám, viszont minket mindenhonnan elutasítottak, minden iskolából, ahol lehet segítséget kértem szakemberektől, mindenhol azt mondták, engedjem el, ő egy ideggyenge kutya, nem fog tudni vele mit kezdeni, és talán itt ott rontottuk el, hogy fajtához mérten akartuk nevelni, hogy láttuk, hogy ő egy drótszőrű foxi, és megpróbáltuk ennek mértékén nevelni, és ezt el kell felejteni.
2: Hogy tudtad belásni magad ebbe a bizonyos tudományba, talán fogalmazzunk így, mert hogy gondolom, hogy azért olyan nagy írott vagy nem írott hozzáférhető tudománya annak, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell tanítani, hogy kell élni egy ilyen speciális igényű állattal, kutyával, az nem annyira hozzáférhető, nem annyira közkeletű, nincs 22 tankönyv minden nyelven belőle.
3: Hát nincs. Én itt egy kicsit inkább visszamentem annyira alapokhoz, hogy előszedtem a 50 meg 70 évvel ezelőtti kutyás könyveket, és akkor ránéztem, hogy hogyan is működnek ezek az ösztönalapú képzések, és talán inkább az, hogy én annyira vissza-vissza-vissza mentem, amennyire csak lehet, és elengedtem a modern kori kutyanevelést, és teljesen rámentem egy, hogy más nézőpontot kapjak, meg hát igazából külföldi oktatásokat szoktam nézni, vagy tanfolyamokat, külföldi írásokat, úgyhogy ebből sokkal többet tudok azért még így tanulni, hasznosítani.
2: Mit jelent az, hogy traumatizált?
3: Az én traumatizált kutyáim azok nagyon sok esetben súlyosan bántalmazott, illetve megkínzott kutyákról van szó, mindenféle végletekkel. Úgyhogy itt nem a finomkodunk és megvertük a kutyát és traumatizáltuk kutyáim vannak, hanem tényleg a súlyosan kínzott kutyákkal is dolgozok, egy akár egy felgyújtott kutyával, vagy egy egyéb testi bántalmazásokat átélt kutyával. Van egy pulimixem is, őt például 2 évig bántották, 2 évig használták úgymond boxzsáknak, ő a saját árnyékától is rettegett, és őt például ebből kellett kihoznom, egy eszemeszett pánikrohamos kutyát kellett helyrehoznom.
2: Hogy kell hozzáállni egy traumatizált állathoz?
3: Igazából itt megint csak azt tudom mondani, hogy nekünk kell nagyon sokat változtatni, itt megint el kell engedni a könyveket, hogy úristen, most ennek így kéne viselkedni a könyv szerint, annak úgy, ilyen nincsen. Nem nézem azt, hogy milyen fajta, hogy ez se befolyásoljon engem, itt ezt is elengedem, csak is úgymond a csupasz kutyát próbálom nézni, és azt, hogy mi az, ami kizökkentheti, illetve akár az erősségeit. Nekem azt láttam, hogy Tiránnak, ugye a pulimixemnek, nagyon jó a szaglása, mindig szagolgat ott jobbra-balra ment, és akkor elkezdtünk egy kis mantralingos képzést vele csinálni, és kiderült, hogy őt például ezzel teljesen ki tudtam hozni. Ő, hogyha dolgozik, neki megszűnik a külvilág, akkor nem zavarja, ha elmegy mellette egy gördeszkás, vagy mondjuk egy kutya éppen ránk akar támadni, ez nem érdekli. Viszont, hogyha nem dolgozik, akkor ugyanúgy még mindig meg tud tőle ijedni. Viszont, hogy itt vagy letiltom, úgymond az ijedésről, rászólok, hogy nem, hagyd, gyere ide, hirtelen feladatba rakom, és akkor ez megint sikerül nála, vagy pedig megpróbálunk bulit csinálni abból, amitől eddig félt. Nyakutyák érzésekből élnek, és én ezeket az érzéseket akarom átváltoztatni. Egy viharos időben például mi kimentünk játszani, mindig kapott meglepetést, és eláztam nagyon sokszor, meg is fáztam nagyon sokszor, viszont mi kimentünk, tomboltunk, örültünk, tapsikoltunk, tök hülyének néztek engem, énekeltünk, viszont miután jól éreztük magunkat, ezért nekik is egy buli lett, és például ha vihar van, ő már nem fél, hanem ott táncol előttem, hogy figyike, hát jár a meglepetés, nem hallott, hogy dörög az ég? Úgyhogy így tudjuk őket kihozni.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettina, kutyaképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
3: sziasztok.
2: Betty. Egy titulus nem tettem még hozzá, nem csak kutyaképző és kutyatréner vagy, hanem hogy kutya kozmetikus is. Ezzel is foglalkozol, néha elviszik hozzád a kis kedvenceket, és akkor te ott mindenféle hajszárítókkal, meg ollókkal megpróbálod megalakítani a kis szőrzetüket?
3: Nem, én nem szoktam velük szobrászkodni, mondjuk így szépen. Én inkább az a kutya kozmetikus vagyok, aki, hát, hogy is mondjam, nem a szép pomponos fifiket fogok csinálni, hanem tényleg, mint egy egészségügyi nyírás. Nálam a tényleg azok vannak, hogy ne kelljen mondjuk elaltatni ezeket a kutyákat. Nagyon sokszor nem is dolgozok egyedül, hanem vagy én mondjuk egy mellhelyen, hogyha tudok, akkor besegítek, többen vagyunk, néha van, hogy le kell fogni. Az én ügyfeleim nagyon sokszor ütnek, rúgnak, harapnak, csípnek, és ugye azért ennek mértékén kell nekünk is úgy alakítanunk a kis bundáját, de mondjuk, hogyha mellhelyre dolgozunk be, akkor csak egy rövidet vágunk, és vagy pedig, hogyha egy olyan kutyát mentenek, akkor őt szabadítjuk meg attól a brutális szőrmennyiségtől, mondjuk, ami rajta van.
2: Speciális igényű, traumatizált, örökbefogadott, stb. Kutyákkal foglalkozó. Most 2026-ot írunk, és te benne vagy a kutyás világban. Nem csak ebben, hanem úgy unblock benne vagy a kutyás világban. Nyilván ebben is vannak divat hullámok. Pár évvel ezelőtt még a francia buldogok mentek, meg az angol buldogok mentek. Most 2026-ban, most mindenkinek huszkárja van?
3: Hát lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, de most itt a designer kutyák vannak abszolút piedesztánra emelve, amivel én speciál egyetlen nem értek egyet. Nagyon-nagyon sok genetikailag hibás kutya van. Lehet mondani szépet, mert tényleg nagyon szépek, nagyon cukik, aranyosak, kedvesek, viszont a 10-ből 9-nek van valami problémája. Nagyon sokszor a gerincükkel, lábukkal van a legtöbb probléma. Mi is láttuk bent akár a kutyakozmetikában, akár a képzés alatt, hogy a most nagyon népszerű maltipóknak például a 10-ből 9-nek előjött valami probléma. Én azt gondolom, hogy ez olyan szinten ment túlszaporításnak most már a divat miatt, hiszen nem fajta tiszta kutya, nem lehet tenyészteni az FCI által, nem egy elismert fajta egyik sem. Ezért csak szaporítani lehet, és nagyon sok esetben a szaporítókat nem érdekli az, hogy genetikailag rendben legyenek, csinosan nézzen ki, és pont.
2: Változott egyébként az elmúlt években a gazdik hozzáállása, vagy nem tudom, a kutyáknak a helyzete, a szerepe a különböző családokban?
3: Igen, sokféleképpen változott. Én azt gondolom, hogy van egy rész, ahol sokkal inkább gyereknek tartják a kutyát, mint kutyának. Ezzel nem értek egyet, nagyon sok viselkedési probléma van, hiszen egy teljesen más fajt, egy embert akarunk emberi viselkedést ráhúzni a kutyákra, ez nagyon sok problémát szokott okozni. Abban a szempontból is nagyon sokat változtak az emberek, hogy sokkal nyitottabbak, és sokkal hamarabb befogadnak akár egy siket, vagy egy vak, vagy egy kerekeskocsis kutyát is, és sokkal nyitottabban állnak ehhez a témához, illetve büszkébben viselik talán az, hogyha van egy ilyen kutyájuk. Viszont van egy másik rész is, hogy én azt látom, hogy a média viszont nagyon nagy hatással is lett az emberekre. 5 évvel ezelőtt mondjuk nem jelentette ekkora problémát, hogy mit fognak mondani az emberek, hogyha az utcán sikít a kutyám, mint mondjuk, hogy most.
2: Lehet ilyen különbséget tenni? Nyilván ez embereken is múlik, vagy emberek gondolkodásán, hozzáállásán, hogy örökbe fogadnak kutyát, aki lehet, hogy traumatizált, vagy nem tudom, talált, vagy akármilyen kutya, vagy inkább elmennek, és akkor sok-sok 10-100 ezer forintot kifizetnek egy akármilyen kennelből, minőségi alomból származó kutyáért.
3: Én azt gondolom, hogyha valaki szeretne tényleg egy fajta tiszta kutyát, és ő neki ez a szíve vágya, akkor igenis menjen el a tenyésztőkhöz, és ott meg fogja kapni azokat a szűréseket, meg mindenféle, akár egy ilyen, mint egy pszichológiai jellemzést is arról, hogy melyik kis kutya milyen, ott segítenek, a tenyésztők nem fogják elengedni a gazdi kezét, akkor tényleg egy nagyon jó kis kutyát fog kapni, effektív nem egy zsákba macskát. Egy mellhelyen egy kicsit azért ez ilyen zsákba macskás, főleg egy kölyök kutyának, amikor hazavisszük, és úgy néz ki, mint egy csivava, is lesz belőle hirtelen egy teljesen más, mire felnő. Ez azért elő szokott fordulni. A szaporított kutyákkal van még mindig itt ugye a legtöbb gond, amikor fajta tiszta kutyát szeretne valaki, és viszont minél olcsóbban. Na, ezeknek szoktak nagy hátrányuk lenni, és nagyon sokszor ezek a kutyák is szoktak bekerülni amúgy mellhelyre. Mellhelyen én azt szoktam javasolni, vannak nagyon sok kutyák, viszont az 1-2-3 éves kutyák felé szoktam az embereket, a gazdi jelöltjeimet vinni. ott már nagyjából látjuk, hogy hogy néz ki, milyen a viselkedése, milyen jellemzői vannak, ha van betegsége, nagyon sokszor már előjött. Azért nagyon sok mindent ezekre a kutyákról látunk, kevésbé kapunk zsákba macskát, úgymond, mint egy kölyök kutyánál. Úgyhogy mind a kettő egy jó választás, a tenyésztő is, meg a máhely is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettin, a kutyakiképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy ott él, köszöntelek még egyszer. Hello.
2: Sziasztok.
1: Beszéltünk róla valamikor egy jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt, hogy idén 2026-ban, vagy hát mostanság mi a divant a kutyák terén, hogyha előrefelé nézünk. Te, mint aki benne van ebben már nagyon régóta, meg tudod jósolni, hogy 2027-ben mely kutyafajták lesznek a divatosak?
2: Ezt azért így nagyon nem tudom megjósolni. Igazából szerintem alapvetően a most felleg piedesztán lévő designer kutyák, a francia bulldog, a Yorkshire terrier, ők biztos, hogy mindig is egy nagyon divat kutyának fognak számítani. Talán, hogyha egy kicsit mi emberek jobban nyitunk, akkor talán a sportkutyák felé lehet, hogy én ajna azt látom, hogy egy kicsit elkezdünk talán nyitni.
1: De mit jelent az, hogy sportkutya? A vizsla az sportkutya? Mondjuk vadászkutya. A tacskó az is vadászkutya. Ezekre gondolsz?
2: Igen, meg a border collie is most eléggé felmenőben van, én úgy látom, hogy nagyon sokan szeretik, és akik ténylegesen belemennek sportolni, szeretnének velük mondjuk egritizni, akkor én azt látom, hogy talán sportosabbak leszünk 2027-ben, mint mondjuk 26-ban, legalábbis nagyon ebben reménykedem.
1: Beszéltünk divatokról, divathullámokról, nyilván a háziállatok területén is van, és hogyha visszagondolok az elmúlt, nem tudom, 20-30 évre, azért voltak olyan korszakok, és alig lehet most már belőlük látni, amikor a csivava volt a nagy kedvenc, vagy nem tudom, a kék nyelvű kutya, vagy a huskyk, vagy a dalmaták is, most meg alig lehet belőlük látni egyet-kettőt.
2: Igen, csivava nagyon sok van, igen. Csak én azt gondolom, hogy a csivavánál például ott rontottuk el, hogy nagyon pici, nagyon cuki és táska kutyának lett tartva, illetve divat kutyának nagyon sokszor, és valljuk be, hogy panelraptorok lettek azért. Nagyon-nagyon sok csivava, és őket nem nagyon viszik sehova, hiszen nem tudnak viselkedni, vagy pedig szégyellik a gazdik. Nagyon-nagyon sok ilyen ügyfelem van, tartok képzéseket kifejezetten a csivava fajtáról, pontosan ezért, hogy a már panel raptorokat hogyan tudjuk egy kicsit visszafogni, illetve nagyon viccesen szokott hangzani, amikor én például el szoktam küldeni őrzővédőzni a csivavákat, mert akkora feszültség van ezekben a kutyákban, annyira keves, nem nagyon értik talán meg azt, hogy ők olyanok, mint egy munkakutya, velük nagyon sokat kell foglalkozni, és meg szoktam kérni, akkor engedjék ki azt, hogy eressze ki bizony a kutya is, a gazd is, a gőzt, menjenek el, egy nagyon-nagyon jót fognak röhögni, mert egy őrzővédő mindig jót röhög, egy kis csivaválna, hogy megy, a csivava is kiengedheti a gőzt, a gazd is egy kicsit elfeledkezik, és nagyon sokszor már ennyi is elég, hogy megváltozzon sok minden.
1: Palota pincsi, tart még valaki? Régen az nagyon nagy divat volt.
2: Igen, most is azért tartanak. Nem annyira elterjedt ez tény, de most is azért
1: 30 évvel ezelőtt
2: ügyfelei.
1: Milliót lehetett belőle látni. Kb. Annyira divatos volt, mint most a csivava. Szerintem.
2: Igen. Igen, hát én azt gondolom, mindig vannak ilyen fajták, aminek felmenő ága, lemenő ága van. Hát lehet, hogy még lesz a palota pincsi is, majd egy ilyen nagyon felmenő ág van, ezt ki tudja.
1: A kék nyelvű kutya az melyik?
2: A Chow Chow.
1: A Chow Chow. Az igen. Is divatos volt pár évvel ezelőtt.
2: Igen, igen. Szerencsére most már nem divat, azért valljuk be, az a bunda nem erre az éghajlatra van kitalálva, illetve a husky is igen volt nagyon nagy divat, ők se erre az éghajlatra vannak kitalálva, meg nagyon sokszor az a baj, hogy ezek a kutyák, mint mondjuk akár egy dalmata, egy husky, egy Chow Chow, ők munkakutyák, és erre azért nem voltak felkészülve nagyon sokszor a gazdik, és azt már nem nézték meg, hogy mondjuk egy husky esetében, hogy szökik, és nem azért, mert rossz körülmények között van tartva, hanem egyszerűen már mennie kell. És hogyha nincsen szökésbiztos kerítés, hát akkor ott ő meg fog próbálni szökni. A menhelynek 95%-a szökős huskyval van tele. Egy dalmatánál például, dalmatáról kevesen tudják azt, hogy tűzoltó kutya volt, az volt effektív a munkája, hogy vinyogjon a tűzoltó autó mellett. Ennek mértéken egy ugatós fajta is. És például sokan erre sem voltak felkészülve, még mondjuk régen.
1: Meg hát ők azért méretben is kicsit nagyobbak, mint egy francia bulldog, vagy egy border collie. És akkor most, hogyha már a méretbe jött, dándogot tart még valaki?
2: Igen, azért tartanak még dacskutyákat az emberek, csak ritkább. Igen, nagyon sokszor azért az emberek már átmentek kislakásba, és ennek mértékén a kutya is kisebb lett, meg én szerintem kevesebb idejük van az embereknek ahhoz, hogy nagy kutyát tartsanak, kevesebb idejük van talán elmenni, kirándulni, hosszú hétvégét tartani. Nagyon gyors életet élünk ahhoz, hogy legyen egy olyan nagy kutya, akivel ki kell menni a kertbe.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Arról még nem beszéltünk, hogy te nem csak speciális igényű, illetve traumatizált kutyákkal foglalkozol, hanem, hogy van neked egy ilyen online iskolád is.
2: Igen, igen, a Kékmancs Akadémia, ahol úgyszint speciális igényű kutyákkal foglalkozunk. Azért online az iskola, nem pedig egy helyhez kötött, mert az én ügyfeleim, a traumatizált ügyfeleim is, akikkel foglalkozok, ott nem lehet ott harmadik személy, mert megváltoztatom teljesen azt a viselkedést, amin javítani szeretnénk. Ezért videóelemzéssel dolgozunk, vagy pedig fajtákra vagyok specializálva, és akkor külön fajtákról szoktam még tartani előadást, akár mint a Csivava, amiről beszélgettünk, a foxik, a Yorkshire terrierekről, nagyon sok ilyen kis testű fajtáról szoktam tartani inkább az előadásaimat, hogy egy kicsit a gazdiknak segítsek, hogy hogyan is tudjuk fajtához méltóan tartani őket, akár mondjuk egy lakásban, vagy pedig külön a speciális igényű kutyáknak az életútját, hogy tudjuk segíteni, trénereknek is szoktam tartani így előadásokat.
1: Legutolsó kérdés most már a végére. Olyan nagy fába vágod a fejszédet, hogy sorozat lesz belőle? Most jön nem sokára az első rész, igen, és aztán utána ilyen kis zsebkönyvek lesznek?
2: Igen, az első könyv az egy ilyen nagyon ilyen kis mini segítő könyv a gazdiknak, az a címe, hogy a gazdik is elfáradhatnak. Igazából itt magáról a gazdik kiégéséről van szó, mert én azt gondolom, hogy a kutyázásban pontosan ugyanúgy ki lehet égni, mint akár egy munkában, vagy egy olyan szakmában, és ugyanígy ez a kutyatartásra is igaz, viszont ez még annyira egy tabu téma, hogy erről nem nagyon mernek az emberek beszélni, és akkor egy ilyen kis könyvet hoztam létre, ahol igazából csak arról beszélek, hogy hogyan is van, egy-két megoldást is adok, és hogy nem vagyunk egyedül ezzel, és ezt szeretném majd a jövőben még mélyebben, még részletesebben, még jobban boncolgatni majd egy sorozatban, de itt igazából még csak úgy a lelküknek szeretnék segíteni, a gazdiknak, illetve egy kicsit talán biztosítani őket, hogy nincsenek egyedül, mert igenis nagyon sokan vagyunk így ezzel, és nagyon sokan tudunk egymás mellett állni, ha merünk erről beszélni.
1: Betty, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Én köszönöm.
1: Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Szani Rolanddal.
2: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.